0: a Paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 MW plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdaság és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hüvösvölgyi út 78 szám alatti telken gazdag múltú romokat találunk. Az itt álló első épületet valószínűleg Zsigmond király idejében emelték. Nem csak ő, hanem neje, Mária is szenvedélyes vadász volt. A viszonylag szerény méretű vadászház valószínűleg még Mátyás király idejében is használatban volt, aki itt tölthette az esti órákat télen, mívesen faragott kandallója mellett. Innen indulhatott híres vadászataira a környező erdőkbe, tudós beszélgetésekre a budaszentlőrinci barátokhoz, vagy éppen más célokkal a rejtélyes, szép juhásznéhoz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használtcikk piacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműven működik és készenlétben áll, mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ez 360 MW plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árosították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Az NTI híreit hallották.

0: kölcsönökből verandás nyaralót, majoros házat építetett. Rendezte és művelésbe fogta a területet, s haszon és díszkertet hozott létre. Hárs, juhar, vadgesztenye és diófákat ültetett, hogy felfogják a gyakori erős szelet. Teraszos kialakítású kertet hozott létre, gyümölcsfákat és szőlőt telepített, rózsákat nemesített. Ide vonult el a város zajától, az általa ültetett fák közül jó néhány őrzi még emlékét a Jókai Emlékparkban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a híd láncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en. Az Óbudai Városnéző Pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére, Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. A legtöbb vállalat csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműven működik és készenlétben áll, mindegyiket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Közben a gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelést és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy a vállalatok döntő többségének már konkrét tervei voltak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi, már mérhető terhelést vesznek le a hálózatról, ami egy kisebb méretű erőmű termelésével egyenértékű. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten és a nagyobb városokban lekapcsolták a díszkivilágításokat, leállították a köztéri szökőkutakat, több polgármesteri hivatalban otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakció vezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiért pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívják a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot. Tovább fokozódik a hőség, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokkpalotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerület rész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a nagy meleg. Ma állítják le a paksi atomerőművet. Több strand is tovább tart nyitva a hőség miatt. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hajnali fél kettőkor lekapcsolták az utolsó előtti termelőgépegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán, kiemelte. Ma pedig 44 év után először teljesen leállítják az erőmű működését. Magyar Péter korábban elmondta, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, egy új kormányrendelet szerint pedig lekapcsolhatják az áramellátásról azokat az ipari nagyfogyasztókat, amelyek nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. A gyorsjavításnak köszönhetően 3 nap után újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt, műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. Megerősített készenléttel biztosítja a villamos energia ellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport, a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitásait, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson, közölte a cégcsoport. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Lejárt a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnöki tisztségére kiírt pályázat jelentkezési határideje, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, csak nem 50-en jelentkeztek a feladatra. A beérkezett pályázatokat augusztus 28-áig bírálják el. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány határozott szándéka, hogy az adóhatóságot ne politikai kinevezettek vezessék, hanem minden területen kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására alapított 2 állami cég. Az Országos Közlekedés Szervező alakítja ki és hangolja össze a menetrendeket és ellenőrzi a működést. A Vonatflotta Társaság kezeli a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új hév és intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Több strand is meghosszabbított a nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig 1 órával később este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső 2 sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak 1 sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem közlekedik, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a 2 belső sáv járható. A Mester utcában kifelé is sávlezárásra számítsanak a Könyves Kálmán körút előtt, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik, az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok, Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik Hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy a vízfogyasztás mérséklésére kéri a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Év végéig maradhatnak a régi személyigazolványok, és szó lesz arról is, hogy döntött az oktatás irányítását alakításáról a kormány.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Elkerülhetetlen a paksi atomerőmű leállítása a Duna alacsony vízállása miatt, közölte csütörtökön az erőmű. A blokkok hűtéséhez használt szivattyúk szívó csonkja már nem ér a vízbe, miután a Duna vízszintje jelentősen a 2018-as rekordszint alatt van, és több mint egy méterrel a tervezésnél figyelembe vett szintnél. A miniszterelnök a Százhalombattai Dunamenti erőműből jelentkezett be csütörtök este. Magyar Péter közölte, várhatóan vasárnaptól újraindulhat az erőmű meghibásodás miatt leállt blokkja, ami 380 megawattos plusz kapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején. Növelik a hazai erőművek áramtermelését, fokozzák az importot, önkéntes fogyasztás csökkentésre kérik az országban működő nagyvállalatokat, és önkorlátozást kérnek az emberektől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a Mavir központjából közzétett videójában azt hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű várhatóan elkerülhetetlen leállítása, a Dunamenti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek, amilyenre még nem volt példa Magyarország történetében. Jogszabályokkal, akár kötelező jelleggel is beavatkozhat a kormány egyes nagy fogyasztók ütemezett ideiglenes lekapcsolásába. Magyar Péter a lakosságot is önkorlátozásra kérte a délután 5 és este 10 óra közötti idősávban. A vízfogyasztás mérséklésére kérte a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László szerint a vízi közműtársaságok egyre nehezebben tudják kiszolgálni a megnövekedett fogyasztást, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökken a kitermelhető víz mennyisége. Kiemelte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos vízellátás fenntartásáért, és szükség esetén szigorúbb lépések bevezetésétől sem zárkózik el.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Ma üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Kálvin tér, illetve a Fővám tér és a Szent Gellért tér műegyetem között a szintén sűrűbben közlekedő 49-es villamossal, valamint a 47-es villamossal lehet utazni. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utcában kifelé sávlezárásra számítsanak a Könyves Kálmán körút előtt is, illetve nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusszal lehet utazni. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223-e, a 224-es és a 224-e autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szép csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Lekapcsolják Budapest épületeinek díszkivilágítását, ha leáll a paksi atomerőmű, mert ezzel jelentős mennyiségű energia takarítható meg, ért a Karácsony Gergely főpolgármester. A lépés a fővárosi közvilágítást nem érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Arra utasította a budapesti közműveket, hogy készüljön fel arra, a paksi atomerőmű leállítása esetén a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300 díszkivilágítással rendelkező épületen. Fontos, ez a közvilágítást nem érinti. A díszvilágítás elhagyásával, amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti, jelentős mennyiségű energia takarítható meg. Ezért a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kéri a főpolgármester. Évvégéig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000 előtt kiállított, de augusztus 1-jével lejáró személyi igazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága elfogadta. A módosítás szerint a könyvformátumú igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehetne igazolni a személyazonosságot a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások esetén. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye, az elemzők ennél erőteljesebb bővülést vártak. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó hazai termék volumene az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok alapján 1,7, a kiigazított adatok alapján 1,6%-kal bővült. Negyedéves összevetésben is növekedett a GDP, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,4%-kal haladta meg az előző negyedévét. Átlátható és korrupció ellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a bajor miniszterelnökkel tárgyalt Budapesten, majd hangsúlyozta, a kormány további bajor befektetőket vár Magyarországra. A tárgyalásokon szó esett többek között a mesterséges intelligenciáról, a kutatásfejlesztésről, a gyógyszeriparról és a védelmi iparról. Döntött az oktatás irányítás átalakításáról a kormány, miután lezárult a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének vizsgálata. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jelentése szerint a köznevelési rendszerben túlzott központosítás alakult ki, amely lassította a tankerületek működését és növelte az adminisztratív terheket. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a Klebersberg központ középirányítói funkciója megszűnik, az intézmény a jövőben kutatás és oktatás támogató háttérintézményként működik tovább, és pályázaton választják ki valamennyi tankerületi vezetőt. Kezdődik a káosz Ferihegyen augusztus 3-án. Megváltozik az eddigi szabály, 1 kilométerre a 2-es termináltól rakják ki az utasokat a taxik, az új repülőtéri szabályozás megszünteti a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségét. A döntés miatt nagy a felháborodás a taxisok körében. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy minden utas ki- és beszállása alkalmával parkolási díjra kötelezettek lennének a taxik. A jelenlegi szabályok alapján a Budapest Airport honlapja szerint a 2-es terminálon a Premium Drop-off területén, az engedéllyel rendelkező járművek megállására fenntartott területen, a Terminál parkolóban és a City Break parkolóban 5 percig, a buszterminálban 10 percig díjmentes a parkolás a jegy érvényesítése nélkül, naponta maximum egy alkalommal, bármely felsorolt parkolóba történő behajtás esetén. Ezt az 5 perces szabályt törlik most el.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Krízisterv készül az áramellátás és a vízszolgáltatás biztosítására, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejelentése szerint megkezdi a működését az energiaellátási műveleti egység. Terv készül arra, hogy szükség esetén mely nagy fogyasztókat köteleznék áram, illetve vízfogyasztásuk visszafogására. A kormányfő hangsúlyozta, kórházak, szociális intézmények és más alapvető közszolgáltatások nem szerepelhetnek az érintettek között. Hozzátette, Magyarországnak van elegendő importkapacitása arra az esetre, ha a Duna alacsony vízszintje miatt le kell állítani a paksi atomerőművet. Az erőmű 3-as blokkját már leállították, és az 1-es blokkok is csökkentett kapacitással működnek. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek a rendkívüli meleg miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT azt kéri a lakosoktól, hogy mellőzzék vagy ütemezzék át a medence töltést vagy az autómosást. Felkészültek a tartós melegre a fővárosi szolgáltatók és intézmények, nem lesz szükség vízkorlátozásra, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek továbbra is biztosítani tudja Budapest ivóvízellátását. Hozzátette, a szükségkutak üzembe állnak, kihelyezésük megkezdődött. A hőségriadó miatt a szociális intézményeket érintő vörös kód is életbe lépett, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak. Döntött a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről, írt a közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzése szerint ősztől a jelenlegi 27 helyett csak 5%-os forgalmi adó fogja terhelni a tűzifát. Magyar Péter miniszterelnök arról számolt be, hogy a zöldségek, gyümölcsök és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentése is a kormány tervei között szerepel.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Megkezdték a velencei túlélőhelyeinek rendbetételét. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. A folyók apadnak, csökkenteni kell az erőművi kapacitást, miközben az energiahálózatra érkező igény egyre nő. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, hogy bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalja, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. A kormány tartják felelősnek az energiaválságért az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések alapján a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat kezdtek a velencei tónál. Elsőként a Dínyés térségében található névtelen tisztás és Kismihály tisztás között dolgoznak a szakemberek, tájékoztatotta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, a munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott tiszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Már az 1 milliárd forinthoz közelít az asszály miatt benyújtott kárigény. A jövő hétre is két napos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány, és hamarosan arról is szó lesz, hogy drágul a fővárosi taxizás.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rendkívüli készültséget rendelt el az aszály elleni védekezésben az élő környezetért felelős miniszter. Már az ország háromnegyedében vált súlyossá a vízhiány. Kajdos László arról számolt be, hogy a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe a vízügyi ágazatban. A döntést azzal indokolta, hogy Magyarország 84 vízhiány kezelési körzetéből 66 esetben az aszály index meghaladta a jogszabályban előírt 3-as határértéket. Már az 1 milliárd forintot közelíti az aszály miatt benyújtott kárigény az egyik biztosító társaságnál. A Groupama összegzése alapján a legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékből jelentették eddig. 4 éve, az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején egész évben 7 milliárd forintnyi kárt fizettek ki, a július közepéig benyújtott kárigény akkor nem érte el a 500 millió forintot. A jövő hétre is 2 napos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a kormány. Jövő hétfőn és kedden 5 előterjesztés tárgyalását javasolják, köztük az egységes egészségügyi adatkezelést érintő törvények és a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a köznevelési intézmények visszakapják szakmai autonómiájukat, a javaslat helyreállítja a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. Kizárná az országos politikai döntéshozókat a sportági szakszövetségek irányításából a belügyminiszter. Posvai Gábor azt írta, a magyar sportirányítási rendszer megújulásához kikerülhetetlen a politikai és a sportvezetői tisztségek szigorú összeférhetetlenségének bevezetése. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatásokat. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány, erősítette meg a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, az árváltozások a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő előzetes engedélyével történhetnek meg, ezért a gyógyszertárak nem nyelhetik le az áfa csökkentés összegét. Az intézkedés 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Augusztus 1-től többet kell fizetnie annak, aki taxival utazik Budapesten, ugyanis hatályba lép a taxirendelet legutóbbi, a fővárosi közgyűlés június 26-ai ülésén elfogadott módosítása. Az új tarifák így néznek ki, az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521 forintra, a percdíj pedig 110-ről 130 forintra emelkedik. Mindemellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, ami azt jelenti, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező, illetve onnan induló taxifuvarok alapdíja 2100 forint. Szó volt ugyancsak 800 forintos előrendelési díj bevezetéséről, ám a korábbi híradások ellenére az nem ment át a rostán, mondván nem ellenőrizhető a kiszabása. Az áremelést azzal indokolták, hogy utoljára 2023. márciusában változtak a tarifák, tavaly ősszel a taxisok egész napos demonstráció keretében 20-25%-os áremelésért lobbiztak, de követeléseik sokáig süket fülekre találtak. Amikor napirendi pontra került a kérdés, 27%-os emelésről nyújtottak be javaslatot, ám az 1400 forintos alap és az 560 forintos kilométer és a 140 forintos percdíjat leszavazták, viszont a mérsékeltebb drágulásról szóló javaslatot 19 igen szavazat és 10 tartózkodás mellett elfogadták.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Újabb, a fővárosi önkormányzat számára kedvező bírósági döntés született a szolidaritási hozzájárulás ügyében, közölte Karácsony Gergely főpolgármester. Azt írta, hogy a fővárosi ítélőtábla július 27-én kiadott végzése szerint az állam a szolidaritási hozzájárulás meghatározásakor nem járhat el önkényesen. A főpolgármester szerint az államnak figyelembe kell vennie, milyen törvényben előírt feladatokat kell ellátnia az adott önkormányzatnak, és hogy ezek teljesítéséhez mennyi forrásra van szüksége. A bejegyzés szerint ebből a szempontból nincs jelentősége annak, hogy az állam milyen jogi konstrukcióban csomagolta újra a hozzájárulás becsülésének módját. Karácsony Gergely ugyanis arra emlékeztetett, hogy az előző kormány a korábbi bírsági döntések után más jogi formába próbálta átültetni ugyanazt az elvonást. A szolidaritási hozzájárulás ügyében több per fut egyszerre, azonban van egy, amiben már született döntés. A Budapest és a Magyar Államkincstár között a 2023-as szolidaritási hozzájárulás miatt indult perben. Az ügyben a kúria is fenntartotta az elsőfokú bírósági ítéletét, amelyben a fővárosi törvényszék megsemmisítette az Államkincstár egyes úgynevezett forgótőke visszapótlásról szóló leveleit, és jogellenesnek minősítette az ezek alapján kibocsátott beszedési megbízásokat. Az ítéletek elsősorban azt vizsgálták, hogy az Államkincstár megfelelő közigazgatási eljárás és indokolt határozat nélkül vonhatta le az összegeket. Megállapították, hogy a hozzájárulás nem adó, és annak beszedésekor a fővárost megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog. Egy ilyen eljárás keretében azt is figyelembe kellene vennie az Államkincstárnak, hogy a kiszabott kötelezettséggel nem veszélyezteti-e a város működő képességét. Önmagában a szolidaritási hozzájárulásról tehát nem mondta ki a bíróság, hogy törvénytelen lenne, mint azt Karácsony Gergely a bejegyzésében állítja, de a beszedésének módjáról igen. A portfólió azt írja, az nem derül ki a főpolgármester posztjából, hogy a mostani végzés pontosan melyik perre vonatkozik, az ezzel kapcsolatos kérdésüket elküldték a fővárosi önkormányzatnak. Sokkoló részleteket osztott meg közösségi oldalán Szolnoki Zsófia Sára, a Lufia énekesnője, akit június elején a Budapest Park színpadán kellett újraéleszteni a koncertjük legelején. A fiatal tehetség az Elefánt zenekar előzenekaraként lépett pódiumra, ám a fellépés tragikus fordulatot vett, amikor hirtelen összeesett. Az énekesnő úgy fogalmazott, az egyik szívbillentyűje nem zárt be, és ezzel túlstimulálódott. A gyorsan kiérkező mentők szakszerű segítségének köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát, majd azonnal kórházba szállították. A vizsgálatok kiderítették, hogy egy eddig nem ismert örökölt szívbetegség állt a háttérben, amelyet az egyetemi tanulmányok miatti felfokozott stressz is katalizálhatott.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Megkezdték a velencei túlélőhelyeinek rendbetételét. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. A folyók apadnak, csökkenteni kell az erőművi kapacitást, miközben az energiahálózatra érkező igény egyre nő. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, hogy bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők, szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalja, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. A kormányt tartják felelősnek az energiaválságért az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések alapján a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat kezdtek a velencei tónál. Elsőként a Dínyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek, tájékoztatotta az élő környezetért felelős miniszter, Gajdos László közölte. A munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
2: Az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy ősszel elindulnak az egyeztetések az állami és a magánegészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért. Rekord alacsony a Dunavízállása Budapestnél, és beszámolok arról is, hogy ismertette a Népliget fejlesztési terveit a főpolgármester.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A hivatal a közvagyon visszaszerzési feladatok mellett nyomozási, vádképviseleti és vagyonvédelmi jogköröket is kap. A szervezet akár 5 milliárd forintos bírságot is kiszabhat, vádat emelhet, valamint folyamatban lévő ügyeket is átvehetne saját hatáskörbe. A törvénytervezetet jogvédő szervezetek és ellenzéki politikusok amiatt bírálták, hogy nem biztosít bírói jogorvoslatot a hivatal egyes döntéseivel szemben. Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal, hangsúlyozta a miniszterelnök, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. A Fidesz frakció vezetője szerint viszont új politikai erőszakszervezet alakul. Megszüntette a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz tartozó adókedvezményeket és több adónemet is eltörölt a parlament. Az országgyűlés, a helyreállítási és ellenálló képességi terv, valamint egyes kormányhatározatok végrehajtása részeként döntött így. Kivezetik a bevándorlási különadót, eltörlik a települési adót és az ebrendészeti hozzájárulást is. Megszüntetik a széndioxid kvótát és a széndioxid tranzakciós díjat is, viszont megduplázzák a levegő terhelési díjat. Arról is döntöttek, hogy előleget kaphatnak a gazdák a kárenyhítési rendszerből, és visszaállította a kriptokereskedés legális lehetőségét a Tisza kormány. Ősszel elindulhatnak az egyeztetések az állami és a magánegészségügyi ellátás viszonyának rendezéséért, közölte az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában Hegedűs Zsolt miniszter. Az egészségügyi tárca vezetője a kiemelt célok között az évi 500 milliárd forintos többletforrás értékalapú elköltését ígérte. Szólt arról is, hogy folyamatban van az új szakdolgozói bértábla kidolgozása. Már csaknem 50 milliárd forinttal tartoznak a kórházak a beszállítóknak a legfrissebb államkincstári adatok szerint. A legnagyobb tartozást az egyetemi klinikák halmozták fel. Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi tendencia mellett évvégére ismét 100 milliárd forint közelébe emelkedhet az adósságállomány, ezért évközi adósságrendezést sürgetnek.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el jövő keddi az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy a tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A Duna rekord alacsony vízállása miatt csökkentik a paksi atomerőmű teljesítményét. A gazdasági és energetikai miniszter szerint Magyarország energiaellátása biztonságban van. Kapitány István arra is figyelmeztetett, hogy a következő napokban újabb hőhullám érkezik Európába, ami várhatóan tovább növeli a villamos energiafogyasztást, miközben a Duna víz szintje tovább csökkenhet. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arról is beszélt, hogy a következő napokban a Vác alatti területeken megdőlnek a negatív rekordok. Az előrejelzések a következő időszakban sem jósolnak számottevő csapatékot a vízgyűjtőkre. A Tiszán a Kisköre alatti szakaszon, illetve a Belencei tavon is folyamatosan csökken a vízállás. Augusztusra megszűnhet az egységes vízfelület a Velencei tavon, a vízszint 20 cm környékére csökkenhet. A környezetért felelős tárca a Telex érdeklődésére arról tájékoztatott, az egybefüggő vízfelület helyett egymástól elszigetelt, különböző mértékű úgynevezett víztestek alakulhatnak majd ki a Velencei tó helyén. Az alacsony felvásárlási árak miatt veszélybe kerülhet a hazai dinnyetermelés, figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint az önköltségi szint alá csökkent a görög dinnyetermelői ára a július közepén tapasztalt lehűlés és az európai túlkínálat miatt. Bús Balázs volt harmadik kerületi polgármester is gyanúsított az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. Az NKA botrány miatt letartóztatásban lévő politikus nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen. A politikus a Tisza rendszer politikai fogjának nevezte magát, és kijelentette, hogy polgármesterként és az NKA tisztségviselőjeként semmilyen jogsértést, törvénytelenséget és mulasztást nem követett el. Vizsgálat folyik a Ferencvárosi Tornaklubnak korábban megítélt összesen 25 milliárd forintos állami támogatás ügyében, közölte a belügyminisztérium. A támogatást egy Fradi Város nevű sportkomplexum megépítésére ítélték oda 2016-2017-ben, azonban a beruházás végül nem valósult meg.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az Agrár Forgóeszközhitel programban 100, az Élelmiszeripari Forgóeszközhitel programban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. 2030-ig 200-230 milliárd forintból korszerűsíthetik a Hatvan és Füzesabony közötti vasúti szakaszt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a fejlesztés eredményeként a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek, ami csökkentheti a menetidőt és javíthatja a menetrend pontosságát. Ismertette a Népliget fejlesztési terveit a főpolgármester, aki üdvözölte a planetárium felújításának tervét is. Karácsony Gergely kiemelte, a planetárium és a Népliget megújítása egymással összefüggő városfejlesztési feladat. A főváros tervei között szerepel a zöld felületek megújítása, a park megközelíthetőségének javítása és a rekreációs lehetőségek bővítése. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, hangsúlyozta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán a támogatáspolitikát érintve úgy vélte, az előző évek magyarországi támogatásait meg fogják vizsgálni, és visszaélések esetén jogi intézkedéseket tesznek. Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a Gazdasági és Energetikai Miniszter. Kapitány István tájékoztatása szerint az Exim Bank ügyleteinek feljelentése után egyenként alaposan vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben sorra egyeztettek szakmai szervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel. Szeptembertől nyilvánosan elérhetők lesznek a kórházi fertőzések friss adatai. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kidolgozta annak szabályait, hogy milyen formában tegyék közzé ezeket az adatokat. A most elkészült módszertan rögzíti, milyen adatokat hoznak nyilvánosságra, hogyan gyűjtik és ellenőrzik ezeket, valamint mire kell figyelni az értelmezésükkor. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Újraindult az Intercity kocsik javítása és fővizsgáztatása a Dunakeszi járműjavítóban, miután a MÁV visszavette az előző kormány idején csődbe ment üzem tulajdonjogát. A közlekedési és beruházási miniszter a helyszínen arról számolt be, az üzem talpraállítása minden vasúton utazó érdeke, ugyanis az idén-nyáron tapasztalható kocsi hiányt is az okozza, hogy a tavaly beállt fizetésképtelenség nyomán elmaradtak vagy megkéstek a járművek vizsgái. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek. Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Újra járnak a vonatok Komló és Dombóvár között. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Hozzátette, bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával. A közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy a cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, a legfenntarthatóbb környezetbarát közlekedési módot fejleszteni kell, erre nagyszabású terveik vannak. Szeptemberben pedig a Miskolc és Tiszaújváros közötti szakaszon is újra nyitják a személyszállítást. Ökumenikus imaórát tartanak a holokauszt során, valamint a 2009-ben Magyarországon történt cigánygyilkosságokban meghalt roma áldozatok emlékére a Terézvárosi Nagymező utcai templomban. Az este 6 órakor kezdődő imádságot Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Szolgálatot teljesít többek között Fabiny Tamás, nyugalmazott evangélikus püspök, Frank Hegedűs anglikán lelkész, valamint Radvánszky Péter rabbi is. Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány zápor zivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, estére 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is, szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
0: Az NTI híreit hallották.

0: legkülönböző területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Balázs Ádám, filmzeneszerzőt. Szia!
2: Szia, és mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlök.
1: Örülök, hogy itt vagy, hiszen azért Amerika és Magyarország között osztod meg az életedet.
2: Igen. Úgyhogy hát ez egy szép két laki vagy két élt lét. Azért most már hosszú évek óta azért Európa és Magyarország a bázis, úgyhogy innen dolgozom. És ilyen módon azért inkább én most már Magyarországon vagyok.
1: Jó, nekem azért jó érzés mégis valahogy úgy gondolni, hogy így elcsíptünk itt Budapesten.
2: Ja, jó, hát akkor, ja, úgy, akkor legyen így.
1: Hogy maradjon igen. Meg ez a pozitív élmény. Jó. Sokat törtem a fejem azon, hogy végül is mi egy filmzeneszerző dolga, hogyan vesz részt az alkotásban, milyen képességek szükségesek hozzá, és arra jutottam, hogy talán az egyik legfontosabb az a rugalmasság, hiszen neked különböző rendezők, különböző világához, elképzeléséhez kell igazodni.
2: Igen, ezt nagyon jól látod, és hát emellett van még azért nagyon sok, illetve egy pár olyan kulcsfontosságú képesség, aminek tudatában, tudatos használatában, illetve megélésében azért sokkal hatékonyabban tudunk működni, és ilyen például az, hogy legyen egy olyan igény, hogy mindig meg tudjál újulni, és hogyha esetleg egy film zenében valami változtatást kérnek, és ez egy nagyon-nagyon gyakori eleme a filmzeneszerzésnek és a szakmának is, hogy akkor ugye az ember ne úgy újjon neki duzzogva, hogy akkor jaj, most valami te helyett, hanem akkor egy jobbat csinálni. Szóval, hogy ez a fesz tényleg köthető azért a megújuláshoz is, de hogy valahogy az a képesség, hogy az emberben meglegyen az az igényesség önmaga iránt, illetve természetesen a film iránt, ami egy alázattal kell hozz párosuljon, hogy jobbat akarjon készíteni.
1: És ez mind megvolt benned? Vagy pedig maga a pályád alakította ki, és fejlesztette egyre magasabb szintre?
2: Én szerintem ez, hogy mondjam, tehát vannak az embernek, ugye vele született, meg szülei által hozott, belenevelt, és nevelés által kapott mintái, és én szerintem ugye nagyon sok minden azért abban már rejlik, úgymond, a személyiségemből, ahogy azért én fel lettem nevelve, és kiskamasz korom óta, hogy mondjuk én magamat nevelem, milyen elvek szerint, vagy milyen gondolatiság szerint, de hogy igen, ez egy tanulandó, és ez egy fejleszthető kritériuma a filmzeneszerzésnek, illetve ennek a mesterségnek, és én azt kell, hogy mondjam, és visszanézek a karrierem elejére, nagyon sok minden megvolt bennem, de én azt mondom, hogy azért ez sokkal magasabb szinten, és sokkal tudatosabban, és sokkal rutinosabban van jelen már az életemben.
1: Mennyire hangsúlyosak ezek az emberi tulajdonságok? Mennyivel fontosabbak, ha fontosabbak egyáltalán, mint a szakmaiság? Tehát hol helyezed el?
2: Hogy erre válaszoljak megfelelően, akkor még egy nagyon fontos kulcsát szeretném megosztani, hogy mi az, ami egy filmzeneszerzőt sikeressé tesz, nem feltétlenül jóvá, de sikeressé, és folyamatosan a munkával ellátott, ez pedig a megfelelő kommunikáció. És azt hiszem, ez is egy olyan dolog, amit nagyon jól lehet tanulni, és ez is az évek során szépen tud csiszolódni, és ez azt hiszem, hogy nagyon nagy százalékban hozzájárul ahhoz, amit kérdeztél, annak ahhoz a sikerességhez, illetve ahhoz, hogy mi alkotótársakként egy rendezővel és egy vágóval, elsősorban persze a rendezővel, de azért a vágók is nagyon-nagyon fontos résztvevői ennek a munkafolyamatnak, hogy meg tudjunk beszélni ötleteket, gondolatiságokat, a film dramaturgiájához én is zenészként hozzá tudjak szólni, tehát ilyen szempontból ugye kicsit bölcsésznek is kell lenni, vagy kicsit film esztétának is, amikor az ember ír filmzenét, mert hogy kívülről is kell lássa, vagy éreznie kell azokat a hatásokat, amiket el szeretne a film összképében érni, és ehhez képest viszonyítani mindazt, amit én

0: zeneszerzőként ehhez hozzá szeretnék adni, és hogy azt milyen szinten, mennyire hangsúlyosan szeretném hozzáadni.
1: Most olyan képességeket mondtál, amelyek talán nem is tanulhatóak.
0: Hát én szerintem egyetlen dolog, ami nem tanulható, az az ízlés. Ah. Ezt azért többször el szoktam mondani. Ez dobta a gép, akinek azt, amit, úgyhogy azon nincs mit javítani, de minden más javítható. Ah. És nem azt mondom, hogy javítható, csak hát ugye ez is olyan, hogy vannak nagyon hasonló ízlésvilágú alkotók, akik nagyon szépen megtalálják magukat, és ugye ez például egy nagyon nagy összefogó erő, és hogy ezt most ilyen nagyon egyszerűen lefordítsam, tényleg olyan, tehát hogy mikor érzi egy rendező soknak a zenét, vagy mikor érzi azt, hogy túl dús valami, és mikor van egy zeneszerzőben ugyanez az igény meg, hogy jaj, hát ez már ciki, ez. És hogy ez a része, ez azért köthető az ízléshez, de itt azért az ízlést nem lehet megváltoztatni szerintem, de hogy bizonyos fokig lehet cizelálni, és mértékben tartani, kordában tartani azt, hogy ki mit hoz ki belőle, az már egy ilyen ilyesfajta intelligencia, vagy kommunikációs, aha, belső kommunikációs készség.
1: És akkor ez már ugye felveti azt a kérdést, hogy vajon hol van a filmzene helye egy filmben. Na, erről is beszélgetünk még a folytatásban. Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, amikor a filmzeneszerzői hivatáshoz kapcsolódó képességeket firtattam, vagy csak azért voltam erre kíváncsi, mert jazzzenekarokban szereplő zenészek például nagyon sokszor mondják azt, hogy a szakmai tudás az alap. De hogy az nagyon fontos, hogy a produkcióban résztvevő zenészek kijöjjenek egymással, és hogy egyszerűen olyan emberi képességekkel rendelkezenek, amivel nem biztos, hogy mindenki bír, és lehet, hogy van, nem tudom, szakmailag jobb zenész, vagy valami virtuózabb, de hogy mégiscsak nem lehet vele kijönni, és hogy hát egy film elkészülte, az ugyanígy egy nagy apparátust igényel.
2: Abszolút, teljesen igazad van, és ezért nagyon nagy felelősség hárul a rendezőre, illetve a producerekre. Azért szerzői filmek esetén elsősorban a rendezők felelőssége ez, hogy egy olyan csapatot rakjon össze, amiben teljesen otthonosan tud mozogni abban a világban, amit ezek a csodás alkotók így együtt képeznek. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontosak az emberi kvalitások, és nagyon fontos az a fajta kommunikáció, ami mondjuk esetleg már megvolt egy munkakapcsolatban, előző munkákon keresztül, vagy ha egy új munkakapcsolat van, akkor azt mindenképp megelőzi egy-két beszélgetés, és nem csak az, hogy most demót küldünk, vagy megcsinál egy ember egy jelenetet, mert szerintem az pont ezt veszi ki, tehát hogy lehet a világ legjobb jazzzenésze is, de hogyha nem lehet vele dolgozni, vagy nagyon másfajta elképzelésekkel rendelkezik, az azért kiderül egy beszélgetésből. És én az ilyesfajta munkakapcsolatukba hiszek, és azért nekünk is, szóval, hogy mondjam, tudom, hogy mi vagyunk azok, akiket felvesznek, tehát hogy ebben a hierarchiában nyilván alkotó társak vagyunk, de hát nem mi döntjük el, hogy akkor most ennek a filmnek mi szeretnénk írni a zenét. Úgyhogy ilyen szempontból nekünk is ez nagyon fontos, zeneszerzőknek, hogy ez oda-vissza működjön. És amikor én is azt érzem, hogy valami nem stimmel, akkor ebből, hogy mondjam, lehet egy olyasfajta konszenzus magába az embernek hozni, vagy arra jutni, hogy esetleg nem biztos, hogy erre most 4-5 hónapot szeretnék szállni az életemből, hogy ezzel kelljen szembesülnöm.
1: Uh-huh. Ugye alkalmazott művészetről van szó.
2: Így van, mert onnantól már alkalmazottak vagyunk, úgyhogy ott már nincs mese.
1: Amikor elindultál ezzel a pályán, ugye zenés családból származol, azt azért fontos hozzátenni, édesapád Balázs Árpád zeneszerző, édesanyád pedig Malovec Ágnes, énekzenetanár és kóruskarnagy. Így szóval van. Neked azért a szakmai alapok azok, úgy érzem, hogy megvoltak.
2: Igen, igen.
1: De mégis hogyan választottad ki a filmzene világát, hiszen nyilván indulhattál volna másfelé is.
2: Engem nagyon vonzott, ez nyilván nem egy újszerű dolgot árulok el azzal, hogy nagyon szerettem a filmeket, és nagyon sokat jártam moziba, nekem nagyon meghatározó élmény volt a mozi világa, tehát amikor bemegy az ember egy moziba, annak az illata, a székek, tehát hogy úgy egyszerűen egy ilyen szentélybe került az ember, és akkor valahogy ennek a világnak a később, amikor így én is így ilyen alkotói, vagy hát nem is tudom, ilyen intellektuális tudatra kezdtem ébredni, akkor onnantól nagyon érdekelt már a zene és a film korrelációja, illetve ezek az egymásra hatások, és elkezdtem ezt figyelni, és nagyon érdekes volt megnézni egy filmet mondjuk kétszer egymás után, vagy akár egy héttel később. Először csak mint befogadó, egy összalkotási élményt megtekintő nézőként, és aztán utána egy kicsit az analitikusabb, úgymond majd filmzeneszerző leszek, ha nagy leszek, módon beülni, és végig hallgatni a zenéket, és csak arra koncentrálni, hogy a zene mit csinál, és hogy mit és miért csinálja a zeneszerző. Egyébként nagyon javaslom a kedves hallgatóknak is, ez egy nagyon jó játék, és viszonylag nem biztos, hogy el kell menni moziba se egy ilyen játékhoz, mert bekapcsolnak egy filmet, és érdemes kikapcsolni magát a sztorit, és egyszerűen csak tényleg a vizualitásra, a magára, a kontextusra, illetve a dialógusra koncentrálva a zenét hallgatni, és hihetetlenül más élmény jön így felszínre, mert onnantól én szerintem nagyon szépen kihalható a tudatosság is. Vannak olyan zenék, ahol ez nagyon-nagyon egyértelműen kihalható, hogy milyen tudatossággal készül egy zene, mert azok a nagyon, hát most nem azt mondom, hogy szájbarágósak, de hogy könnyebben megfejthető, tehát mondjuk egy horror jelenetnél nagyon izgalmas zene van, és egyre közelebb kerülünk a csúcsponthoz, és a zene ugye egyre intenzívebbé válik tempóban, hangzásban, hangszerelésben. Ez ugye az egyértelmű, vagy mondjuk azt megfigyelni, hogy mondjuk egy zene, hogy tud teljesen ellene menni egy ilyen pillanatnak, hogy mondjuk 100 zongorával a felsőbb regiszterekbe egy-két hangot ugyanerre a jelenetre, vagy ugyanilyen jellegű jelenetre ír a zeneszerző, hogy mennyire érdekes, hogy másképpen próbálja megfogalmazni azt a drámát. És akkor én szerintem ez egy nagyon jó kis játék. Aha. Úgyhogy javaslom mindenkinek.
1: Na, hát akkor a jó kis játékra, a filmzeneszerzésre még visszatérünk Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez az Intermezzo, vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, az ember fejében megfordul az, hogy végül is hol van a filmzene helye egy filmben, hiszen azért vannak olyan nézőpontok, ugye, mi szerint az a legjobb, ha nem is nagyon lehet észrevenni a filmzenét, hát mások pedig hát sokkal hangsúlyosabbnak vélik. Ez mitől függ?
2: Igen, ez valóban egy elég tudatos döntés, és nagyon sokat agyalunk ezen a rendezőkkel, tényleg, hosszú hónapokat is akár, egy-egy hangon, egy-egy kis időzítésen nagyon sok minden múlik, és ez pontosan olyan, hogy zeneileg is érzékelhetetlen, nézői szemmel is, de percepcionálisan, tehát amikor az ember egy összképet néz, egyszerűen, hogyha az a hang pont akkor jön, akkor érzelmileg másképp reagál az ember a jelenetre. És ez egy bizonyított tény, ezt azt hiszem, hogy kutatták is ilyen valamelyik amerikai egyetemről csinált, hogy a nézőkben hogy üt meg egy jelenet másfajta zeneiséggel, vagy ugyanannak a zenének mondjuk egy olyan változatával, hogy hamarabb lövi le a csúcspontot mondjuk a zene, és akkor hogy a filmben ez hogy jön. És szóval itt minden hangért harc megy, és most nem a rendező és a zeneszerző harcol egymással a hangokért, néha az is van, de inkább egy olyasfajta harc, vagy egy ilyen nemes feladat, hogy a film érdekeit nézve, hogy hosszabbjuk a legmegfelelőbbre ezt az egész arányvilágot, és hogy tudjuk azt az érzelmi töltetet, illetve azt konkrétan szó szerint, azt az érzelmi töltetet, amit szerettünk volna megmutatni, vagy leképezni filmre.
1: Aha, most utaltál egy kicsit arra, hogy azért lehetnek viták, akár hevesebb nézeteltérések is rendezőkkel?
2: Van, én szerintem igen, de én nekem nem volt soha ilyen heves eltérésem, vagy nézeteltérés. Én szerintem, hogyha valaki nagyon tehát én abban nagyon hiszek, hogy a kreatív, a konstruktív van egymáshoz tekintő, egymáshoz álló kritika az mindig építő lehet, hogyha az tisztelettel van lekommunikálva másik irányba, egyik oldalról is, másik oldalról is, és akkor nyilván hát vannak vehemensebb gondolkodású emberek, akik ugyanazt a mondatot esetleg más tónussal és szavakkal fejezik ki. Ez a kívülállóknak esetleg túl soknak tűnik, belülről igazándiból mi tudjuk pontosan, hogy alkotók beszélgettek egymással a saját hőmérsékletünkön, és néha vannak viták, de én úgy érzem, hogy nem az van, hogy most itt egymás fejére borogatunk üvegeket, meg poharakat, úgyhogy nyilván ez nem jó. Nem ez a... nem így kell ezt elképzelni.
1: De egyébként az egy érvényes álláspont, hogy mondjuk egy filmzeneszerző alapvetően azt szereti, hogyha a zene az dominál, tehát hogy ő ezt képviselhet?
2: Nem. Én szerintem a nagyon jó filmzeneszerzők, illetve a jó filmzeneszerzők, azok pontosan tudják, hogyha túl hangosra van keverve a zene, hogyha túl sok, akkor egyrészt a film veszít belőle, és ők is vesztenek belőle. Tehát akkor sokkal könnyebb kimondani azt, hogy hú, de rossz volt a zene. Ja, igen, azért, mert telezenéltette a rendező, vagy a producer a filmet, olyan helyekre is, ahova nem kellett volna, és hogy mindenhol szól a zene, és ezt egy zeneszerző látja is, és hogyha kell, akkor jelzi. Én nagyon sokszor szoktam jelezni, mi mindig leülünk minden film keverésnél, és ott vagyok, és átbeszéljük, és brutálisan azt mondjuk, hogyha ez a zene nem kell, mit tudom én, tényleg az elfogadás után áthallgatjuk a filmet, 2 perc zene. Megírtam, felvettük, ki lett fizetve, nem kell, mert jobb a film tőle, és egy csomószor van ilyen, és én is, én velem ilyen szempontból nagyon szeretnek a rendezők dolgozni, mert nagyon én abszolút egy baltával tudok menni a saját munkámnak is, hogyha az érdeke a filmnek, hogy esetleg valami tényleg ne legyen benne, vagy azért is tudok nagyon harcolni, hogy legyen benne, de akkor is mindig az, hogy valami észérvem van, mert csak úgy, hogy jaj, hát ez milyen szép zene, meg én írtam, meg hogy milyen jól játszik a klarinétos, ez nem elég, mert akkor arra ott van egy, lehet írni szimfóniát, meg kamaradarabot, aztán eljátszák, de itt egy összművészeti alkotásról van szó, úgyhogy ez a fajta alázat, ez mindig ott kell, hogy legyen. Általában olyan érvek vannak, hogyha mondjuk kikerül egy zene, amiben mondjuk olyan témák vannak, amik nagyon meghatározóak lesznek később, akkor azt lehet jelezni, hogy hoppá, most kiveszed azt a zenét, ami későbbiekben meghatározza azt a három témát, amire épül majd ez a film, és hogy ez az a jelenet. És akkor erre azért lehet kardoskodni.
1: De például most a Gyűrűk ura jutott eszembe, a Gyűrűk ura filmtrilógia, hogy ugye abban vannak bizonyos motívumok, és ezek önállóan kidolgozott kis zenei betétek. Tehát, hogy ha például egy ilyen van egy filmben, és ugye ezek a motívumok rendszeresen visszatérnek, amikor az adott szereplő megjelenik. Tehát, hogy amikor egy ilyen van, akkor az például kinek az ötlete, vagy kinek a győzelme, hogy ez egy harc révén
2: valósul. Nem kell harc, hát nem. Ez ugye tényleg egy a Wagner, hát ez a Wagneri leitmotív tradíciónak a gyakorlatias teljesen egyértelmű leképezése. Van, amikor teljesen egyértelműen Csillagok háborúja, igen, megjelenik valaki, igen, ott a zenéje. És ez nagyon jó, én szerintem ez tök jó, meg amire utaltál korábban, az egy nagyon jó meglátás, hogy igen, ezek a zenék megélnek maga. Hogy van az, hogy a filmeknek megél a zenéje maga? Úgy van, hogy a zeneszerző nem a filmhez írja először a zenét, jó esetben, vagy hát nagyon sok esetben, mondjuk az amerikai filmeknél, hanem a témáknak egy szvittet ír konkrétan. Tehát, hogy mondjuk van egy filmzene, amit a Hans Zimmer majd megalkot, és a Hans Zimmer az ír egy 18-20 perces zenei szvittet, ami önállóan értelmezhető zenemű, ami tartalmazza az összes témát, az összes hangszerelési ötletet, amivel szeretné ezt a filmet megvalósítani, az összes szintetizátoros atmoszférikus hangzást, amit mondjuk esetleg elektronikusan kell hozzárakni. Majd egy csomó esetben ugye ezek az elektronikus hangok nagyon-nagyon meghatározóak. Egy szikáriót veszünk akár így hangzásilag is, hát nyilván, hogy nem feltétlenül kell, hogy az mondjuk elektronikus legyen, vagy egy szimfonikus zenekarral előhozott nagyon jelentős, vagy nagyon jellegzetes effektus, mint abban a filmben, vagy hát mondjuk az érkezésben nagyon sok nagyon izgalmas szintetizátoros anyag van ott a vokális témák mellett, amik így már hangzásukban is annyira különlegesek, hogy azok úgy megjelennek, akkor az már rögtön a filmnek ad egy ilyen saját arculatot, vagy egy bélyeget, és hogy ezek a szvittek, ezek erre hivatottak, és a filmzeneszerző, vagy annak a csapata, ugye Hollywoodban egy nagyobb csapat dolgozik a filmzenén, ezekből dolgoznak, és akkor ott van egy ilyen kvázi egy alap mű, egy mestermű, amiből dolgozik mindenki.
1: Hát most már mindent megtudtunk, mondjuk már majdnem. Csak meg kell írni. Azért lenne még egy kis tanulnivaló valószínűleg. Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, akivel az előbb éppen azon vitatkoztunk, hogy mikor született. Szóval én 74-et olvastam, te azt mondtad, hogy 73. Hát jó, elhiszem neked. Viszont ugye itt az a kérdés, hogy mikor mentél ki Amerikába? Hány éves voltál? Mert hogy ha 98-ban mentél ki, és...
2: Hát ez a kimenés, igen. Tehát hogy ez a, ugye ezt most hogy vesszük? Tehát igen. Amikor kiköltöztem, úgymond, az 97-ben volt, de azelőtt én már nagyon sokat jártam az USA-ban. Először azt hiszem talán 15-16 éves koromban voltam, majdnem egy teljes nyarat, így apának az egyik zenész kollégájának a révén, ők hívtak meg, családhoz mentem, és aztán utána való nyáron is kint töltöttem időt, és... Hogy is volt? Aztán utána ugye én a konziba jártam, a Bartók konziba, a kocsártanárulhoz, és mellett az ELTE-re, angol szakra, és lett egy bölcsész diplomám is, és a bölcsész diploma révén én kijutottam Amerikába 20 éves koromba, és akkor ott egy teljes évet kint töltöttem egyetemen, és akkor visszajöttem, akkor onnantól gyakorlatilag majdnem minden évben visszamentem, mert ott addigra már nagyon sok barátom lett kint, és akkor 97-ben jött el az a pont, amikor én így ki is költöztem, úgymond.
1: Jó, akkor most hány éves voltál akkor?
2: Nem tudom.
1: Számolt ki te?
2: Késő van. De 20, az olyan 24, azt hiszem.
1: Jó,
2: igen.
1: Hát szóval 24 éves voltál.
2: Igen,
1: volt.
2: Matematikusok.
1: Matematikusok összeültek, igen, és megbeszélték hosszas töprengés után. Szóval ott mennyiben más a filmzene jelentősége, mint mondjuk itthon. Tehát, hogy mi az alapvető különbség, hogy érzed? Elég sok időt töltöttem.
2: Igen, sok időt töltöttem, és úgy érzem, hogy azért vannak alapvető különbségek. Nagyon érdekes a kérdés, mert azért ez valamilyen szinten azért trendekhez is, és divat irányzatokhoz is, vagy nem is tudom, tehát úgy egyszerűen élethelyzet az a korhoz is valamilyen szinten idomul, és ezt 5 éve már másképp válaszoltam volna meg. Azt tudni kell, hogy most Hollywoodban, tehát az amerikai piacon nagyon-nagyon sok európai zeneszerző van, nagyon sok. És ez köszönhető egyrészt Hans Zimmernek is, aki olyan szempontból tényleg korszakalkotója, de egy nagyon jelentős filmzeneszerző, és nem feltétlenül a filmes munkássága, hanem magában a filmiparban töltött szerepe, illetve az ő szerepe által kialakított munkastruktúra, ami a mai napig is működik Amerikában, ennek a kialakításában. Szóval, hogy egy iparágat épített maga köré, és nagyon sok európai filmzeneszerzőt hozott az égisze alatt Amerikába, akik viszont abban a rendszerben, amit a Hans Zimmer kiépített, remekül el tudtak helyezkedni, és nagy amerikai filmeknek írtak zenéket Európából. És aztán ez úgy szépen egyre jobban, hogy mondjam, így egyre nagyobb teret kapott, és egyre több országból is érkeztek európai filmzeneszerzők, ugye nyilván a németek, az angolok voltak az elsők, de aztán lettek az izlandiak, franciák, az olaszok, és emiatt egy kicsit most ilyen átalakulóban van, mert azért itt a zeneszerzőknek a stílus jegye is meghatározza azt az irányvonalat, ami éppen van. És azt mondanám, hogy alapvetően az amerikai és az európai filmzenek között, mondjuk a 90-80-as évek, 90-es évek, 2000-es években az egy nagy különbség volt, hogy az amerikai filmek sokkal több zene volt, és sokkal nagyobb ívű, sokkal dúsabb hangszerelés, és sokkal hangsúlyosabban az érzelmekre ható zenei világa volt, ezért lehettek ugye olyan nagyszabású filmzene soundtrackek, vagy hát olyan nagy művek, vagy nagy filmek, amikre mindenki emlékszik, hogy hú, annak a zenéjére emlékszel. Tehát most egy lengyel művész filmnek a zenéjére, én mondjuk emlékszem, de nem biztos, hogy sokan emlékeznek. Viszont egy E.T.-re, ahol ugye ezerrel lehetett zenélni, és gyakorlatilag faltól falig szólt a zene, és nagyon hangsúlyosan. Ott viszont ugye jóval könnyebb egyrészt szakmailag is kiteljesülni, hogyha sokkal nagyobb tered van, tehát lehet igazándiból úgy hangszerelni nagyobbat, akkor úgy valahogy úgy szerzőileg is egy sokkal hogy mondjam, így homogénebb összképed alakul ki, vagy hát egy olyan filmet tudsz, vagy olyan filmzenét tudsz készíteni, amilyen nagyon önazonos, és ezért nagyon megjegyezhető. És valahogy azt éreztem, hogy ugye Európában nem annyira dívik a, mondjuk a dialógusok alatt zenélni, sokkal visszafogottabb, sokkal elegánsabb a zenélés, és az érzelmek sokkal árnyaltabban jönnek át a zene által.
1: És melyik áll hozzád közelebb?
2: Én abszolút az amerikai világot tanultam, tehát én ott lettem filmzeneszerző, és nekem ez is volt a filmes zenei esztétikám, és aztán utána én nekem át kellett magamat állítani, ami egy nagyon szép feladat volt, mert igazándiból tehát én vagyok, én írom a zenét, csak egyszerűen egy más esztétikai kódex szerint kellett onnantól dolgoznom, és ezt a nyelvet, ezt a kódexet, ezt így magamnak meg kellett írnom, azok által, hát egyrészt ugye, hál' Istennek úgy alakult, hogy nagyon-nagyon szuper, fantasztikus alkotókkal tudtam együtt dolgozni Európa szerte, és ezek a munkák ugye nagyon sokat inspiráltak, és nagyon sok közös nyelvezeti alakítás rendezőkkel, vágókkal való nyelvezeti alakítás után tudtam létrehozni ezt a saját árnyaltabb és sokkal finomabb és részletgazdagabb, minimalistább világot, és én nagyon szeretem azt is, amikor kellett mondjuk megint csak ilyen szép áradó zenét írni a Lajkó című filmbe például, amikor kifejezetten az volt az igény, hogy legyen egy nagyon nagy ívű dallamos filmzene, vagy akár Deák Kristófnak az unokájában, ahol ez volt az igény, de én úgy érzem, hogy ez nekem egy nagyon nagy adott, nagyon nagyot adott az élet azáltal, hogy megtanulhattam, és igazániból bele is voltam kényszerítve, hogy mind a két világot tudjam.
1: Hát így van,
2: kezelni.
1: De ezt nem az élet adta, hanem ezt te forgattad át,
2: hát
1: magadban,
2: igen,
1: ami nem
2: van,
1: lehetett azért könnyű.
2: Nem volt könnyű, egyáltalán nem volt könnyű, de nem, tehát hogy ez csak egy ilyen belső kalibráció szerintem, és megint csak az jön elő, hogy itt van nagyon nagy jelentősége az ízlésnek. Tehát én a saját ízlés világom által vezérelve azt tudtam mondani magamnak, hogy na ez itt túl sok, ja ide így ennyi, itt ennyi elég, tehát hogy egyszerűen úgy tudtam magamat, mint egy ilyen rendőrség, ilyen zenei rendőrség itt irányítgatni, hogy mi az, ami még, és mi az, ami nekem jó, és mi az, ami a filmnek.
1: Na jó, én most itt nem állok táblákkal,
2: jó.
1: De mondjuk ha állnék, akkor az lenne ráírva, hogy most zene jön.
2: Jó.
1: Aztán folytatjuk a beszélgetést Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a nagy meleg. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Bródi dalokkal kezdődik idén a Sziget. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna víz szintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A felelősségteljes hozzáállás, egymásra figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz, kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. A kormány felelősségére hívták fel a figyelmet az energiaválság kapcsán az ellenzéki pártok. A Fidesz és a KDNP szerint az előrejelzések alapján a Tisza kormánynak legalább egy hónapja lett volna felkészülni a krízisre, de ez nem történt meg. Ehelyett az emberekre hárítja a felelősséget, és külföldi szereplőktől teszi függővé az ország energiaellátását. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután tegnap újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagyszabású fejlesztések lesznek a vasúton. Szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Keddig egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Egy hét múlva a Bródi dalok napjával kezdődik a Sziget. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg több mint 40 fellépő. Az idei programok között a koncertek mellett táncos, színházi, irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. A Green szigeten a fenntarthatóság és környezetvédelem, a civil sziget programokon pedig egyebek között a mentális egészség, az állatvédelem, az emberi jogok és még a biztonságos bulizás is téma lesz. Tovább fokozódik a hőség, nagyrészt napos vagy gyengén felhős száraz idő várható. Az északi és a dunántúli középhegységben viszont néhány záporzivatar előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is. Szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
2: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, az előbb megütötte valami a fülem. Azt mondtad, hogy stílusjegy. Szóval egy filmzeneszerzőnek is lehet önálló stílusjegye? Lévén alkalmazott művészetről van szó.
2: Én szerintem igen, és hát ezt azért elég sok csodás példa mutatja, hát hiszen nagyon sokan a hallgatók közül is azonnal tudnak 4-5 filmzeneszerzőt felsorolni, és azért, hogyha ugye az munkásságukra gondolnak, akkor valószínűleg azonnal valami fajta stílusbeli összeegyeztetés így fejben megtörténik, tehát hogy hirtelen nem egy mexikói mariachi zenekarral asszociáljuk mondjuk Morricone-t, lehetne is akár, de valahogy nem így alakul.

0: az a saját zenei stílus, amit én nem feltétlenül látok magamon, vagy hallok magamon, nagyon érte, ez halálkomoly, amikor mások mondják, ugye, hát ez olyan Balázs Ádám, most nem tudom, milyen az, de hogy én csak írom, de hogy én írom, és akkor ezek szerint vannak olyan jegyek, amiktől így valahogy megismerhető az, hogy ezt én teszem. Amit úgy az ember egy idő után tudatosan tud irányítani, az az, hogy nyilván az ember a karrierje elején nagyon sok mindent elvállal. És ezzel semmi baj nincsen, mert szerintem én is elvállaltam tényleg minden feladatot, mert úgy éreztem, hogy mindenből tanulok, és mindent a saját hasznomra, a saját tudásom gyarapítására tudok majd fordítani. Úgyhogy nagyon fontos ez. De hogy az ember előbb-utóbb rájön, hogy ja, hogyha egy kínai, nem tudom, filmhez kell kínai népzenét írni, akkor lehet, hogy nem én vagyok a legjobb filmzeneszerző erre, vagy hogyha most, mit tudom, én engem megkeresne egy film, ahol mondjuk 18 évesekről szól, és ilyen nagyon-nagyon mai nyelvezetű hip-hop, drum and bass, valami olyan jellegű zenét kéne csinálnom, ami abszolút nagyon fontos, hogy stílus, hogy mondjam, tehát hogy a stílusában megfelelő legyen a filmhez, akkor nem mondanám azt, hogy én nekem kell ezt csinálni, sőt, már többször volt így, hogy én nem megmondtam, hogy ez, figyelj, hogyha a filmednek jót akarsz, akkor nem én írom ezt, mert hogy én, erre van jobb, van olyan zeneszerző, aki önazonosabb ebben a stílusban és abban a stílusban. És hogy mondjam, ezért nagyon hálásak azok a filmesek, amikor ilyesfajta őszintességgel találkoznak, de hogy ehhez az is kell, hogy én az összes képességemnek tudatában legyek, és tudjam azt is, hogy mi az, amit én a legjobban meg tudok csinálni, és amit én a legjobban meg is szeretek csinálni. Például én nagyon sokáig nem hittem abba, hogy vígjáték, tehát hogy valahogy én nekem mindig a dráma volt az, ami a legjobban mozott, de hogy mindig adta nekem az élet a vígjátékokat, és hogy úgy nagyon féltem az elején a vígjátékoktól, aztán hogy egyre több jött, és nagyon megszerettem a vígjáték műfaját, és akármennyire is az elején óckodtam attól, hogy én vígjátékokhoz írjak zenét, rengeteg vígjátékhoz írtam zenét.
1: Ugye, ilyen például és Nagy Karácsony is.
0: Igen, tehát, és most már nagyon élvezem, de hogy mindig, amikor úgy az ember az álom munkájára gondol, hogy mi az, akkor az valamilyen ilyen nagyon szép dráma, nagyon kis belsőséges, ilyen törékeny zene, ilyen nagyon-nagyon minimalista, olyasfajta filmvilágot tudok
1: én. Mint a testről és a lélekről, nem? Enyedi Ildikó filmje?
0: Például, igen, vagy a Terápia sorozat, tehát hogy az a fajta ilyen lelkület, zene, azokat szeretem én a legjobban. Vagy hát azt érzem, hogy az ahhoz tudom azonnal, hogy azt mondani, hogy hú, na ez. De hogy egyébként meg tényleg azon kapom magam, hogy közben már egy csomó stílust én is megszerettem, és elsajátítottam a saját nyelvemen.
1: Hát például vígjáték, ugye?
0: Igen.
1: De ha valakinek nagyon erőteljes, önálló stílusa van, első hallásra felismerhető az, hogy ez az ő munkája, akkor az valahol beskatujázza, nem? Tehát, hogy lehetséges, hogy nem kap olyan ajánlatokat, amiket egyébként
0: nem biztos, hogy
1: oldani.
0: Az baj. Tehát, hogy nem biztos, hogy az baj. Én pont ezt mondom, hogy nem baj, hogyha van egy olyasfajta arculatod. Én értem, hogy alkalmazott zeneszerzés, és hogy sokfajta, és én tényleg nagyon-nagyon, én azért nagyon-nagyon tág vonalakon dolgoztam, tehát tényleg nagyon sok irányvonalat kipróbáltam, és nagyon sok, és mindegyikben megpróbáltam azért a saját kézjegyemet beletenni, de hogy valahogy, hogy az ember csak mégis a saját kézjegye által lesz ismert, vagy amiatt keresik fel. Legyen az két hang, legyen az két olyan megjegyzés, akár mondat a kommunikációban, ami nem feltétlenül a zenében jelenik meg, de hogy valami, ami miatt megkeresik az embert, és őt akarják. És mondom, hogy ez nem feltétlenül a zene.
1: Na hát ettől függetlenül lehet, hogy holnap hívnak téged egy vígjáték ajánlattal.
0: Elképzelhető.
1: Jövünk vissza Balázs Ádám filmzeneszerzővel.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző. Ádám, nem sikerült kiszámolni, hány éves voltál, mindegy is, amikor végül is Amerikába kerültél, de hogy azért az biztos, hogy fiatalon, ott mert végül is egyedül, még ha voltak is ismerettségeid vagy barátaid, saját lábadon kellett megállni.
2: Igen.
1: Ez hogyan indult?
2: Hát nehezen. De hát az ember ugye beleszokik ebbe is, és hogy mondjam, tehát hogy én szerintem mindaz, amit ott a pályám elején én megtettem azért, hogy olyan extra munkákat vállaltam kint Amerikában, hát egyáltalán dolgoznom kellett amellett, hogy én filmzeneszerző voltam, mert azért eleinte nem fizettek annyit, meg hát az ember ugye be akar törni egy szakmába, és ezeket is ugye átfordítottam én abszolút a magam javára, tehát stúdióba voltam, kire zeneszerzőknél. A stúdió, hát hogy mondjam, ilyen asszisztense voltam a zeneszerzőnek, de hogy abból meg rengeteget tanultam, megtanított a számítógépes munkára, tehát ez is például ez egy nagyon fontos aspektusa a filmzeneszerzésnek, amit lehet, hogy nem mindenki tud, hogy azért ez egy erős programozói, majd hogy nem matematikai jellegű munka is, mert hogy amellett, hogy az ember zenét ír, amellett iszonyatosan képben kell lenni a legújabb technológiákkal, komputerrel dolgozunk, hangbankokkal dolgozunk, hangszínekkel dolgozunk, vas elektronikai hangszerekkel, tehát hogy amellett, hogy minden megszületik papíron, és eljátsza a végén egy zenekar, emögött rengeteg technika van. És ezt a technikát is meg kell tanulni. Tehát például egy filmzeneszerzőnek ez borzasztó fontos, és ezt, én például a Zeneakadémián ezt tanítom, tehát a digitális hangszerelést és a digitális megoldásokat, mert hogy ez pontosan ugyanolyan fontos, mint a zeneszerzés, tényleg, mert hogy egyszerűen az a fajta, tehát a hangok egyszerűen nem kelnek majd életre, hogyha ez nem megy keresztül egy számítógépen, nem megy keresztül különböző programokon, ez a folyamat, a szerzői folyamat. És ez például nekem, én mindig úgy tekintettem, hogy olyan munkám van, amiből rengeteget tanulok, és későbbiekben ezeket abszolút tudom kamatoztatni. Ugyanez. Ha olyan feladatom volt, ahol nagyon sokat kellett beszélni emberekkel, az pedig a kommunikációmat fejlesztette, és imádtam, mert egyszerűen nagyon sok emberrel tudtam egy nap beszélgetni, és nagyon sok ilyen mini interakcióból tudtam építeni a saját kommunikációs stratégiáimat, vagy hát ilyen mindenfélét, amit nekem kellett. És hogy ez a mai napig is ugye mindenkinek, szerintem minden alkotónak, és olyan alkotónak, aki társalkotó, ez egy majdhogy nem eszenciális és nagyon fontos lét eleme, vagy lét eszköze a kommunikáció, megfelelő kommunikáció. Szóval én valahogy így néztem erre, és hogy minden nagyon tudatosan, abszolút a saját fejlődésemre fordítottam, és aztán amikor már oda kerültem, hogy zenét tudok írni, pénzért, úgymond profi lettem, mert nálam ugye az volt a tehát én ezt úgy veszem, hogy onnantól, hogy mondjam, professzionális film zeneszerző valaki, hogyha ezért pénzt kap, és mondjuk megél belőle. És például tud határidőre dolgozni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy itt iszonyatosan kemény határidők vannak, és nagyon sok embernek a pénze és munkája múlik azon, hogy befejezed-e időre, és úgy fejezed-e be, mert aztán befejezheted, de soha többet nem kapsz munkát, hogyha nem jó az a zene. Vagy nincs úgy felvéve, vagy nem jó a felvétel. Tehát rengeteg buktatója van annak, hogy az ember megír egy filmzenét, tehát ennek ugye az a romantikus képzete, hogy jaj, ott a lebegő hajú filmzeneszerző, és akkor leül, játszik, és álmodozik. Jó, igen, van ilyen is, de hogy ez azért kőkemény biznisz is egyben.
1: Jó, a lebegő hajat azt annyira nem látom rajtad.
2: Jó, hát igen, ez már múlté.
1: De még lehet. De Amerikában hogy találtad meg a megfelelő mestereket?
2: Igazándiból ilyen ismerettségeken keresztül voltak már azért olyan szakmai kapcsolataim, akiken keresztül el tudtam kezdeni egy nagyon helyes professzor, aki mai napig is tanít az NYU-n, a filmiskolában, ő mentorált engem, és vitt be azokba a körökbe, ahol el tudtam kerülni előbb-utóbb olyan filmesekhez, akik dolgoztak meg. Hát én gyakorlatilag az NYU és az összes New Yorki filmiskolába kiraktam hirdetéseket, hogy írok zenét, és így lettek az első filmes kapcsolataim, és az első munkáim, és az első éles munkáim, amiken élőben tudtam már felvenni zenét, nyilván nem olyan költségvetéssel, hogy mondjuk egy 10 fő zenekarral. Tehát ezek olyan dolgok, amik nagyon fontosak voltak, és megint csak azt a képzetet erősítették, illetve ennek az egész iparágnak azt a részét mutatták meg nekem miniben, hogy itt nagyon sok mindenről van szó. Tehát itt gyakorlatilag az ember a saját munkájának a producere, és mindannak a pénznek a nagyon-nagyon gondos őre, amit mondjuk egy film zenére fordít egy produkció. Tehát, hogy az megfelelően legyen felhasználva, az pontosan azt képezze majd le, amit én szerzőileg elképzeltem, és ezekhez nagyon-nagyon fontos volt.
1: Jövünk vissza, jó? Balázs Ádám filmzeneszerzővel, Morricone-t ki nem hagyjuk.
2: Jó.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, aki személyesen ismerte Morricone-t is. Milyen volt a te kapcsolódásod hozzá egyáltalán? Tehát azt, amit ő tudott, azt lehet sajátítani? Tehát én most nem tudom, hogy ez ilyen legendárium része vagy sem, de hogy ő állítólag úgy dolgozott, hogy nem is látta a filmet, és akkor nem biztos, hogy ez igaz, tehát hogy nem látta a filmet, hanem csak úgy elképzelte is, hogy mégis ilyen zseniálisat alkotott.
2: Igen, hát ő egyszerűen tényleg egy egyszeri és megismételhetetlen fantasztikus géniusz a szakmáknak, és mint zeneszerző is ezt nagyon fontos hozzátenni, nem mint hogyha még egy filmzeneszerző kevesebb lenne, de ő nem csak alkalmazott zeneszerzőként alkotott hatalmasat, hanem kortárs zeneszerzőként, és ugye, hát az én édesapám járt a római Santa Ceciliára, ahova Morricone is, és ott a két év folyammal volt a apám felett, tehát sokszor találkoztak is, és ugyanannál a mesternél Goffredo Petrassinál tanultak. És Petrassi mester azért nagyon híres volt arról, hogy ő egy progresszívebb, atonális zenét szeretett volna azért így belé a zenészekbe belesújkolni, és Morricone már akkor úgy mellesleg, ugye, mint trombitás, nagyon sokat hangszerelt popzenét, és ebből ugye, állandóan a Morricone-t a professzor állandóan ezzel cikiszte, vagy nem is tudom, tehát így állandóan zargatta, hogy már megint a pop, már megy. Tehát a Morricone-nak nagyon sokat kellett bizonyítania kortárs téren, és hihetetlen jó kortárs darabjai vannak. Nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon fantasztikus zajzörej zené is vannak hangszerekre, amik szerintem tényleg nem tudják az emberek, hogy ilyet is írt. Uh-huh. És az a világ, meg hát az a lelkület, amivel ő alkotott, az tényleg megismételhetetlen, és csak rá jellemző. Én azt tudom, hogy több filmestől is hallottam, akik dolgoztak velük, hogy ő megnézte mindig a filmet, és nagyon érzelmesen reagált filmekre, tehát egy vetítésen végigbőgte a filmet, és mondta, hogy akkor ő ezt megcsinálja. És onnantól lehet, hogy ő már képzetben is dolgozott, és biztos, hogy nem az a fajta, tehát nyilván az én generációm már sokkal jobban a számítógéphez szokott, és azért régen nem így ment ám ez, tehát hogy azért úgy mennék, John Williams még a mai napig úgy vezényel, hogy megy a film, és csinálnak 30 téket, amíg meg nincsen pontosan. Ő azért megírja nagyjából pontosan azt, hogy mikor és hogyan, de nem feltétlenül számítógéppel, hanem ők papíron, ceruzával papírral ír a mai napig, és hihetetlen nagy szaktudással és tapasztalattal rendelkezik természetesen, most bocs, hogy eltérek a Morricone-tól, de ez fontos megjegyezni, hogy azért régen így írtak zenét, hogy sokkal jobban azokra az érzésekre mentek rá, illetve azokkal dolgoztak, amik az emlékezetben megmaradtak egy film első megtekintése után. Amit valószínűleg végigjegyzeteltek, vagy csak megnéztek, de hogy ezek az impressziók alakították azt a filmzenei hangulatot. A mai világban nagyon könnyen megnézhető egy jelenet 10-20-szor otthon, megnyomom a gombot, és már megy is a jelenet. Ez régen nem így volt. És sokkal másabb memória is kellett, vagy egy olyan képesség a memóriára, vagy annak az hogy azt a fajta memóriát kifejleszteni, ami képes megjegyezni érzelmeket, és hogy mikor és hogyan kell mondjuk egy jelenetre reagálni. És ebben nagyon-nagyon nagy volt a mester.
1: Amikor az ő lelkületét említetted, akkor mire gondoltál?
2: Hát azt a nagyon érzelmes, nagyon túláradó, nagyon szerető, nagyon kedves embert, aki ő volt valójában, és hogy ezt ő így mindig ezt írta valahogy, tehát hogy neki ez volt az összekötője, amellett, hogy egy hihetetlen nagy szakmai tudása rendelkezett, és egy olyan dallam eszköztárral, ami nagyon homogén volt, és nem önismétlő, hanem egyszerűen egy olyan nagy merítése volt önmagából, hogy pontosan tehát a Morricone stílust. Aha. Tehát abszolút megjött az, hogy meghallottuk, és tényleg nagyon jelentős korszaka volt, nagyon sok olyan film van, ami tényleg én is ezeken nőttem fel, és ezek inspiráltak is, amikor beszélgettem vele többször is, akkor is mondtam, hogy mennyire fontos volt az, hogy ilyen irányvonalat, vagy inkább egy érzelmi kötődést adott. Tehát úgy, mint a Cinema Paradisót valaki megnézi, és egyszerűen onnantól a mozi szerelmese lesz, és hogy ezt ő a rendezővel el tudta hitetni nekünk, és hogy egy olyan érzelmi kapcsolódást adott ahhoz a filmhez, hogy én is azt éreztem, hogy nekem ugyanilyen érzelmi kapcsolódásom kell, hogy legyen majd egy filmhez, és milyen jó lenne, hogyha én ezt zenében a filmen keresztül tudnám majd így megmutatni. Mm. Szóval, hogy ilyen szempontból ő nagyon jelentős volt.
1: Mm. Az, amit most elmondtál, azok leginkább, azt gondolom, személyiségi jegyek. Mégis az, amit ő tudott a filmzenében, az másolható, vagy bizonyos elemei átvert?
2: Nem. Szerintem nem. Meg ő azért nagyon öntörvényű volt, és igen, tehát ő egy öntörvényű alkotó volt. Karcos alkotó volt, ilyen szempontból, tehát ő nagyon-nagyon tudott harcolni a saját igazáért, és ezért az a fajta esztétikum is kialakult, amit ő kvázi ezzel a kemény kezűségével kialakított, hogy ő azért nagyon hangsúlyos minden filmben, és az ő zené hangsúlyos, és akkor ez úgy egy tudott dolog volt, szóval, hogyha valaki olyat szeretett tetszett, volna, akkor ez így van. És innentől ez így kialakult, és nem is volt kérdés, hogy olyan filmek jönnek, ahol szeretnék azt, hogy a mester tényleg ragyogjon, és szóljon az a zene.
1: Ő volt az érzelmes harcos.
2: Igen.
1: Ez milyen jó. Igen. Jövünk vissza Balázs Ádámmal.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Balázs Ádám, filmzeneszerző, aki ugyan sokat és sokáig élt Amerikában, de a bázisa mégiscsak itt van, Európában, Magyarországon, Budapesten, sőt, hát azt is mondhatom, hogy itt nagyjából a rádióval egy kerületben.
2: Igen.
1: De hogyan épült ki a magyarországi kapcsolatod rendezőkkel, hiszen azért olyan jeles alkotásokban vettél részt, mint például a Terápia sorozat, aztán Enyedi Ildikó filmje a Testről és Lélekről, aztán Deák Kristóf Mindenki című, egyébként Oscar-díjas alkotása, és azért még hosszasan lehetne sorolni.
2: Igen, ugye minden Amerikából ered, mert hogy én, ahogy ezt már így említettem korábban, ott tanultam ki a mesterséget, és ott is kezdtem el dolgozni. Ott kaptam egy lehetőséget, és ez is egy nagyon érdekes és nagyon, nagyon szép élményem volt, és nagyon sok ilyen egyedi és megismételhetetlen filmes pillanatom van így az életemben. De például ez is az egyike volt, hogy teljesen, hogy mondjam, a véletlenek hozták össze, hogy egy akkoriban éppen, hogy az HBO-hoz kerülő producer asszisztenssel jóba lettem, és gyakorlatilag egy fél évig nem mert szólni nekem, hogy esetleg hozzak be valami munkát megmutatni neki, mert félt attól, hogy esetleg nem olyat hozok, ami megfelelne nekik, és azon a szinten esetleg valami gondot okozna a későbbi barátságunkban. De aztán egyszer csak megadta ezt a lehetőséget, és bementem egy CD-vel, ami volt 8 vagy 10 zenemű, és gyakorlatilag ugye az ember ilyenkor egy picit félelemből építi össze a saját demo világát, és mindig úgy raktam össze, hogy jó, hát ez jó, de hogy mi van, hogyha nem tetszik neki, akkor jön a következő, akkor melyik legyen? Tehát, hogy úgy valahogy nem abból építettem, hogy fú, ezt végig fogja hallgatni, és hú, de jó lesz, és minden nagyon tetszik, hanem, hogy mi van akkor, hogyha elteker a 20. másodperc után, mert hogy az a nagyon szép klarinét szól, csak az 1.40-nél van. Szóval, hogy így összeállítottam, és amikor eljött az a nagy pillanat, hogy én bemegyek, akkor gyakorlatilag én választottam egy zenét, ami nagyon én voltam, és nagyon más volt, mint bármi más akkoriban, és egy kicsit a magyar népzenéhez is köthető volt, de elektronika, egy régi eredeti Bartók gyűjtést csináltam meg ilyen elektronikus feldolgozásban, de akkoriban ez még nagyon nem volt divat, és ez volt az első zeneművem, és akkor így mondtam, hogy Jézusom, ez gyorsan áttekeri, és bementem, és az úriember elkezdte lejátszani a CD-met, és 10 másodperc után mondta, hogy hát ez jó. 15 után ez nagyon jó, akkor utána 20-nál egy másik, nem feltétlenül rádiópublikus szóval is említette, hogy mennyire jó. És akkor utána 28 másodpercnél leállította a CD-met, kiüvöltött az asszisztensének, és így kaptam meg az HBO-nál az első munkámat. Ami első munkám viszont az HBO-nak és a Cinemax-nak 7 évig volt a fő címzenéje. És ez a legelső munkám, ami szépen így alakult, egyre feljebbet, egyre többször kellett verziókat csinálnom belőle, és akkor egyszer csak így ez lett az arculat a Cinemax csatornának, és meg is tartották nagyon sokáig. Ezt a sztorit csak azért mesélem el, mert hogy innentől látható, hogy nekem volt egy nagyon komoly HBO-s amerikai kötődésem, és én az HBO-nak dolgoztam, és az HBO által lettem professzionális zeneszerző, tehát ott tudtam el egyszerűen megélni abból, hogy zenét írok, és ott tudtam megtanulni azt, hogy időre kell pontosan befejezni mindent. És amikor ez volt, nem volt messe, tehát meg kellett csinálni, pontosan van rá 48 órám, hogy megcsináljak valamit, annak tökéletesen jónak kell lennie, olyan jónak, hogy legközelebb is felhívjanak a munkákban is. Ez a fajta mentalitása megvan az emberben, soha az életben nem késik le egy határidő se. Én például soha nem szoktam, és mindenki nézi a nagy szemekkel, hogy kész vagyok akkor, amikorra megmondtam. És
1: ennyire furcsa?
2: Belém nevelték, ez van. Tehát, hogy ez amikor ki van mondva, pontosan a költségvetéseim is ugyanilyenek, tehát ebben nagyon abszolút a professzionalizmus irányába hajlok, és minden művészeti szempontot úgymond ez alá teszek, mert alkalmazó zeneszerzők vagyunk, és alkalmazkodni kell minden szituációhoz. De hogy megint csak a sztorit akkor rövidebbre, hogy az amerikai HBO-nál én már egy ismertebb zeneszerző voltam bent, És amikor ide költöztünk Magyarországra, hogy visszajöttem, úgymond, szüleimhez, akkor indult az európai, közép-kelet-európai HBO, és az akkori angol HBO vezetés kért Amerikából referenciákat, ki az, aki esetleg itt van Európában, aki azért azt a fajta, tehát hogy aki azért HBO uh-huh. családból jön, már van-e ilyen. És így kerültem így a kalapba, és így kerültem oda a Terápia sorozatba, gyakorlatilag az HBO-n keresztül, és így ismerkedtem meg ezekkel a csodálatos rendezőkkel, akikkel később mindenkivel tudtam dolgozni, és többek közt Ildikóval is együtt dolgoztunk 3 évadon keresztül, és nagyon szép, és nagyon, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon tiszteletes és nagyon szép munkakapcsolat, mindaz, amit mi együtt véghez vittünk, és Ildikóval is megvolt az, hogy ugye eljött a stúdióba hozzám, és egyszerűen egymásra kellett hangolódni, nekem meg kellett értenem azt, hogy ő mit ért az alatt, és hogy tök jó volt az, hogy ott zongora mellett annyira szépen és organikusan ez kialakult egy óra alatt, hogy onnantól én értettem, hogy ő mit szeretne és mit kér, és akkor így lett abból, hogy aztán amikor elkészült a Testről és Lélekről, akkor Ildikó felhívott és megkért, hogy legyek a filmének a zeneszerzője. És az HBO terápiás munkákon keresztül azért nagyon sok irányvonalba is el tudtam indulni.
1: Például vígjátékok?
2: Vígjátékok, igen, és akkor így alakult az, hogy Deák Kristóffal is együtt dolgozhattam először egy sorozaton, és aztán onnantól Kristófnak is nagyon tetszett, aki ugyancsak külföldön, Angliában tanult, és hát valahogy így a mi alkotói világunk, vagy szemléletünk, vagy ízlésünk, az nagyon hasonló volt, és ezért amikor megcsinálta ezt a filmet, akkor megkeresett engem, hogy velem szeretne dolgozni.
1: Most nem firtatom azt, hogy mikor jöttél haza, hogy számolgassunk esetleg hány éves voltál akkor.
2: Ja, nem tudom.
1: Most már ezt veszem a feledés homályába, de hogy látod a jövőt? Tehát, hogy esetleg ott van-e a terveid között az, hogy hosszabb időt töltesz újra Amerikában, vagy most már abszolút itt a bázisod, vagy esetleg kitekintgetsz Európa más országaiba?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én úgy hiszem, hogy én Magyarországra születtem, magyar vagyok, és ezt senki nem tudja elvenni tőlem. Viszont én nagyon sokat töltöttem Amerikában is, és ezért én nekem ez egy, hogy mondjam, én azért szeretek a világban lenni mindenfelé, és nagyon sokszor bizonyította az élet, vagy megmutatta az élet, hogy és azt hiszem, hogy nem csak magamról, ez azért egy ilyen elég általánosan emberre leképezhető megfigyelés, hogy azért soha nem az történik, amit gondolunk. Nagyon sokszor, és én sem tudtam pontosan, hogy mikor és hogy és mit ad majd az élet. Azt tudom, hogy azért hál' Istennek nagyon sok helyen tudtam dolgozni Európában, már most is, csodálatos országokban, csodálatos alkotókkal, és az a fajta, hogy mondjam, az a fajta érzés, hogy egy nemzetközi vérkeringésnek vagyok tagja, akár ázsiai filmeken is, tényleg Ausztráliában is dolgoztam már több filmen. Szóval kontinenseket átívelő munkafolyamatok, ezek engem mindig nagyon is izgattak, és meglátjuk, hogy mit hoz az élet, és hogy hova dolgozom, meg hogy hogyan. Én nekem az a legfontosabb, hogy egy olyan filmen tudjak dolgozni, aminek jelentése van, ami tud adni a világhoz, ami pozitívan, érzelmileg valami olyanról szól, ami építi a világot, amitől jobbak leszünk, és amihez, hogyha én is valamilyen szinten hozzá tudok kapcsolódni, és tudok adni ehhez, akkor azért már megérte.
1: Sok ilyen alkalmat kívánok, sok ilyen munkát, és hát azt mondtad, hogy a világban szeretsz mindenfelé lenni. Én nagyon köszönöm, hogy most egy kicsit itt voltál velünk a stúdióban.
2: Én köszönöm.
1: Balázs Ádám filmzeneszerző volt a vendégem. Ezzel búcsúzom. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Ma teljesen leállítják a paksi atomerőművet. Elhalasztotta az Irán elleni támadást az amerikai elnök. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lekapcsolták éjjel az utolsó előtti termelőegységet a paksi atomerőműben a Duna vízszintjének további csökkenése miatt. Ezt a miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Magyar Péter megerősítette, hogy ma teljesen leállítják az erőművet. A kormányfő korábban közölte, hogy Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Ezen kívül újra teljes kapacitással üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, ami 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymásra figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. Változik az ügyfelszolgálat rendje az adóhivatalnál a jövő héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt holnaptól szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig lesznek nyitva. Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump közölte azt is, lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra, aminek része lenne a Hormuzi szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése. Sajtóértesülések szerint előzőleg újabb jelentős csapásokra készült az Egyesült Államok Irán ellen, melynek vezetése figyelmeztetett annak következményeire. Újabb határidőmódosítást kért Bosznia-Hercegovina az aknamentési programja befejezéséhez a Genfi Végrehajtási Bizottságtól. Jelenleg még csak nem 100 000 ember él olyan területen, amely alá van aknázva. A friss tervek szerint a boszniai háború befejezését követően 40 évvel, 2035-re lehet teljesen aknamentes a balkáni ország. A háború után csak nem 2000 aknabaleset történt, ebből több mint 600 halálos áldozattal járt. Ökumenikus imaórát tartanak a holokauszt során, valamint a 2009-ben Magyarországon történt gyilkosság sorozatban meghalt roma áldozatok emlékére a Terézvárosi Nagymező utcai templomban. Az este 6 órakor kezdődő szertartást Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke vezeti. Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat záporzivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületben található a Lexus utca. A Lexus nem más, mint a világító gáz köznapi neve, amivel Budapesten a közvilágítást biztosították 1856-tól. Itt épült az első budapesti gázgyár. Ezt az üzemet már régen lebontották, de a néhai gyárhoz kapcsolódik a párhuzamosan elnyúló Gázláng utca neve is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hunyadi-sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos Háros-sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, ha nem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi-szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madárfaj, 5 emlős, 5 ízeltlábú, 8 kétéltű, 3 hüllő. A madarak közül a szürke gém is fészkel itt, s megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pucceros asszonyok tulajdonképpen a mai takarítónőkhöz hasonlítottak, de nekik a házi munka legnehezebb része jutott. A polgári háztartásokban, különösen tavaszi nagytakarítás idején a szobalányok nem győzték, vagy nem vállalták a súrolást, kefélést, szőnyegporolást, ablak- és ajtómosást. Erre a munkára fogadták fel a pucceros asszonyokat, akik rendszerint a piacok és vásárcsarnokok környékén gyülekeztek, ahol a háziasszonyok és a cselédek gyakran megfordultak. A takarításhoz a saját eszközeiket vitték magukkal, így mindig volt náluk súrolókefe, törlőrongy és padlóviasz is. Az egy helyen fehér bádogvödörrel üldögélő asszonyok látványa megszokott volt a régi budapesti utcákon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc repülőtér gigantikus létesítmény. Ennek megfelelően saját benzinkútja, hőerőműve, belső buszjárata, rendőrsége, vasúti simpárja, mini börtöne és fogorvosi rendelője is van. És akkora hókotró flottával rendelkezik, mint egy kisebb megye. A területen belül 217 épület található. Összesen 18,5 km tápvezeték és 46 km vízvezeték kanyarok Ferihegy alatt. Ha valaki itt akar vezetni, annak speciális jogosítványra van szüksége. A helyi kressz lényege, a repülőgépnek mindig elsőbsége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Stabil az ország energiaellátása, közölte a kormányfő. Bródi dalokkal kezdődik az idei Sziget Fesztivál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszámolt, a lakosság és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, mondta szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta azt is, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, hogy különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök jelezte, holnapra a Sándor palotába Magyar Péter mellett meghívta a parlamenti pártok frakció vezetőit is, hogy közvetlenül tájékozódhassanak és kérdezhessék a kormányfőt. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Egy hét múlva a Bródi dalok napjával kezdődik a Sziget. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg több mint 40 fellépő. Az idei programok között a koncertek mellett táncos, színházi, irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. A Green Szigeten a fenntarthatóság és környezetvédelem, a civil sziget programokon pedig egyebek között a mentális egészség, az állatvédelem, az emberi jogok és még a biztonságos bulizás is téma lesz. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is, szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pest-Budaiak első közparkja, a Városmajor 1787-ben készült el. Rövid időn belül népszerű lett a budai polgárság körében. 1825-ben a Városligethez hasonlóan itt is mutatványos bódék felállítását engedélyezték. Következményeként a park népszerűsége egyre nőtt, és Pestről is sokan rándultak át a felkapott népkertbe. Miközben a Városmajor környékén a nyári kikapcsolódást és felüdülést biztosító villák egész sora épült fel, addig a közpark a fokozatos lepusztulás jeleit mutatta a 19. század második felében. A parkot közpénzen hozták rendbe. Az ennek érdekében tett legfontosabb lépésre a sorozatos áradások miatt az ördögárok beboltozására 1917 és 1920 között került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Kőbányát IV. Béla adománylevéllel ajándékozta Pestnek. A dokumentumban kőérként szerepel a terület. Kőbánya képes volt egykor kielégíteni Pest egyre növekvő építőanyag igényét. Az innen bányászott alapanyagokból készült többek közt az MTA épülete és a Lánchíd. A környéken találhatók az erre utaló utcanevek. Andezit, Grafit, Márga, Kovakő utca és maga a Kőér utca. Ezek közül talán a Márga hangzik ma már kicsit ismeretlenül. Egy üledékes eredetű agyagos kőzetről van szó, amely a cementgyártás természetes alapanyaga. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2-es metró Battyányi téri állomására bevezető Szentendrei hév végállomását már az 1970-es évek elején úgy képezték ki, hogy az alkalmas legyen a hév tovább építésére. Innen a vonal akár újra levezethető lenne a mélybe, akár a Duna alatt is tovább haladhatna. A Szentendrei és a Csepeli hévvonalak összekötésével ez lehetne egy új, észak-déli 5-ös metróvonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest és Buda útjain már a villamosok megjelenése előtt is létezett kötött pályás tömegközlekedés. Az omnibuszokat lassan kiszorító lóvasút 1866-ban indult el. Ekkor baktatott végig először a mai Kálvin tér és Újpest között az első lóvontatta vasúti kocsi a frissiben lefektetett sineken. Két évvel később már a Lánchídtól Zugligetig is eljuthatott az utazóközönség. A lóvasút komoly előnyökkel bírt, hiszen szinte bármilyen időjárási körülmények között menetrendszerűen közlekedett. Ráadásul a síneken könnyebben gördült a kocsi, így egyszerre több utas tudott szállítani, mint a lovaskocsi alapú omnibusz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került, a légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség. Stabil az ország energiaellátása, közölte a kormányfő. Bródi dalokkal kezdődik az idei Sziget Fesztivál. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter arról is beszámolt, a lakosság és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, mondta szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta azt is, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre. Kitért arra is, hogy különösen este 6 és 9 óra között lehetőség szerint mindenki, beleértve a cégeket és intézményeket, önkormányzatokat próbálja jelentősen visszafogni vagy átütemezni az áramfogyasztását. Sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről Forsthoffer Ágnes. A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök jelezte, holnapra a Sándor Palotában Magyar Péter mellett meghívta a parlamenti pártok frakcióvezetőit is, hogy közvetlenül tájékozódhassanak és kérdezhessék a kormányfőt. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a jövő hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Zuhanyzó konténereket telepítenek és megnyitják a közintézményeket Pakson, hogy az atomerőmű leállása miatt kieső melegvízszolgáltatást pótolják. A mozgásukban korlátozott lakók a családsegítő munkatársaitól kapnak segítséget. Egy hét múlva a Bródi dalok napjával kezdődik a Sziget. Az egyhetes fesztivál mínusz első napján a 80 éves zeneszerző előadó életművét idézi meg több mint 40 fellépő. Az idei programok között a koncertek mellett táncos, színházi, irodalmi és sporteseményekkel is várják a látogatókat. A Green Szigeten a fenntarthatóság és környezetvédelem, a civil sziget programokon pedig egyebek között a mentális egészség, az állatvédelem, az emberi jogok és még a biztonságos bulizás is téma lesz. Megkezdődik a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt holnaptól 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A munkálatokról és az azokkal kapcsolatos közlekedési változásokról részletes felvilágosítást a MÁV Inform honlapján lehet olvasni. Tovább fokozódik a hőség, országszerte süt a nap, északnyugaton gyengén felhős az ég. Délután az északi és a dunántúli középhegységben előfordulhat zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, este 25-32 fok várható. Hasonló időre készülhetünk a jövő héten is, szerdán csütörtökön 42 fokkal tetőzhet a kánikula.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas gordonka művész. Nekem ami még különösen tetszik, hogy a tehetség és a zsenialitás között milyen különbségek húzódnak, akár például az időkezelés tekintetében, vagy az, hogy hogyan érzékelik a saját határaikat, vagy éppen nem érzékelik a saját határaikat. Erről mit gondolsz?
1: Természetesen erről is van szó a könyvben, úgyhogy amennyire még emlékszem rá, megpróbálok részben összefoglalni dolgokat. A határok kérdése, azt gondolom, én magamat nem tartom semmilyen szempontból zseniálisnak, úgyhogy ezt nehezen tudom megítélni, de azt gondolom, hogy a határok éppen egyfajta kihívást jelentenek az igazán zseniális előadók számára, amiket mindig meg kell próbálni túlszárnyalni. És részben éppen ez okozza, nagyon félve merem csak mondani, de hogy azt köztudott, hogy Kocsis Zoltán emberileg nem volt egy nagyon könnyen szerethető valaki. És nekem ugyan, hála Istennek, nem nagyon van ilyen irányú tapasztalatom, de elmondások alapján én is hallottam, hogy kíméletlen volt a munkatársaival szemben is, akárhol volt, akármit csinált, és ez sokkal inkább abból fakad, hogy olyan eredményt kívánt elérni, ami nagyon nehezen volt a másik számára esetleg befogadható. A könyvben van egy utalás arra, hogy Charles Chevron a feketének 17 színárnyalatát tudta megkülönböztetni. És hát ez a számomra elképzelhetetlen, de el tudom képzelni, hogy ahhoz, hogy ezt ő nekem be tudja bizonyítani, ahhoz bizony türelmet lenne velem szemben, hogy hát miért nem látott te is ezt a különbséget? Mint ahogy egy hangnak a minősége, a megszólaltatása nyilván ugyanilyen fajta igényességet kívánt meg Kocsis Zoltánnak a munkatársaitól, kollégáitól.
0: Nagyon érdekes volt az, hogy mennyiféle aspektusát vizsgálod a tehetségnek, zsenialitásnak, kiválóságnak. Az egyik például köztük a félautomata üzemmód, ahogyan azt te nevezed. Ez alatt mit értesz?
1: Ez alatt azt értem, hogy Pici és Gergely kollégámmal beszélgettünk egyszer az én és az ő munkamódszerének a különbözőségéről, és azt a kérdést vetette föl nekem, hogy ha én annyira a zeneiségnek az elsőbségét próbálom hangsúlyozni az előadásomban, akkor bizony miért gyakorolok napi 2-3 órát alapokat, technikai alapokat, skálát, új gyakorlatokat és etüdöket. Ha jól emlékszem, azt válaszoltam neki, hogy éppen azért, hogy képes legyek arra, hogy fölülemelkedjek a technikai nehézségeken, és képes legyek a zenének kimondottan csak technikai alapjait szolgáló nehézségek elhárításán. Talán Rados Ferenc mondta egyszer egy próbáján, amin véletlenül volt szerencsém ott lenni, hogy ő 100%-ban automatikusan játszik.
2: A nagyok is ezt csinálták, mert elnézést, nyilván te is, meg Itz és Gergő is a nagyok közé tartozó, de most azt mondom, hogy Liszt Ferencről tudjuk, hogy ugye ahhoz, hogy ő ünnepelt zongoraművész legyen, ahhoz ő olyan nagyon sokat nem gyakorolt, és elérte a tehetsége folytán azt a rangot, amit mondjuk a 20-as éveire Párizsban elérhetett, és utána kezdett el tizen sok órákat gyakorolni, hogy elérje azt a zongoratechnikai magaslatot, ami utána évtizedekre definiált azt, hogy mit tartunk mi zongoravirtuóznak. És hogyha Kocsis Zoltánt említetted, ő mondta nekem egyszer, amikor Dohnányról, Bartokról beszélgettünk, hogy nagyon érdekes ez a párhuzam, hogy Dohnánynak sokkal jobb zenei és zongorista adottságai voltak, mint Bartoknak. Neki minden el

0: elképesztően könnyen ment, tele vagyunk olyan történetekkel, hogy lazán eljátszott az egyik zongoraversenyét, a másikat, akár Blatról legendásan gyorsan tanult, és bent a kezébe minden. Míg Bartók, hát kiváló pianista volt, ez nem vitás, megvannak a felvételek, de hát Bartóknak mindenért sokkal inkább meg kellett küzdeni, és lehet, hogy egyébként talán az, hogy zeneszerzőként ezért is jutott magasabbra, legalábbis Kocsisnak ez volt a prekoncepciója arról, hogy a Doknány és a Bartóki pálya az miért nagyon-nagyon más, és az idős Doknányi felvételeket hallva is azt halljuk, hogy hát az öreg úgyis csodaszépen muzsikál, hogy hát pontosan halljuk, hogy nagyon sokat nem ült zongora mellett az elmúlt hetekben.
1: Ez így van, én is nagyon sok ilyen legendás történetet idézek a könyvben Doknányiról, mert éppen a tehetségnek az elképesztő mi voltát tudom ezáltal érzékeltetni, ha csak olyan történeteket idézek is, amiket még valamilyen szinten dokumentálni is lehet, és még akkor is hihetetlenek. És valószínűleg én egyetértek Kocsissal ebben a vonatkozásban. Én is azt gondolom, hogy Bartóknál a zeneszerzés és a gyakorlatilag az új minőség felfedezése volt a fontosabb, mint a zongorista.
2: Illetve még azt is említett, hogy a tehetség megtalálja magának az utat. Ki kaparja magának, vagy kitöri magának azt az utat.
1: Ideális esetben.
2: Ugye ennek szerinted mik azok az ideális feltételei, amiket mondjuk egy tehetséget és egy zsenit megkülönböztetnek?
1: Éppen Zeiselnek a megfogalmazásában a tehetségnek az egyik alkotó része a sok közül a sorsfaktor, azaz, hogy jó helyen lenni jókor. Tehát én azt a példát írom a könyvben, hogy mi lett volna Michelangelóval a középkori Törökországban. Tehát, hogy hiába valakinek van olyan tehetsége, mint amilyen nyilvánvalóan Michelangelónak volt, ha nem megfelelőek a körülmények, akkor ez valószínűleg olyan gátlást tesz az ember karrierjébe, amit nem nagyon lehet áthidalni.
2: Az általad vezetett kurzusok során hogyan érzékelted, hogy mennyit beszéltél például a gyerekeknek a gyakorlás módszertanáról, vagy az, hogy hogyan tudják maguknak a saját tehetségüket minél jobban továbbfejleszteni, képességeiket?
1: Természetesen mindig sokat beszélek, mint most is,
2: és az a jó.
1: Ennek a lényege az, igazából a kurzusok sokkal inkább egyfajta ilyen színpadi események, ahol igazán elmélyen munkára nagyon ritkán kerülhet sor. Éppen azért, mert ott mindenki olyan fajta általános bölcsességeket vár, amik tulajdonképpen nem léteznek. Tehát én igazából abban a fajta munkában, műhely munkában bízom, amit az osztályteremben végzek a növendékeimmel, az egymással szembeni órákon, amikor ketten vagyunk a teremben, és amikor esetleg képes ő is, meg én is megnyílni olyan mértékben, hogy az lehetővé tegye, hogy megtaláljuk azokat a gátlásokat, amik nem engedik, hogy a képességeit maximálisan ki tudja bontani.
2: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Soldos Dáviddal közösen kérdezzük. 2020 óta Ausztráliában dolgozol a Griffith Egyetemen. Hogy látod, hogy milyen különbségek, milyen lehetőségek azok, amik az Ausztráliai Egyetemen adottak egy tehetséges vagy zseniális növendék számára, és mik azok, amik itthon esetleg adottak, vagy kevésbé tudnak érvényesülni pont az eltérő lehetőségek miatt?
1: Hát ez egy négy éves kérdés. Tehát négy évbe telne a kifejtése az összes tapasztalattal, amiket azóta gyűjtöttem. Mindig szerettem volna a különböző oktatási módszereket összevegyíteni valahogy. Tehát nálunk inkább divatos, poroszos oktatási rendszer, amelyik inkább arra épül, hogy minél több információt beletömni a gyerekek fejébe, és az ottani, amelyik sokkal inkább arra épít, hogy a meglévő képességeket jobban tudják fejleszteni. Természetesen mindez csak általánosságban igaz, és vannak azért ebből eltérések. Ausztráliában egészen más az alapszintű zenei oktatás, mint Magyarországon, mert ott nincsenek állami zeneiskolák, hanem osztálytermekben, a rendes általános, illetve középiskolában vannak zenei programok, ahol többnyire és elsődlegesen inkább csoportos zenei oktatás folyik, tehát hogy egy terembe bevonul 30 gyerek, és ott abból 20 hegedül, 5 csellózik, 2 brácsázik, és 3 nagybőgőzik egyszerre ugyanazt. És ez egy szűrő, azt hiszem, legalábbis én erre a következtetésre jutottam, hogy aki igazán és kiugróan tehetséges, az nagy valószínűséggel még ezt is túléli. Tehát ehhez képest azért az itthoni tehetséggondozás az mértékkel sokkal emberközelibb, és szeretném azt gondolni, hogy eredményesebb is, és valahol szeretném ezt a kettőt vegyíteni, de azt hiszem, hogy ez nem lehetséges, ez két egymással meglehetősen kibékíthetetlen, és elsősorban anyagi alapon működő módszer. Tehát odakint, akinek nincs olyan lehetősége, hogy magánórákra járjon, az sokkal nehezebben tud érvényesülni, viszont azt is el tudom mondani, hogy az igény is kevesebb erre a fajta komoly zenei magasságra. Queensland egy hatalmas nagy állam, nem tudom, hogy hányszor fér bele Európa, egyetlen hivatásos szimfonikus zenekar létezik. Van ezen kívül egy csomó zenekar, de azok nem fizetésért rendszeresen dolgoznak, hanem vagy alkalmilag állnak össze, vagy pedig kizárólag kesztelésből dolgoznak.
2: Nyilván méretre nyilvánvalóan sokkal nagyobb, és ez ugye Kanadáról is el tudjuk mondani, hogy hányszor férne bele kontinens, de, vagy hát majdnem a kontinens, de ugye lépességre azért közel sem ekkora a gap, tehát azért azt nem nagyon, pontosan, hogy még sokkal nagyobb a gap, nem nagyon tudjuk összesönni Queenslandet Európával. Ezzel együtt az angol száz rendszeren egész biztosan érződik az, hogy az első fokozatok nagyon nehezek, hiszen szinte minden minőségi oktatás csak komoly fizetség ellenében érhető el. Viszont abban a pillanatban, hogyha az ember mondjuk tizenvalahány évesen kiugróan tehetségesnek vagy képességesnek bizonyul valamely hangszeren, akkor viszont megfordul a trend, és az egyetemek elkezdenek versenyezni ezeket a növendékekért, és utána, hát nem is az, ami ki van kövezve az út, mert azért nagyon kompetitív szakma minden szinten, de hát tényleg szabályosan a nagy zeneakadémiák versenyeznek a legtehetségesebb 17-18-20 éves fiatalokért. Még egy gyors visszacsatást engedj meg, hogy csak technikai gyakorlatokkal hogy tartja magát karban az ember, és hogy ez az előbb elfelejtettem mondani, hogy hát Dohnányi sem véletlenül megírta a saját maga új gyakorlatait. Pedig ugye hát a Csernyiből ugye számtalan kötet áll rendelkezésre, hogy azt gondolom, hogy teljesen evidens, hogy az ember a saját kezének, a fizikumának a karbantartására nem Chopint, Bachot vagy Beethovent használ, mert nem akarja ezeket elhasználni erre a célra. Zárójel bezárva, és térünk vissza Ausztráliába. Én azt gondolom, hogy a te tudásod, a tapasztalatod a nagyon sok zenei egyetem ajtaja nyitva állt volna előtted. Miért pont Queensland, amivel azért távolabbi célpontot nagyon ezen találhattál volna?
1: Annyira nem, Christchurch még messzebb van Új-Zélandon. Igazából ez valószínűleg egyfajta ilyen, mondjuk úgy, hogy gyermeki naivitás volt, hogy azóta Új-Zéland és Ausztrália mindig egy ilyen álom desztináció volt. Nem csak az én, hanem a családom számára is. És én különösebben nem tettem semmilyen lépést az irányba, hogy én külföldre menjek dolgozni, hanem tulajdonképpen véletlenül kaptam egy e-mailt, amiben benne volt az álláshirdetés. 14 jelentkező volt világszerte, és ez még a Covid előtt volt a pályázat, amikor kifizették az úti költséget, a szállást, és 5 nap alatt háztól házig, Szentendrétől Szentendrék beleértve Ausztráliát is zajlott le ez az egész esemény, amiben benne volt egy próbatanítás, egy próbakoncert és egy állásinterjú.
2: És egy komoly jetlag, gondolom.
1: Arra nem volt idő. Egy szóra visszatérve az előzőekre, én azt gondolom, hogy majdnem mindenkinek meg kell találnia a saját új gyakorlatait. Tehát én, ahogy ezt már korábban is említettem, viszonylag rendszeresen és szorgalmasan skálázom minden nap, bejátszom, bemelegítem az ujjaimat, ami az én saját módszerem. És ezt természetesen megmutatom a növendékeimnek is, mint ahogy megmutatom nekik az egyéb módszereket is, mert van, aki eljátszik 20 etüdöt minden nap, és azt tartja karban a kezeit. Van olyan rokonom, aki szintén csellistáként nem régen vonult nyugdíjba a budapesti fesztiválzenekartól, ő Bachot játszott bejátszásnak, mert azt mondta, és ebben valószínűleg igaza is volt, hogy nem csak az ujjait, hanem az elméjét is mozgatja ezáltal. Tehát, hogy mindenkinek meg kell találni a saját útját.
2: Állítólag Chopin tette ugyanezt, hogy mindig Bachal kezdett.
1: Meg Kazászi.
0: Tanárként a Griffith Egyetemen milyen feladataid vannak?
1: Érdekes kérdés, sokkal összetettebb feladatok vannak, mint az itteni egyetemeken, ahol dolgoztam, mert itt gyakorlatilag csellót tanítottam. És nagyon az itteni órabeosztás nem tette lehetővé, hogy a kedvenc kamarazenémmel is foglalkozzak. Ehhez képest odakint arányaiban többet tanítok kamarazenét, mint amennyi csellót. Ezen kívül tartok szólampróbákat, van egy úgynevezett Performance Extension Studies, ami azoknak a tehetségesebb növendékeknek a számára van, akik bizonyos szintet elértek a vizsgáikon. Ők ezt extra órákat, extra fellépési lehetőségeket kapnak az egyetemtől. Ezen is rendszeresen tanítok, és még számos egyéb dolog van. Ja, bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy akik ezen a Performance Extension Studies-on részt vesznek, ők fél évente 3 órát választhatnak az egyetem bármelyik tanáránál, hogy kapjanak egy vagy több órát, ami sokkal szélesebb látókört biztosít a számukra, nem csak a szigorúan vett hangszeres megközelítést.
0: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas gordonka művész.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Azt tudjuk, hogy a kamarazenélés az külön közel áll a szívedhez, hiszen ezzel kapcsolatban szintén írtál egy publikációt. Hogyan indult ez a fajta vonzalmad a kamarazenélés iránt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és még soha nem gondolkoztam rajta, úgyhogy erre nehezebb válaszolnom. Talán részben maga a gyakorlat is errefelé sodort, mert, hogy mondjam, szólistaként nagyon nehéz az embernek belekerülni a koncert vérkeringésbe, hogy úgy fogalmazzak, és a kamarazene, ahogy a neve is mutatja, ez elsősorban talán arról szól, hogy az ember a barátaival összeül, és a saját örömére eljátszik olyan darabokat, amik a számomra a zenetörténet csúcsait jelentik.
0: És számos felvételt is készítettél, hogyha jól tudom, 22-t, vagy egy kicsit?
1: Igen, 22 CD felvételem jelent meg az elmúlt évtizedekben.
0: Hogyan választottad ki a darabokat? Sőt, különösen az érdekel, hogy a kortárs kompozíciók hogyan kerültek a figyelmedbe.
1: Mint ahogy ez a bevezetőben is elhangzott, nagyon sok kortárs zenét játszottam egy bizonyos korszakában az életemnek, egy olyan 20 éven keresztül, és nagyon sok bemutatón vettem részt, nagyon sok zeneszerzővel voltam kapcsolatban, én magam is tanultam zeneszerzést, és ez nagyon fontos volt a számomra, nem azért, mert nekem bármiféle tehetségem volna a zeneszerzéshez, hanem azért, mert mindig érdekelt, hogy hogyan működik a zene, hogy mik az alkotó részei, és hogyan lehet ezt egy kicsit jobban megismerni, és hogy hogyan tudja ez esetleg segíteni az én előadói pályafutásomat, hogyan értem meg ezáltal jobban meg azt, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy egyszerűen jobban tudjak csellózni.
2: Mit érdemes tudnunk az ausztrál kortárzenéről?
1: Ez megint egy nagyon jó kérdés, amihez igazából azt kell mondjam, hogy nincs meg a kvalifikációm, hogy igazán érdemben tudjak válaszolni. Még nagyon kevés kortárs zenével találkoztam odakint. Azt hiszem, hogy ők inkább elsődlegesen legalábbis egyfajta neoromantikus stílussal kísérleteznek, legalábbis abban a millióban, ahol én egy kicsit jobban otthon vagyok már, de fantasztikus muzsikusokkal találkoztam, mind előadók, mind zeneszerzők közül, és egy kollégám is van odakint, a Paul Dean, a klarinét tanár, aki egy nagyon elismert zeneszerző is odakint, és most mutatták be a második szimfóniáját. De igazán nincs még annyira komoly kapcsolatom az ottani kortárs zenével, mint amilyen az itthonival volt.
2: Az ottani zeneakadémia milyen a hazai és a külföldi oktatók aránya? Ami nyilván elég speciális, mert azért hiszen nem a világ közepe.
1: Nem.
2: De hát az is igaz, hogy egy egyetem azért vonza a külföldi professzorokat, mint téged is.
1: Igen. Vannak külföldi kollégáim, nem nagyon sokan, tehát akiket meg tudok említeni, Lev Lasenko neve talán mindenkinek ismerős, mert ugye ő nyerte az első Liszt Bartók zongora versenyt az 50-es években Magyarországon, és az ő leánya, Natasha, és a férje Oleg, ők zongoratanárok itt Griffith Egyetemen, valamint van egy zeneszerzés tanár Argentinából, Gerardo Dirie.
0: És hogyan látják ők a magyar kortárs zenét?
2: Vagy a magyar zenét? Mennyire van jelen mondjuk Bartók Kodály?
1: És Bartók valamennyire jelen van, mások nem nagyon voltak, de ha nem szerénytelenség, akkor talán el tudom mondani, hogy mostanra mind kamarazenéből, mind a vonós tanszakon elsősorban, néha máshol is, még akár klarinétusokkal is dolgoztam már, sokkal frekventáltabb lett a magyar zene előadása, úgy Bartók, mint Dohnányi vagy Kodály, Weiner.
0: Mondjuk egy Kurtág vagy Ligeti mennyi a hatást ér el?
1: Ligeti szólószonátájával vizsgázott éppen most az egyik növendékem, Kurtágot pedig az egyik kollégámmal fogunk játszani augusztusban egy vonós trióját, a Schönberg trió és a Weiner trió mellett.
0: Hogyha még a szóló darabokhoz visszatérünk, a kortárs magyar szóló darabokhoz, akkor hát ebből írtad a disszertációdat.
1: Igazából ez egy kicsit kitérő volt, mert én eredendően a gyakorlásról szerettem volna írni, amiről végül is aztán nagyrészt ez a könyv szól. Azt a doktoriskola nem nagyon díjazta, mert hogy pedagógiai témájú disszertációt ők nem nagyon szerettek volna kapni, és akkor, mint B-terv, mondtam, hogy hát mivel nem olyan rég készítettem ezt a lemezt a kortárs magyar darabokkal, hogy akkor ezek közül néhányat kiválasztanék, és ezeket elemezném disszertációm tárgyaként.
2: Néhány vendégünknek, vonós vendégünknek már feltettük ezt a kérdést, de engem mindig nagyon izgat. Tehát olyan vendégek is ültek, akik majdnem olyan messziről érkeztek, mint te most. Nyugatról nézve, vagy ugye úgy tetszik, akkor Ausztrál inkább keletről, de mégis a nyugati iskolához tartozik délre, igen. Hogy létezik-e még magyar vonós iskola, vagy létezik a percepciója annak, hogy annak idején Hubai Popper és a többiek egy meglehetősen markáns játékmódot és előadó stílust honosítottak meg, amely aztán évtizedeken keresztül ugye szerte a világban, ugye Fenyves Kanadában, ugye Pauk Gyuri bácsi Londonban, stb. Gyakorlatilag belepte Európát, sőt az egész világot, hogy van-e egy ilyen tradíció, amit még esetleg számon tartnak, vagy amit esetleg te is így vagy úgy, de képviselsz?
1: merem remélni, hogy tényleg képviselek valamit, amit bandatanárul az én zeneakadémiai professzorom révén én is próbálok továbbvinni, ami sokkal inkább a hangfelvételek tökéletesedése előtti korszakból származik, amikor az én gondolataim szerint még sokkal jobb volt a kapcsolat közönség és előadók között ilyen szempontból, mert én azt találom, hogy manapság a komoly zenei előadók elsősorban a technikai perfekcióra törekszenek, és ez valamennyit óhatatlanul levesz az előadói képességekből. Például a könyvben is idézem azt, hogy Popperről írta az egyik kortárs kritika, hogy Popper intonációja kifogástalan a kortársaihoz képest. Ami számomra nem egyértelműen azt jelenti, hogy ő tökéletesen intonált, hanem azt, hogy jobban, mint a többiek.
2: És a Fischer Anni egyáltalán nem ütött mellé a kortársaihoz képest.
3: De ami még egy kedvencem, a könyvedben is írod, hogy valaki kifejezetten a hangok lejátszása előtt javítja ki saját
1: magát. Igen, Heifetz mondta ezt némi, hogy is mondjam, önteltséggel, ami nem megalapozatlan, hogy én nagyon sok hamis hangot játszom, de többnyire kijavítom őket, mielőtt megszólalnának.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas gordonka művész.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Számodra a közönség visszajelzése mennyiben volt fontos?
1: Minden előadónak fontos, tehát azért vagyunk előadók, mert az fontos, hogy más embereknek játszunk. Ugyanakkor a visszajelzés az egy picit más, mert a tapasztalatom az, hogy akár kritikát, akár dicséretet mond valaki, akár arról, amit én játszottam, akár a növendékeimnek mond valaki valami hasonlót, többnyire az adott szeméről, aki ezt mondja, arról szól, és nem feltétlenül arról, akinek mondják.
2: Hát ez is öreg igazság, azt kell mondanom, jó, hogy elhangzott itt a rádióban is. Amikor azt mondtad, hogy a közönségnek játszunk, óvatatlanul eszembe jutott az a néhány hónap, talán több is, mint egy év, amikor nem volt közönség, és például a teljes Beethoven ciklust úgy kellett megcsinálni a műpában, hogy közönség nélkül hangzottak el a szonáták. Ausztráliában hogyan éltétek meg ezt a covidos kényszerszünetet egy teljesen más zenei ökoszisztémában?
1: Mi pont a Covid közepén érkeztünk meg Ausztráliába, 2 hete töltöttünk karanténhotelban, és utána kezdtem el dolgozni. Szerencsénk volt, mert Queensland és Brisbane volt egyetlen olyan hely Ausztráliában, ahol valamennyi nyitottságot engedélyeztek, tehát voltak kamaraórák, volt zenekari próba, volt zenekari koncert, a fele közönség helyek le voltak zárva, de minden második sorba beülhettek emberek, tehát teljesen nem veszett el a kapcsolat a közönséggel, és ez azért nagyon nagy előny volt akkor, amikor ott voltunk, úgyhogy ilyen szempontból mi egy kicsit kevesebbet éreztünk ebből, mint ami itt volt, és amit én is hallottam, tapasztaltam volt növendékeimtől.
0: És mennyi lehetőségetek van most koncertezni?
1: Vannak lehetőségek, elsősorban amit mi magunk szervezünk magunknak, amennyit engednek a lehetőségek és az ottani érdeklődés. Augusztus 20-ára tervezek most egy magyar koncertet, Magyar Nap, Hungary Day-nek neveztük el, mert az államalapítás ünnepe egy kicsit nehezebben értelmezhető angol száz nyelvterületen, és egy teljes magyar műsort játszom az ottani kamarapartneremmel, zongoristámmal, aki egy kínai zongorista, aki Németországban tanult, César Kühinek az egyik kései leszármazottja, és Roger Kühinek hívják, és Bartókot, Kodályt, Lisztet és Dohnányi műveket fogunk játszani.
0: És hogyan látod, ő hogyan éli meg a magyar zenét? Mi a véleménye, mi a saját képe erről?
1: Ez nagyon érdekes. Bartókot ismerte természetesen, tehát Bartók, azt hiszem, azt szokták mondani, hogy Puskás Ferenc után a második legismertebb magyar név a világban. Remélem, hogy így van. Legalább. És őt már ismerte, de például azt mondta, hogy Kodálytól ő még egy hangot nem játszott, Dohnányit sem ismerte, tehát én mutattam neki felvételeket, hogy hogyan zongorázott, és a Liszt transzcendens etüdőkből írta a disszertációját, de ezeket a kései cselló zongoradarabokat egyáltalán nem ismerte, nem is hallott róluk korábban.
2: Hát ezeket Magyarországon se sűrűn játszák,
1: ez így van.
2: Tegyük hozzá.
0: De ez nagyon érdekes egyébként, főleg, hogy esetleg kortárs zenét is mutatsz neki. Van-e lehetőségetek, hogy később majd kortárs koncertet is játszatok?
1: Feltétlenül. Ez a vonós trió koncert, ami szintén augusztusban lesz, ezen épp azért játszunk többek közt Kurtágot is, hogy kortárs zenét és egyben magyar zenét is tudjunk a közönségnek mutatni.
0: Kicsit a kortárs magyar zenére és a kamarapartnerednek a recepciójára vagyunk kíváncsiak, akkor engem nagyon érdekel, hogy technikai vagy kifejezésmódbeli értelemben volt számára kihívás a 2 kortárs magyar darab.
1: Inkább előadási szempontból, tehát hogy kifejezési szempontból. Ő nagyon könnyen reagál bármire, amit kérek tőle, de ezeknél a zenéknél nem minden jött annyira természetesen.
2: Adás vége felé muszáj megkérdezem azt, hogy ha már ilyen nagyon messziről visszajöttél hozzánk ide a stúdióba, és nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk. Mennyire szánod ezt kirándulásnak, epizódnak, vagy mennyire érzed véglegesnek ezt az ausztráliai kiruccanást?
1: Nem látok a jövőbe, tehát erre nagyon nehéz megint csak válaszolnom. Az állásom az egy végleges állás, tehát nem egy bizonyos időre szól, elvileg addig taníthatok, amíg élek. Ez egy kicsit más, mint ami az itteni gyakorlat is volt, amikor elmentem, talán azóta változott valamennyit nyugdíjasokkal szembeni hozzáállás ebből a szempontból. Nehezednek a feltételek komoly zene tanítása ügyében is az egyetemi szinten, tehát olvastam egy cikket, hogy Kentben, Angliában, az egyetemen az egyik napról a másikra megszüntették a zenei képzést. Úgyhogy ki tudja? Tehát ez nem csak attól függ, hogy én mit tervezek, hanem az, hogy végül is hogy fognak alakulni a dolgok. Jelen pillanatban én sokkal inkább ott látom ezt az utolsó néhány évemet a nyugdíjig eltölteni, de hogy ez valójában így lesz-e, az nagyon sok külső körülménytől függ.
2: És van-e még könyvterved, vagy eszéterved?
1: Elvileg sok is volna, az időt kellene megtalálni hozzá. Ebből a szempontból szerencsés volt az, hogy éppen a Covid közepén voltunk, mert viszonylag sok idő volt, amikor tudtam ezzel a témával és az írással foglalkozni. Most, amikor már teljes erővel mennek az egyéb dolgok, most azért sokkal kevesebb.
0: És felvételt terveztek a közeljövőben?
1: Gondolkodunk rajta, igen. Rebecca Clark és Dora Pejacevic cselló zongora szonátáit szeretnénk fölvenni a viszonylagosan közeli jövőben.
0: Azért Dóra Pejacevicsnek azt ne felejtsük el, hogy van magyar vonatkozása.
1: Igen,
0: is,
1: igen, azért is örülök én is annak, hogyha sikerül ezt a projektet nyílbe ütni.
0: És női zeneszerzők iránti érdeklődés az külön egy fontos téma Brisbane-ben vagy Queenslandben?
1: Ausztráliában, úgy általában, tehát ez a sokszínűség és a befogadás, ez nagyon fontos, tehát az ő számukra akár a női, akár bármilyen kisebbségnek a zenei hagyományai vagy a zenei fejlődési iránya az roppant fontos manapság. Majd, hogy nem azt mondom, hogy fontosabb, mint a megszokott klasszikus zene.
2: És ne felejtsük el, hogy ott ugye őslakosok is vannak, a maguk nagyon speciális.
1: Őket is beleértettem ebbe, tehát az aboriginál zenének a hatása és a beemelése a zenei köztudatban az is rendkívül fontos.
2: De nagyon izgalmas világba csöppentél, és nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket az élményeket és inspirációkat. És hát én csak azt kívánom magunknak, annak örülnék, ugye, hogy te ezeknek a terveknek, hogy egyszer újra halljunk téged Magyarországon is, és remélem, hogy a következő látogatásod alkalmával azt is el tudjuk mondani, hogy mikor és hol lehet téged meghallgatni ismét Magyarországon élőben. Addig is kívánok neked nagyon jó munkát, egészséget, kitartást ezekhez a feladatokhoz, és hát amennyire lehet, minél gyakoribb hazalátogatás, legyen rá jókunk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem, nagyon jó beszélgetés volt.
0: Köszönjük, hogy eljöttél a műsorba. 2020 óta az ausztráliai Griffith University Queensland Konzervatóriumának vezető oktatója. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerimi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tovább fokozódik a hőség, kritikus napok jönnek a meleg és a szárazság miatt, mondta a kormányfő. Nem bírnak az erdőtüzekkel Görögországban. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawatttal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. A spanyol hatóságok eddig 72 holttestet emeltek ki a tengerből Ceutánál. Az áldozatok az elmúlt napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg illegálisan átkelni Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó területre. Közben Olaszország egy hónapra visszaállította a két ország közötti határellenőrzést. Továbbra sem sikerült megfékezni a Görögország nyugati részén és Atén térségében pusztító erdőtüzeket. A legkritikusabb helyzet a fővárostól mintegy 50 kilométerre nyugatra fekvő hegyvidéken van, ahol a lángok már egy várost is veszélyeztetnek. Több települést már ki kellett üríteni. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótló busszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Kopány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Ma üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133E autóbusz, valamint a sűrűbben közlekedő 49-es villamos és a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. Ma várhatóan este 7 óráig lezárták Újpesten az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Szép Csilla, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a filmzene kedvelőket a Cine Musicban. Műsorunk első órájában két angol film és annak zenei világa mutatkozik be önöknek. Elsőként a Golden Globe és BAFTA díjas Értelem és érzelem, amelynek kíséretét Patrick Doyle szállította. Majd premierként egy tavalyi produkció, a Downton Abbey, egy új korszak című angol romantikus dráma és annak lenyűgöző zenei kísérete hallható. Az aláfestést egy nálunk talán kevésbé ismert, de zseniális skót származású zeneszerző John Lunn írta. 6 óra után a sorozatok blokkjában olyan amerikai sorozat mutatkozik be önöknek, amelynek első 3 része magyar direktor keze munkáját dicséri. Ez a Zsúfolt szoba című széria, amelyhez Trevor Gurekis írt zenei kíséretet. És végül mai adásunkat egy méltatlanul elfeledett alkotás aláfestésével zárjuk, amelynek révén mind a klasszikus, mind a filmzene rajongók megtalálhatják a számításukat. A szóban forgó mű a Csend szimfónia címre hallgat, amelyhez Michael Kamen írt aláfestést. Reméljük, ma is kellemesen telik a következő 2 óra a filmzenék világában, amelyhez jó szórakozást kíván a szerkesztő Varga Ramona és a mikrofonnál Hávarka Marian. Ha tehetik, kövessenek bennünket a Facebookon található Cine Music oldalunkon is. Elsőként tehát következzen az Értelem és érzelem, amely Jane Austen 19. századi angol írónő

Filmjeiben visszatérő téma az elidegenedés, a társadalmi kirekesztés, valamint az elnyomás. Ang Lee több filmje is foglalkozott a régi és a modern kor konfliktusaival, de néhány filmjére a könnyed, humoros stílus is jellemző. Az igazi áttörést az 1995-ös Értelem és érzelem hozta meg számára. A film fontosabb szerepeiben Emma Thompsont, Kate Winsletet és Hugh Grantet láthatjuk. Az Értelem és érzelem forgatókönyvét is Emma Thompson írta, aki ezért Oscar-díjat kapott. A film számos elismerést zsebelt be, köztük Oscar, BAFTA, Golden Globe és a berlini nemzetközi filmfesztivál Aranymedve díját is.

Az értelem és érzelem zeneszerzője Patrick Doyle kétszeres Oscar jelölt angol komponista. A klasszikus zenei képzést szerzett filmzeneszerző sokszor dolgozik Kenneth Branaghval Shakespeare művek adaptációján. A két barát mára az egyik legismertebb zeneszerző-rendező párossá lépett elő. A Shakespeare feldolgozásokon felül olyan produkciók köthetők hozzájuk, mint a Frankenstein, a Meghalsz újra, a Mesterdetektív, a Thor, a Jack Ryan, Árnyékügynök, a Hamupipőke vagy az Agatha Christie Azonos című kötetein alapuló Gyilkosság az Orient Expressen és a Halál a Níluson. A színész rendező filmjeivel Doyle tehát beírta nevét a műfaj nagykönyvébe, de a Gosford Park, a Nanny McPhee a varázsdada, a Merida a bátor, a Hamupipőke vagy az olyan sikeres franchise-ok filmjei révén, mint a Majmok bolygója, Lázadás, illetve a Harry Potter szériák, szintén nagy népszerűségnek örvend a komponista. És bár többnyire zeneszerzőként, hangszerelőként, valamint zongoristaként hallani felőle, közel 200 filmben színészként is felbukkant. A Cine Musicban most térjünk vissza az Értelem és érzelem című film aláfestéséhez, amelyet tehát Patrick Doyle írt.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben szintén lezárják a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Lehel tér között pótló busszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár. Helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótló busz igénybevételét ajánljuk. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Ma üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz, valamint a sűrűbben közlekedő 49-es villamos és a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. Ma várhatóan este 7 óráig lezárták Újpesten az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik Újpest központ felé, nem érinti a Megyeri temető és a Mildenberger utca közötti megállókat. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.

Folytatjuk filmzenei összeállításunkat a Klasszik Rádió 92.1-es frekvencián. A szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. A 2010 és 15 között futott Downton Abbey című népszerű sorozatból készült hasonló címmel mozifilm Michael Angler rendezésében, amelyet 2019-ben mutattak be. E film folytatása érkezett 2022-ben a mozikba, Downton Abbey egy új korszak címmel. A sorozat annak idején úgy indult, hogy Garrett Neame, a Downton Abbey tévésorozat executive producere, azzal kereste meg Julian Fellowes írót, hogy televíziós drámasorozatot készítenének a Snob című regényéből. A kiinduló pont az volt, hogy a Snob adaptációja működhetne tévésorozatként, ahol a cselekmény egy Edward király korabeli vidéki kastélyban játszódik, mondja Neame. És Juliennél jobb szerzőt el sem tudtak volna képzelni, hiszen a Gosford Parkkal beírta magát a vidéki angol kastélyok világát megörökítő műfaj aranylapjaira. Még soha nem írtam tévésorozatot, ezért rabul ejtett, hogy szabadon rajzolhatom meg a karaktereket, mondja Fellowes. Roppant izgalmas, hogy egy csomó ember teljesen összezárva él, de közben egészen mások az elvárásaik. A 2022-es filmben a mindig békés Downtown élete felbojdul, amikor Violet, akit Maggie Smith alakít, talányos bejelentést tesz. A birtokába került egy pazar villa a festői, dél-franciaországi tengerparton. Mint az várható, a család egy része rögtön felkerekedik a napsütésben gazdagabb új vidék felé, de az otthon maradók életesen maradhat nyugodt, mivel egy nagymenő filmproducer úgy dönt, Downtownban szeretné leforgatni legújabb sikervárományos alkotását. A közkedvelt szereplőgárda is visszatér a második filmben, így egy remek humorú, nosztalgikus hangulatú, izgalmas és romantikus történetnek lehetünk szemtanúi.

A Downton Abbey egy új korszak aláfestését a sorozathoz és a 2019-es mozifilmhez hasonlóan John Lunn skót származású zeneszerző írta. Az 1956-ban született John Lunn kétszeres Emmy-díjas szerző, amely díjakat a Downton Abbey című széria epizódjainak zenei világáért kapta. További két alkalommal volt Emmy jelölt a Fehér királynő és a Kis Dorit című sorozatok révén. A 67 éves angol komponista csodálatosan egyedi hanggal rendelkezik, amely a zenei stílusok széles spektrumát öleli fel. Képzett zenész, aki haladó hozzáállással rendkívül intelligensen és érzékenyen ötvözi a zenei témákat. Eddig három Charles Dickens klasszikus adaptációjáért kapott elismerést. Az Edwin Drood rejtélye, amelyet Ivor Novello díjra jelölték, a Kis Dorit 14 részes újragondolása, amely BAFTA jelölést is hozott, valamint a Bleak House, amelyet a legjobb filmzenéért és a legjobb címért járó RTS jelölést kapta. Továbbá nevéhez olyan filmek és sorozatok zenéje köthető, mint például az Utolsó királyság, a Kis Dorit, a Kísért a múlt, Jamestown, a Hotel Babylon, a Fehér királyné, a Testek egyes epizódjai, a Hét király halála, valamint az Igazi Sherlock Holmes rejtélyes esetei című miniszéria. A Cine Music második félórájában hallgassuk tovább a Downton Abbey egy új korszak álmulatba ejtő aláfestését, amelyet tehát John Lunn írt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Drónnal zavarta a spliti repülőtér forgalmát egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawatttal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az AP hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt, mentésük még tart. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Városligeti fasornál a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld, Kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: 6 óra után a sorozatok blokkjával folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cinemusic. Mai adásunkban egy olyan amerikai sorozat mutatkozik be önöknek, amelynek első 3 része magyar direktor kezemunkáját dicséri. És hogy melyik ez a sorozat? Kiderül a most következő zenei részlet után. Tartsanak velünk ma is!

Az imént az Apple TV Plus csatornán idén bemutatkozó Zsúfolt szoba című thriller sorozat főcímzenéje csendült fel. A 10 részes produkció is a manapság népszerű műfaj, a true crime képviselője, azaz egy valós bűntényt tár elénk, amely egészen a 70-es évek Amerikájába repít vissza bennünket. Billy Milligan neve idehaza kevésbé, az amerikaiak számára azonban ismerősen csenghet. Személye 1977-ben került a köztudatba, amikor a 26 éves férfit az Ohio-i Egyetem kampuszán elkövetett, három nő elleni erőszakos bűncselekménnyel vádoltak meg. A férfit elfogásakor pszichológiai vizsgálatoknak vetették alá, amelynek során nem csak az derült ki, hogy súlyos mentális problémákkal küzd, hanem az is, hogy disszociatív személyiségzavarral küzd, azaz többszörös személyiséggel rendelkezik. A számtalan vizsgálat megállapította, hogy Billy Milligan elméjében összesen 24 különböző személyiség él. Emiatt a férfi nem került vád alá, hanem azonnal elmegyógyintézetbe szállították, hogy további vizsgálatoknak vessék alá. Az intézetből végül 1991-ben engedték ki, amikor egy független pszichiáter értékelése alapján megállapították, hogy a továbbiakban nem jelent veszélyt a társadalomra. Billy Milligan 59 évesen szabad emberként hunyt el Ohio-ban, de ügye a mai napig beszédtéma maradt, hiszen ő volt az első bűnöző, akit tettéért nem lehetett felelősségre vonni. Történetét először Daniel Keyes amerikai író vetette papírra a Szép álmokat Billy című könyvében, amely a híres rendező James Cameron figyelmét is felkeltette. De a rendező ötlete, amelyben Leonardo DiCaprio kapta volna a főszerepet, végül nem valósult meg.

Az előbbi percekben ismét a Zsúfolt szoba című szériából hallottak egy zenei részletet, amely Billy Milligan elfogását és kikérdezését eleveníti fel. A szériát nem csak azért várták sokan idehaza, mert a készítőknek sikerült két ismert hollywoodi arcot megnyerniük a sorozathoz, név szerint Tom Hollandot és Amanda Seyfriedet, hanem azért is, mert a széria első három epizódját egy magyar direktor, Mundruczó Kornél rendezte. A tehetséges direktor eddig olyan filmeket rendezett, mint az Aranypálma díjra jelölt Jupiter holdja című alkotás, vagy a Cannes-i filmfesztiválon 2014-ben kitüntetett Fehér Isten című film. De a Zsúfolt szoba című sorozat stáblistáján nem a rendezői az egyedüli magyar név, hiszen Weber Kata producer és Jancsó Dávid vágó neve is feltűnik, akik egyébként Mundruczó Kornél állandó alkotótársa is. A szériában a főszereplő Dennyt alakító Tom Holland már a forgatások alatt is arra panaszkodott, hogy lelkileg megterhelő volt számára egy mentálisan instabil elme megformálása. Nemrég pedig bejelentette, hogy ez a sorozat olyannyira tönkretette őt mentálisan, hogy egy évre visszavonul a filmezéstől.

Sajnos az ígéretes szereplőgárda és a rendezés ellenére is mind a nézők, mind a kritikusok negatívan nyilatkoztak a produkcióról, amelynek 10. és egyben utolsó része július 28-án lesz látható az Apple TV Plus-on. Zenei anyagára azonban nem lehet panasz, hiszen a zeneszerző Trevor Gurekis remekül megragadta 70-es évek Amerikájának hangulatát. Az amerikai komponista eddig elsősorban a horror és a thriller műfajában találta meg számításait, számos alkalommal dolgozott már együtt a zseniális rendezővel, M. Night Shyamalannel, így például a Szolgáló című sorozat, vagy a 2021-ben bemutatott Idő című film kapcsán. Nem mellesleg mindkét produkcióval találkozhattak már hallgatóink a Cine Music korábbi adásaiban. Most azonban következzenek további zenei részletek a Zsúfolt szoba című szériából, amellyel mára ugyan búcsúznak a sorozatok, de jövő héten is várjuk Önöket, amikor bemutatkozik a Terror című horror széria első és második évada. Tartsanak velünk akkor is!

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Váci út felé a Városligeti fasornál a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni. A Mester utca után sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Pest Erzsébet és a belváros között a 223E, a 224-es és a 224E autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot. Befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Hétvégére a Gyógyszergyári utcában a Fehér út előtt lezárták a belső két sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: Műsorunk utolsó fél órájában egy méltatlanul elfeledett alkotás aláfestésével ismertetjük meg hallgatóinkat, amely esetében mind a klasszikus, mind a filmzene rajongók bizonyára megtalálják számításukat. A szóban forgó mű a Csend szimfónia címre hallgat, rendezője pedig a napjainkban már csak tévéfilmeket és sorozat epizódokat forgató Stephen Herrick, akinek filmográfiája meglehetősen színes képet mutat. Pályáját a Rémecskék című alacsony költségvetésű horror vígjátékkal kezdte, majd olyan komédiákkal folytatta, mint a Bill és Ted zseniális kalandja, a Kergekacsák, a kipurcant a bébicsősz, anyának egy szót se, vagy épp a 101 kiskutya élő szereplős változata, illetve Alexandre Dumas, a Három testőr című regényének legnépszerűbb feldolgozása Charlie Sheen-nel, Kiefer Sutherland-del és Chris O'Donnell-lel. Herrick mozifilmes munkásságában az 1995-ös Csend szimfónia az egyetlen komoly tónusú mű, melynek főszereplője Richard Dreyfuss. A színész egy zenetanár bőrébe bújik, mely alakításával meggyőzte az Amerikai Film Akadémiát is, hiszen Oscar-díjra jelölték érte. Glenn Howland csak átmenetileg, anyagi okok miatt vállalja el egy középiskola zenetanári posztját, élete álma valójában az, hogy ír egy nagyszabású szimfóniát, és az ezzel járó anyagi és erkölcsi elismerést követően zeneszerzőként dolgozik tovább. Az iskolában azzal szembesül, hogy tanítványai közönösek a klasszikus zene iránt, így meg kell találnia azt a módszert, amelynek segítségével felkeltheti érdeklődésüket. A csak ideglenesnek tervezett munkahelyen végül több évtizeden átmarad, szenvedélyévé válik az oktatás, miközben igyekszik befejezni szimfóniáját, egyensúlyt tartani munkája és családja között. Emellett azzal kell szembesülnie, hogy fia halláskárosodással született, így sosem fogja hallani apja életének főművét. A Csend szimfónia egy rendkívül érzékeny emberi dráma, amelynek főhősét több évtizeden átkövethetjük, miközben a háttérben kordokumentumként felbukkannak az amerikai történelem olyan meghatározó eseményei is, mint a vietnámi háború, vagy éppen John Lennon halála. Ezúttal a megközelítés nem a szokásos, azaz nem nehezen kezelhető gyerekekkel kell a tanárnak megküzdenie, hanem az élet által elésodort nehézségekkel és azzal, miként váljon jobb apává és hogyan mutassa ki fia iránti szeretetét. A Csendszimfónia zenei anyaga két lemezen jelent meg. Az eredeti filmzene mellett kiadtak egy válogatást is az elhangzó dalokból. A műfajok között megtalálható például a rock and roll és a soul is, az előadók sorában pedig jelen van Ray Charles, John Lennon, továbbá Lennon fia, Julian, aki az alkotás zeneszerzője, Michael Kamen stáblista dalához írt szöveget. A 2003-ban mindössze 55 évesen elhunyt komponista, aki egyébként a már említett a három testőrnél és a 101 kiskutyánál is együtt dolgozott Herrickkel, nem csak feledhetetlen dallamokat alkotott a filmhez, de a forgatást követően a direktorral együtt életre hívta a film eredeti címe alapján elnevezett Mr. Holland's Opus nevű máig működő alapítványt, mely fennállása óta rengeteg hátrányos helyzetű gyereknek segített abban, hogy ingyen hangszerhez jusson. A művész kivételes emberi nagyságot tanúsítva élete végéig segítette a szervezetet. A film számos felemelő és megható pillanatot tartalmaz, az utolsó fél óráját pedig nehéz könnyek nélkül nézni, mindehhez pedig Kamen is jelentős mértékben hozzájárult. Egyéni koncepciót alkalmazott a mindvégig dallamos nagyzenekari aláfestéséhez. A történet szerint évtizedeken át készülő szimfóniát ugyanis ő már a film forgatása előtt megírta, hiszen az utolsó jelenet kifejezetten erre épül. A csavar azonban az, hogy addig már a jelenetekben az összetett kompozíció több fontos részlete is elhangzik, külön-külön motívumként, azaz gyakorlatilag a nagy mű a néző füle hallatára áll össze a lezárásban a korábbi töredékekből egy hatalmas kerek egészé. Most következzen a Csendszimfónia aláfestéséből egy szűk félórányi összeállítás, amelynek különlegessége, hogy miközben a filmben az An American Symphony elnevezésű darab alig 3 perces, a filmzene albumra viszont a teljes, közel 10 perces változatában került fel, természetesen most a hosszabb változat lesz hallható. A Csendszimfóniáról bővebben a filmzene.net oldalon olvashatnak az érdeklődők. A zenei összeállítás előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól. Búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink, a filmzene.net csapata, Glock Melinda, technikus kollégánk és a műsorvezető Hávarga Marian. Tartsanak a Cinemusical jövő hétvégén is, filmes információkkal, érdekességekkel pedig a Facebookon található Cinemusic nevű oldalunkon is találkozhatnak. Jöjjön most át zárásként a Csendszimfónia.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Drónnal zavarta a spliti repülőtér forgalmát egy magyar férfi. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomankos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawatttal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az AP hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt, mentésük még tart. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol zápor, zivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest mai rovatában egy kérdésre keresem a választ Tittel Kingával, vagy keressük a választ, ez pedig az, hogy a Duna milyen színű. Többféleképpen említik.
2: Ez a legismertebb szó összetételünk, hogy a kék Duna. Azt hiszem ez lett a legszélesebb körökben ismert, de hogy ez nem volt mindig így. És szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy hogy látták eleink a Dunát korábban, milyen színű volt, hogy jelenik meg valóban a magyar költészetben. A szőke jelző azt mostanában inkább a Tiszához kapcsoljuk. Ugye a szőke Tisza, ezt valahogy így ismerjük. Azonban, ha hiszed, ha nem, már a Dunára is használták ezt a jelzőt. 1604-ben például Vatai Ferenc, aki egy dunántúli várkapitány volt, de maga is írt verseket. Ő például így említi a Dunát, hogy de az Duna vize volna szőkesége, szívem jobb kedvessége. Tehát így jelenik meg, és nem csak nála, hanem például Csokonai Vitéz Mihály is 1800-ban így ír a Dunáról, átkeltem a Dunának szőkén zajgó habjain.
1: Tehát akkor a színre azért itt utalnak.
2: Igen,
1: a
2: igen, utalnak rá. Ugyanezt használja Berzsenyi is egy évvel korábban, azt mondja, hogy itt, hol szőke vizét a Duna rengeti, és Vörös Marti is 18 évvel később, a következőképpen utal a Dunára, a Duna szőke vizén nem eveznek el annyi hajósok. Tehát szerintem ez olyan érdekes, hogy most tényleg azt hinnénk, hogy csak a Tisza lehet szőke, pedig 150-200 évvel ezelőtt abszolút a Dunára használták ezt a jelzőt.
1: Van arról információt, hogy meddig használták ezt a jelzőt?
2: Hát az 1867-es év után kezd el a kék Duna összetétel megjelenni, ugyanis megjelenik Straussnak a Kék Duna keringő című máig halhatatlan műve, aminek a címét egy versből kapta, Beck Károly írta az Ander Schönen Blauen Donau című verset, a Szép Kék Dunánál című verset, tehát Strauss gyakorlatilag ennek a versnek a hatására komponálja meg a Kék Duna keringőt. Ekkoriban még a köznyelv nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a jelzős szó összetétellel, de ahogy a keringő meghódítja a világot, úgy ez a Kék Duna szó összetétel is egyre szélesebb körben válik ismerté, és a végén már olyannyira, hogy szinte közhelyi, szinte gicsessé válik az 1800-as évek második felében, és így történhet meg az, ami szerintem nagyon érdekes, hogy a 20. század irodalmában egyetlen ma is híres költőként ismert költőnk versében sem jelenik meg a Kék Duna szó összetétel.
1: Hanem
2: például Kosztolányi, ugye barna jelzővel illeti. József Attila versében zavaros, bölcs, nagy volt a Duna. Ugye ezt tudjuk, ha oda megyünk a Kossuth térre, és látjuk József Attilát ott ülni a lépcsőkön. Ugye neki van a Dunánál című verse, ebben vissza tudjuk keresni, hogy ő valóban ezekkel a jelzőkkel illette a folyónkat. Adinál nagy, komoly, vén jelzőket társítunk a Duna mellé. Aztán látjuk több más író verseiben is a fekete, vagy a sápat, vagy a szürke jelzőt, de sehol nem látjuk a kék Duna összetételt. Tényleg annyira közhelyessé vált, hogy ezt már nem írták le. Ez a tündérmesébe illő megjelenítése a folyónak, ez már nem jellemző.
1: Mi a folyónak az nevének az eredete?
2: Az ős indoeurópai nyelv Danu szavából ered, aminek a jelentése az, hogy folyó vagy folyam. Érdekes különben, hogy az antik neve Ister, és ezt egyes nyelvészek hol görög, hol kelta vagy sumér eredetűnek tartják. Ugye Ister a sumér mitológiában a termékenység istennője volt, latinul viszont a folyó neve Danubius, ami nagyon sok formában és nagyon sok más nyelvben is megjelenik, akár angolul, franciául, németül. Ha meghalljuk a folyó nevét, az mindebből a latin szóból eredeztethető.
1: Budapesten szerintem számtalan dolog van, ami a szárazföldön a Dunára emlékeztet minket. Logóba vagy valamilyen formában megjelenik. Van olyan, amit szívesen kiemelnél?
2: Nekem, ami először eszembe jut, az a Danubius kút, ami az Erzsébet tér közepén van. Ez nem volt mindig itt, ez régen a mai Calvin tér helyén állt. Ott avatták fel még 1883-ban. Ez Ybl Miklós és Feszlen Leónak az alkotása. Tehát egy nagyon-nagyon szép kútról beszélünk, és ez a világháborúban sajnos, a második világháborúban sajnos megsérült, és újjá kellett faragni a szobrait, és az akkori Engelsz, a mai Erzsébet téren avatták fel újra. Ez egy három medencés díszkút, a tetején látjuk Danubius izmos alakját, ami inkább egy Neptun szoborra emlékeztet minket, a kezében ott van a szigony, ami a halbőségre utal, és feltűnik egy harcsa is, a zsákmányra utalva, és a kút alsó részén a Danubiusnak a lányait látjuk. látjuk három mellékfolyóját, ami a régi Nagy Magyarország területén voltak. Látjuk Drávát, akinek az ölében csigákat és kagylókat látunk. Aztán ott van Tisza, ki egy hálót tart a kezében. Száva kezében pedig virágot látunk. Tehát három nagyon-nagyon szép nő alakot látunk a Danovius alakja alatt ezen a díszkúton.
1: Látogassák meg ezt a kutat, legyen ez mondjuk a mai sétának a célja.
2: Úgy legyen.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és bizony ma, hát legutóbb is Óbudán voltunk, de most újra Óbudán leszünk, az Óbudai Múzeumban hívjuk meg a hallgatókat. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt mit láthatunk, mert most így belegondolva, Óbudán rengeteg múzeum van, ott van az Aquincum, ott van a Kisceli Múzeum, akkor a Goldberger textilipari gyűjtemény, és akkor itt van az Óbudai Múzeum
2: így
1: is.
2: Így van, és hát lehet, hogy kevesen tudják, hogy a főváros első hely és település történeti múzeuma 1927-ben pontosan Óbudán nyílt meg, a Kis Korona utca 10-es szám alatti polgári fiúiskolában, Óbudai Árpád Múzeum néven. Ennek a múzeumnak az anyaga a II. Világháborúban elpusztult, tehát sajnos nem mondhatjuk azt, hogy a mai Óbudai Múzeum ennek az örököse vagy jogutódja lenne, hanem legfeljebb a szellemiségét viszi tovább. Az Óbudai Múzeum 1996-tól viseli ezt a nevet, és korábban Óbudai Helytörténeti Gyűjtemény, illetve Budapest 3. kerületi helytörténeti gyűjteménye néven volt ismert. Megalakulásakor csak azt a nagyon semleges helytörténeti kiállítás nevet viselte, de Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100. évfordulója alkalmából 1973. november 16-án a 3. kerületi tanács márvány táblán örökítette meg a helytörténeti kiállítás megnyitását. Ekkoriban az intézményi működés kereteit az akkori művelődési ház, az Óbudai Társaskör biztosította. Aztán a rendszerváltást követően 1990 és 93 között az intézmény zárva tartott. Itt egy komoly átalakítás, felújítás zajlott, amelyet abból a célból végeztek, hogy a kiállítóhely 1996-tól az Óbuda Békásmegyer önkormányzatának önálló intézményévé válhasson. Időközben egy nagyon gazdag gyűjteményé gyarapodott, és mára már elmondhatjuk, hogy egy kifejezetten sokoldalú múzeummá fejlődött, és az egyik legszebb műemléki környezetben vagyunk, most elárulhatjuk a pontos címet, a 3. kerületi főtér épületeiben nyertek elhelyezést a különböző gyűjtemények. A főtér 1-es szám alatti barokk zicsi kastélyt körülvevő jobb szárny épületben a lakásmúzeumot találjuk, Kun Zsigmond népművészeti gyűjteményét pedig a főtér 4-es szám alatti 18. századi barokk épületben találjuk. Tehát nagyon-nagyon szép. Uh-huh. Aki ismeri Óbuda központját, a Macskaköves utcákat, a főterét, a Szentháromság teret, az tudja, hogy milyen hangulatos területről van szó. És 2008-ban kezdett egy komoly intézményfejlesztést, átalakítást a múzeum, és ez az új állandó kiállítás bemutatja Óbuda gazdag történeti múltját a középkortól egészen az 1970-es évekig három nagy egységben.
1: Hogyan lehetne jellemezni ezt a múzeumot?
2: Hát ez mindenképpen most már tényleg a 21. század igényekhez alkalmazkodó, interaktív, szórakoztató, élményközpontú múzeum, kifejezetten látogató és iskola barát múzeum, és elmondhatjuk, hogy ez ebben az új állandó kiállításban a múlt és a jelen kapcsolódik össze. Úgyhogy ha belépünk a kiállító térbe, az évszázadokon át Óbudára jellemző óbudai macskaköves utcák fogadják a látogatót, ugye ez összeköti az út, mint olyan összekötő Óbuda múltját és a jelent, és ezután indul el az a tér és időbeli utazás, amit a múzeum ad nekünk. A középkori Óbuda is megjelenik, amely a városrész történetének szempontjából nagyon fontos volt, hiszen ebben a korban Óbuda királyi, majd királynéi központ volt. Aztán ezután megláthatjuk a falusias mezővárost, hiszen itt a mezőgazdaság, a bortermelés is már a római időktől kezdve jellemző volt, és itt a zicsi korszaktól egészen a 20. század elejéig követhetik nyomon a látogatók a gyűjteményt. Aztán megérkezünk a jelenbe, itt pedig a város mai arculatának a kialakulását bemutató kiállítás részben látjuk a szanálást, látjuk az épülő, a 70-es években épülő lakótelepi környezetet, és hát mindezt a társadalmi változást, amit a lakótelepek hoztak Óbuda történetében. Úgyhogy ezek után úgy érezzük, hogy egy grófi rezidencián kávéztunk Zicsi Miklós szalonjában, vagy éppen Tóbiás Simon óbudai kádármester

0: műhelyében jártunk, vagy esetleg vörösbort iszogattunk egy óvodai kiskocsmában, akkor nem a képzeletünk játszik velünk, hiszen egy igazi időutazáson vehetünk részt az óvodai múzeumban. Sok interaktív elemmel a látogatót is megmozgatják, és a külföldi turistáknak pedig angol nyelvű kiállításvezető is áll rendelkezésükre, tehát tényleg mindenki talál magának valót.
1: Óbudai múzeum, ide is ellátogathatnak. Köszönöm szépen!

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovadban ma is fürdőzni fogunk, hiszen most nyáron sorba vesszük a híres budapesti fürdőket, legyen a szabadtéri, vagy legyen a zárt, ma a Dagályfürdőbe látogatunk el.
2: Igen, hát a Dagályfürdő kapcsán nem is gondolnánk, hogy már egészen a római korig is visszamehetünk, hiszen a Rákospatak betorkollásánál ott a Dunában volt régen egy kis sziget, és itt melegvízű források fakadtak fel, ezt a rómaiak felfedezték, és ki is használták, úgyhogy itt épült már a római időkben is egy fürdő. Ne felejtsük el, hogy a Duna jelentette annak idején a római birodalom határát. Most a pesti oldal már nem volt a római birodalom része, hanem itt ilyen ellenerődök voltak, amelyek a Duna másik oldalán, a budai oldalán lévő erődítmények voltak a megfelelői. Pesti oldalt különben Barbarikumnak, a barbárok földjének hívták annak idején. Tehát itt a barbár földön, a Transaquincum ellenerődben volt ez a fürdő. Tehát megvannak ennek a fürdőnek a nyomai. Ez az egykori sziget, ami régen volt, ez a Duna szabályozásával teljesen megszűnt 1874-ben, tehát ettől kezdve a források a Duna fenekén törtek fel, hiszen a sziget maga már eltűnt. Erre a forrásra épült meg, és nyitották meg 1948-ban, ugortunk egy kicsit az időben. Igen. Úgy szerepel a hírekben, az akkor hírekben, hogy a munkás gyerekek ezreinek örömére készül a Dagály utcai népstrand. Tehát ez a fürdő a nép fürdője volt. Igen. Ez nagyon fontos, hiszen itt már korabeli ideológiáról beszélünk, hogy a második világháborút követő időszakról beszélünk, itt is megjelent a fürdőzésben a társadalmi rétegződés. Tehát míg például a polgárok, vagy a polgároknak a leszármazottja inkább mondjuk a Gellért fürdőben áztatták magukat, addig a népfürdő, vagy a dagályfürdő, amit akkor szabadságfürdő néven apostrofáltak, inkább a nép rétegeihez szólt.
1: Említetted, hogy nem a dagályfürdő volt a neve, hanem a szabadság.
2: Igen, így van, szabadság strandfürdő néven adotta meg a kapuit 1948-ban. Azonban ez a név valahogy nem ragadt rá a strandra, hanem inkább a szomszédos utca miatt dagályként említették, hiszen a dagály maga is, a név maga is köthető egy kicsit. Igen, a vízhez. Idővel megadta magát a strand is, és átnevezték aztán Dagály utcai fürdővé, de emellett számtalan más ragadvány neve is volt, amik szerintem nagyon viccesek. Olvashatjuk róla, hogy a téli hónapokban, amikor nagyon hideg volt, bár ugye melegvízű forrás jött föl, de hát azért fáztak az emberek, fázott a fejük, és sokszor sapkában voltak kint a melegvizes részen, úgyhogy sapkások fürdőjeként is emlegették. Emellett utaltak rá úgy, hogy aranylavór, néplavór, mindenféleképpen csak épp szabadság strand néven nem ismertük.
1: Mikor volt átalakítás ennél a fürdőnél, mert azért azt gondolom, hogy 1948-ban, igen, amikor megnyitott, azért utána kellett, hogy legyen valami korszerűsítés.
2: Persze, hát ahogy a korábbi fürdőknél is beszéltük, szinte minden évtizedben, ugye ezt a Palatinusnál is már mondtuk, folyamatosan lépést kellett tartani a korral, újabb és újabb bővítések, átalakítások voltak jellemzőek. Itt is megjelentek azok a művészeti alkotások, a fürdőzéshez köthető alkotások, amelyek kicsit ilyen szociál hangulatúak, de mégis van némi. Hát most már főleg visszanézve, mindenképpen egy kortörténeti értékük van. Az első fénykora a strandnak a 60-as, 70-es években volt olyan, hogy 30 ezer ember lubickolt a strandon. Fontos az, hogy 1970-ben a helyi Békekút vize mellé bevezették a Dagályba a Széchenyi gyógyfürdő vízforrásának a vizét is. Ettől kezdve már gyógyfürdői státuszt is kapott a Dagály. Addig csak strandfürdő volt, ezek után már gyógyfürdő is volt, és a 2000-es évek elején ebbe a vízellátásba bekapcsolódott a két eddigi forrás mellé a Magdakút forrásának a vize is, tehát most már mondhatjuk azt, hogy három, a Békekút, a Széchenyinek és a Magdakútnak a vize táplálja a Dagály fürdőnek a strandjait.
1: További átépítések, bővítések?
2: Természetesen ez is folyamatos volt, bekerültek az élményelemek, ugyanúgy, ahogy már a többi fürdőnél is beszéltük, hiszen megjelennek a csúszdák, a sodrófolyósok, ugyanúgy, ahogy máshol is. Egy érdekes momentum volt, amikor 2017-ben bezárták a Dagályt, hogy akkor volt a vizes VB, és nagyon sokan megijedtek, hogy most akkor egy korszaknak itt vége, de nem erről volt szó, hanem végül is 2018-ban megnyitott újra a fürdő, és akkor meg is kaptuk a választ arra, hogy miért kellett bezárni, ugyanis a Dagály területén épült fel a Duna aréna, ugye ez nagyon fontos volt, és ugye megjelentek további újítások is, mostanra már 8 medencében hűsölhetnek a strandolni vágyók, és hát ne felejtsük el a Dagálynak azt a fantasztikus panorámáját, hiszen onnan rálátunk az egész budai hegyvidékre, úgyhogy ülhetünk a vízben, a pesti oldalon, a barbárok földjén, ha visszautalunk a római névre, és a budai oldalban gyönyörködhetünk.
1: Köszönöm szépen!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a budai születésű magyar Frida Kahlóról fogunk beszélgetni. Ki volt ő?
2: Valóban a magyar Frida Kahlóként utalunk rá, de őt úgy hívták, hogy Amrita Sher Gill. Nagyon egzotikus neve van, azt gondolom már így a nevéből is látszik, hogy nem egy hétköznapi hátterű hölgyről van szó. Amrita keresztnéven szólíthatjuk őt, vagy magyar keresztneve Dalma volt, ugyanis itt Magyarországon Budapesten 1913-ban látta meg a napvilágot, különben a Szilágyi Dezső tér 4-es számú házban. Nagyon érdekes a háttere, édesapja egy indiai szikh arisztokrata, polihisztor volt maga is, édesanyja pedig egy magyar, osztrák, francia, zsidó gyökerekkel rendelkező nemesi családban született, bizonyos Gottesmond Marie Antoinette. Jó. Tehát nagyon színes az ő genetikai háttere is. És a szülőpár katolikusnak kereszteli a kislányt, bár nem nagyon gyakorolják a hitüket, de katolikus hitre keresztelik. Egy évvel később, 1914-ben megszületik Amritának a húga is, aki az Indira nevet kapja, és a szülők már a kezdetektől fogva nagyon nagy gondot fordítottak a két lány tehetségének a kibontakoztatására, a jó nevelésre, úgyhogy mondhatjuk, hogy egy igazi kultúra központú nemzetközi nevelésben részesítették őket, és Amrita rajz tehetsége már nagyon korán megnyilatkozik. Nagybátyja az egy bizonyos baktai Ervin festőművész, indológus, aki felfedezi Amritában ezt a nagyszerű tehetséget. Neki köszönhetjük különben baktai Ervinnek a magyar nyelvű Kámaszutrát is. Indológus volt. Én. Ő figyelt fel rá, és az ő javaslatára rajztanárt fogadnak az iskolás Amrita mellé. Vegetáriánus szabályok szerint élnek a már említett Szilágyi Dezső tér 4-es számú ház alatt. Nyaranta pedig Dunaharasztiban töltik a nyári heteket, hónapokat. Először ki is költöznek oda, és itt kezd el Amrita kísérletezni a plein air festészettel. A bácsikája, baktai Ervin látja el technikai tanácsokkal.
1: Az ő élete itt folytatódik, és mindentől mentes?
2: Természetesen rájuk is hat az első világháború, amit vidéken túlélnek ugyan, de a világháború vége után 1921-ben Indiába költöznek, ahol a lány szemtanúja lesz egy hozzá hasonló korú indiai gyereklány férjhez kényszerítésének, és ez egy hatalmas nagy erővel, elemi erővel hat rá, meg is festi a látottakat, a Mennyasszony című kép lesz ennek az eredménye, amelyik az egyik leghíresebb alkotása. Amritáról tudni kell az, hogy igazi művész lélek és meglehetősen öntörvényű volt. 11 évesen kirúgják egy firenzei iskolából, mert lázadó szellemű és nem tud megfelelni a katolikus iskola merev szabályrendszerének. Nagyon nagy hatást gyakorol rá Cézanne, Van Gogh vagy Gauguin. Nagyon hamar az érdeklődése a társadalom peremén élő cselédek, az elnyomott rétegek felé fordul, és az ő szemléletüket érvényesíti a festményeiben.
1: Mi az, amiért rajongott ő?
2: Nagyon szerette a különleges ékszereket, tele volt vitalitással, 16 éves korában már felnőtt hölgyként viselkedik és öltözködik, és már ekkoriban is a munkái a különböző növendék kiállításokon nagy sikert aratnak, például a Fiatal Lányok című képével elnyeri Párizs legrangosabb díját, a párizsi nagyszalon aranyérmét, aztán később műtermet bérel barátnőivel, a szüleitől függetlenül, igazi bohém kalandos életet él, éjszakázik, női aktokat fest, és a szabad szerelem híve. Úgyhogy azért gondolhatjuk, hogy bár Párizsban, a szabad városban elismerik őt, de a korabeli Indiában erotikus festményei és szerelmi kalandjai miatt azért meglehetősen nagy felháborodás övezi őt. Érdekes módon sosem fest férfiakat.
1: Pont erre akartam kérdezni, hogy vajon mit jelennek meg a képein.
2: Valószínűleg ennek az az oka, hogy a családjában a nők voltak a dominánsak, tehát főleg a női alakok foglalkoztatják őt, és a házasságra visszakanyarodva, ugye beszéltünk már egy korabeli kikényszerített házasságról, hát ő nem akar hozzámenni a számára kiszemelt gazdag indiai férfihoz, hanem 25 évesen bejelenti, hogy feleségül megy az unokatestvéréhez, dr. Egan Viktor orvoshoz, akivel már kisgyerekként Dunaharasztiban együtt nevelkedtek, és már akkor szerelmesek voltak egymásba. Vele megegyezik, hogy nyitott házasságban élnek. Tehát azért gondoljunk bele, 100 évvel ezelőttről van szó. Akkoriban azért még ma is szerintem sokak számára a nyitott házasság kiveri a biztosítékot. 100 éve korábban meg botrány.
1: Így van.
2: Mindenképpen.
1: Élnek ők.
2: Eleinte Magyarországon, aztán a második világháború közelettével Indiába költöznek, ahol Lahorban telepednek le. Itt Viktor a férj rendelőt nyit, Amrita pedig sokat fest, de aztán igazi érzékeny művész lélekhez hasonlóan, vagy ahhoz méltóan depressziós alkotói válságba is jut, aztán újra erőre kap. Tehát egy nagyon hullámzó életet élő, és nagyon sajátos indiai színvilágot alakít ki már ekkorra. 1937 körülre sűrűsödik ki mindez a festészetében, mindez a tudás és azok a hatások, amit ők érték, amikor talán a alkotói karrierje csúcsán van. Ekkoriban már dúsgazdag, tehát tényleg ő egy elismert, még életében elismert és nagyon pénzügyileg is nagyon sikeres festő, de ezzel együtt jobban szerette szegények bohém életét élni. Ahogy mondtam korábban, rendkívül labilis volt lelkileg, nem találta az egyensúlyt az életben, és 1941-ben, amikor ő csak 28 éves, egy nagy kiállítást terveznek neki, de megnyitó előtt pár nappal tragikus hirtelenséggel meghal.
1: Mi történt?
2: Hát ezt valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni, hogy valójában mi történt. Egy szomszédoknál elfogyasztott vacsora után lett rosszul, és két napra rá kómába esett, aztán meg is halt. A hivatalos magyarázat szerint gyomorfertőzés okozta a halálát, de máig vannak, akik úgy vélik, hogy az édesanyja végzett vele, mert hogy nem tudta beváltani a társadalmi elvárásokat, a lányához kapcsolódó elvárásokat, de az is felmerült, hogy egy rosszul elvégzett abortusz következményeként fellépő hashártyagyulladás miatt hunyt el. Tehát számos lehetőség létezik, és mivel a testet indiai szokás szerint már a halála másnapján elégették, és a hanvait egy folyóba szórták, valószínűleg már soha nem fogjuk megtudni, hogy valójában mi is volt a halálának az oka.
1: Mi magyar Frida Kahlóként tekintünk rá, és Indiában hogyan tekintenek rá?
2: Indiában az indiai festészet megújítójának tartják, sokan úgy vélik, hogy azt is ő harcolta ki, hogy a nők iskolába járhassanak és művészi pályára léphessenek Indiában. A képei a mai napig csillagászati összegekért kelnek el, és őt magát, illetve az alkotói örökségét, a műveit nemzeti kincsként kezelik, egyetlen őrzött alkotását sem engedik ki az országból, tehát nagyon nagy becsben tartják őt.
1: Emléktábla, utcanév, szobor, festmény.
2: Itt Magyarországon, illetve a fővárosban két dolog emlékeztet rá, az egyik a már említett emléktábla, a szülőházán, illetve ahol az első éveit töltötte az életének, az első kerület Szilágyi Dezső tér 4-es számú házának falán, illetve a második kerületnek van egy indiai kulturális központja, amely 2014 óta az ő nevét viseli, tehát az Amrita Shergill kulturális központ, és a fővárosban található.
1: Ez nagyon izgalmas volt, köszönöm!

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy dátum lesz az, amihez most kapcsolódunk, ez nem más, mint augusztus 9-e, az állatkertek napja. 1866. augusztus 9-e, ekkor történt meg először, hogy ezt kihirdették, vagy ide kapcsolódik valami?
2: Ekkor nyílt meg a fővárosi állat és növénykert. Okay. Ez nem egy nemzetközi nap, hanem ezt Magyarországon ünnepeljük, mint az állatkertek napját, hiszen Magyarországon nem csak Budapesten van állatkertünk, hanem az ország számos pontján, de augusztus 9-e ünnepeljük az állatkerteket, hiszen ekkor nyílt meg a fővárosi állat és növénykert. Különben ennek az állatkertnek a megnyitását hihetetlen nemzetközi összefogás hívta életre. Először is ki kellett jelölni a területet, ahol az állatkert majd megnyílik, az épületek helyének a kijelölése, és szinte mindenki, aki dolgozott az állatkerten, úgynevezett társadalmi munkában végezte ezt, tehát fizetség nélkül. Petz Ármin például, a város főkertésze, semmiféle fizetséget nem fogadott el, ingyen álmodta meg és alakította ki az állatkert park részeit. Aztán Rejter Ferenc csatornamérnök, csatornázási mérnök volt az, aki a nagy tót és a nagy tavat tápláló kutat megtervezte. Ő is díjazás nélkül tervezte meg mindezt. És hát maga az állatkerti állomány, az állatállomány is rendkívül sok forrásból jött. Volt nagyon sok ajándék, egyszerű falusi embereken keresztül a nemesekig, uralkodóig mindenki kötelességének érezte azt, hogy állatokat ajándékozzon a születendő állatkertnek. És végül ez már problémává is vált, hiszen olyan sok állatot adományoztak, egyes fajokból túl sokat is. Végül kénytelen volt az állatkerti részvénytársulat leveleket fogalmazni az adományozóknak, arra kérték őket, hogy nemes cselekedetüket halasszák egy későbbi időpontra, hiszen már nem tudták befogadni az érkező állatokat.
1: Milyen más módon gyarapodott még a gyűjtemény?
2: Ferenc József is küldött ritka állatokat a Schönbrunni állatkert gyűjteményéből, és hát persze vásárlás útján is gyarapodott a gyűjtemény, hiszen a részvénytársulat több európai állatkerttel és állatkereskedővel is összeköttetésben állt. Ekkoriban történt különben, hogy a bécsi állatkert, amely nem azonos a jelenlegi Schönbrunni állatkerttel, nos a bécsi állatkert csődbe ment, úgyhogy nagyon sok érdekes, különleges állatot meglehetősen alacsony áron sikerült beszerezni az osztrák fővárostól.
1: Tehát 1866. augusztus 9-én megnyílik az állatkert.
2: 1866. augusztus 9-én egy napsütéses csütörtökön nyitotta meg a kapuit. Idézem, Báró Senyei Pál főtárnokmester kedves nejével és Rotten Biller főpolgármester megérkeztével az ünnepélyes menet tarack lövések dúrogásai között vette kezdetét. A vendéglő terén megérkezve Xántusz János ideiglenes elnök és leendő igazgató egyszerű és rövid szavakkal üdvözli a meghívottakat, és azután végig kalauzolá a kert útjain. Megnéztük a véganugráló majmokat, a Bagolyvár álmos éji madarait, az élettől vidor tavat, a fácánházat, melyben egy arany és ezüst fácán, császárő felsége ajándéka, különösen szép, a kengurut, tevéket, szarvasokat.
1: A közönség ekkor hány állatot láthatott, amikor megnyílt az állatkert?
2: A megnyitásakor körülbelül 500 különféle állat volt található a kertben, és ez 11 nagyobb és számos kisebb állatházban, illetve elkerített nyílt gyeptéren lehetett megfigyelni őket. A legnépszerűbb állat Kristóf volt a barna medve, ez egy fiatal barna medve volt, nem csak a gondozójának, hanem Deák Ferencnek is ő volt a kedvenc. A majomházban például 9 féle virgonc majmot mutattak be, és a madárházban azt olvashatjuk a korabeli lapokban, hogy a legérdekesebbek a kajdácsok, vagyis papagájok, kakaduk és arák voltak. Aztán persze megvoltak az őshonos szarvasfélék is, és a Bagolyvárban például nevével ellentétben nem csak baglyok, hanem varjak, hollók, rókák, borzok, farkasok is éltek.
1: Az állatkert ugyanekkora volt a területe, vagy ez változott azóta?
2: Az állatkert sokkal nagyobb terület volt, mint manapság, azonban a maihoz képest sokkal kevesebb állatot mutatott be, és az is nagyon fontos, hogy a manapság jellemző állatkerti fajok, például a zsiráf, az elefánt vagy a víziló megnyitásakor még hiányoztak. De hát ezen nem csodálkozhatunk, hiszen akkoriban ezek meglehetősen drágák voltak, a tartásuk sem volt egyszerű, és nagyon költséges volt a szállításuk, tehát ők csak később jelentek meg.
1: Ha már Ferenc József adományozott állatokat, akkor Erzsébet császárné is megjelenik valahogyan az állatkert életében?
2: Mindenképpen ő is nagy érdeklődést mutatott, többször meg is látogatta az állatkertet. 1867-ben például a kiegyezés esztendejében Xántusz János, a kert igazgatója alkalmat talált arra, hogy elmondja, hogy hát nincs még a pesti állatkertben zsiráf, viszont Schönbrunnban az uralkodói gyűjteményben több is van, akik ugye a császár tulajdonában álltak, úgyhogy Erzsébet királyné közbenjárására levelet kapott az állatkerti igazgatóság, hogy válasszon zsiráfot a Schönbrunni gyűjteményből, és hát nagyon jól választott, ugyanis 1868 májusában megérkezett egy foltos nyakorjár, ugyanis így hívták annak idején a zsiráfokat, és ami az egésznek a poénja, hogy tényleg jól választottak, ugyanis ez az állat akkor már vemhes volt, ezt nem tudhatták még. Így egy állat áráért kettőt kapott, ugyanis 1868. augusztus 18-án meg is született az állatkert első kis zsiráfja.
1: És hát a vízilovaink azok, akik még ugye így viszonylag nagy népszerűségnek örvendenek, és hát a gyógyvíz, amiben vannak.
2: Ugye, amiről tudjuk, nagyon jótékony hatású az ő szaporodásukra, azt is tudjuk, hogy a vízilovak általában fogságban nem szaporodnak, és talán a Széchenyi fürdő gyógyvize az, amit használnak az állatkertben, ami ezt megcáfolni látszik a fővárosi állatkertben, hiszen az első víziló egy Jónás nevű állat 1893-ban érkezett, ez 130 évvel ezelőtt volt, és azóta megszakítás nélkül foglalkozunk ezzel az állatfajjal. Több mint 120 év alatt 39 víziló született Budapesten, nagyon sok víziló bébit tudtunk eladni, elcserélni más különleges állatokra. A világ összes állatkertje közül Budapesten van a legnagyobb megszakítás nélküli múltja a vízilovak tartásának.
1: Látogassunk el az állatkertbe, köszönöm.
2: Mindenképpen.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Tovább fokozódik a hőség, stabilan működik Magyarország energiarendszere. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakossági és vállalati megtakarításoknak köszönhetően tegnap 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Az atomerőmű leállítását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki szintén a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, hétfőn a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kér mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak tegnap a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A kis repülő egy nyílt mezőre zuhant, majd kigyulladt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 1-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. Nemzetközi filmes siker, jubileumi zenei fesztivál, múzeumi újdonságok és régészeti kalandok. Ezekkel a témákkal várja hallgatóit a Papagéno és a Klasszik Rádió közös műsora augusztus 1-én. A műsorban elsőként Hollerung Gábor, a 35. Zempléni Fesztivál gazdag programkínálatát mutatja be, míg dr. Rácz Tibor Ákos a Ferenci Múzeumi Centrum induló régészeti asszisztens képzésébe és az ásatások izgalmas világába avatja be a hallgatókat. De természetesen a heti hír összefoglaló első része is jelentkezik. Búcsúzik a Szegedi Nemzeti Színháztól Dobszai Péter karmester, illetve a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál kapja a színházi kritikusok külön díját. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik. Deák Dániellel a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál frissen megszerzett BAFTA kvalifikáló státuszáról beszélgetünk, míg László Zsófia a Szépművészeti Múzeum új éves bérleteiről és a múzeum kiemelkedő gyűjteményéről számol be. És a heti hír összefoglaló második része is jelentkezik. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új ideiglenes döntőbizottságait, illetve Cserhalmi György és Alföldi Róbert szereplésével készül új pszichotriller. Néhány percen belül Hollerung Gábor lesz a vendégem, Liszt Ferenc díjas karmester, érdemes művész, a BDZ ügyvezető zenei igazgatója és a Zempléni Fesztivál művészeti vezetője. Augusztus 14-e és 23-a között immár 35. alkalommal várja közönségét a Zempléni Fesztivál. 10 napon át Tokaj hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Hollerung Gábor, Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes művészt, a Budafoki Doknán Jernő Szimfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatóját és az Empléni Fesztivál vezetőjét, művészeti vezetőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Nagyon köszönöm, hogy beszélünk egymással, és köszöntöm a hallgatókat én is.
1: Újra eljött az ideje annak, hogy beszélgessünk most már a 35. Zempléni Fesztiválról, amely most augusztus 14-e és 23-a között várja a közönséget. 10 napon át Tokaj-hegyalja és Zemplén régiója ismét zenével, tánccal és közösségi élményekkel telik meg. Sok mindenről beszélgettünk már ezzel a fesztivállal kapcsolatosan, de ahogy én visszagondoltam erre a fesztiválra, valahogy nekem mindig az jutott eszembe, hogy valahogy ragaszkodik a műfaji nyitottsághoz. Van benne valami különlegesség, de mi ez a különlegesség? Meg tudja még ezt fogalmazni? Hogy mi ez?
2: Tulajdonképpen egyre inkább meg tudom fogalmazni, mert gyakorlatilag ez egyfajta szabadság mechanizmus bennünk, amely nem csak bennem van, hanem gyakorlatilag a zenekar muzsikusaival egymást oltottuk be nyitottság irányába, és én igyekeztem a zenekar tagjainak nagyon sok szabadságot adni abból a szempontból, hogy kisebb együttesekkel, vagy bármilyen más produkciókban részt vesznek, amelynek van egyfajta mássága, mondjuk egy tradicionális szimfonikus zenekar repertoáriához képest. És azért ez most már több mint egy 10-15 éves folyamat, ugye, ami kezdődött a filmzenével, de mindig is szívesen találkoztunk jazzmuzsikusokkal, ugye ne felejtsük el, hogy 2000, ha jól emlékszem, 11-ben Stinget kísértük a turnéján, és óriási sikerrel, ugye, és akkor is, amikor eljöttek Magyarországra, és megkérdezték, hogy melyik az együttes, amelyik ezt tudja kísérni, akkor a többség az felénk üzent, és hát ebből látszik, hogy gyakorlatilag azért ez a hajlam, és ez a nyitottság mindig megvolt bennünk. És ebből a szempontból nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt 15 év, 20 év, és tudomásul kell vennünk azt, hogy részben bizonyos korosztályok igénye egészen más, mint ami volt még 20 évvel ezelőtt, és ha azt szeretnénk, hogy velük kommunikációban legyünk, akkor ezért tenni kell valamit, és hát nagyon-nagyon sok minden megváltozott ebből a szempontból a közönség gondolkodását illetően, úgyhogy lényegében az egész fesztivál mindig is egyfajta szabadságot igyekezett megmutatni, és bátran tettünk olyasmit, amelyre mindig volt.

0: is, hogy ilyen közös párbeszéd, vagy jelentkeznek a művészek, hogy mondjuk ők valamit megmutatnának, vagy kipróbálnák magukat, ugye?
1: Hát most már eléggé bejár ez a mechanizmus, mert lényegében közel 10 kamara együttes van, és egyébként ezeknek az együtteseknek pontosan ez a filozófiája, sosem egyfajta stílusban, hanem mindig többfajta zenét játszanak. Van, amikor például mondjuk az egyik koncertünkön, mindjárt a nyitónap után, Sátorjú helyben egy Mozart produkció lesz, amelyben a kamara együttes játszik, a Szűcsapor kamara együttese, ugye áthangszerelődött a kíséret. Ez egyébként a rengeteg énekesnek, akik fiatal énekesek, akik ebben közreműködnek, ez egyfelől előnyös, másrészt ezek az átiratokban ott van mindig egy kis pici ravasság, egy kicsit kikacsintás, hiszen Mozartnál, hogy is mondjam, csak virtuózabb és szabadabb ember kevés volt a zenetörténetben, úgyhogy ilyenkor mindig úgy érezzük, hogy ezt helyesen tesszük, de a többi programban is, akármelyik kamara együttes programjáról beszélünk, ott klasszikus zene is lesz, és lesz crossover, és lesznek csalafintaságok is adott esetben, amik meglepőek, de nagyon élvezetesek a közönség számára. És egyébként ez a logika, azért jól látjuk, hogy mindazok, akik jelentkeznek és ajánlanak valamit a Zemplényi Fesztiválra, ők ezt pontosan tudják, hogy ennek a fesztiválon meg kell felelni ennek a kettőségnek, az értéknek és a popularitásnak együtt kell tudni működni, és ez egy közös hatást kell tegyen. Mind a két elemnek hatásának kell lenni a közönségre.
0: A 35. Zemplényi Fesztivál augusztus 14-e és 23-a között lesz tehát idén, de a zemplénifesztivál.hu oldalon mindent meg tudnak nézni, és hát ugye a nyitó hangversenyen Dvorzsák Új Világ szimfóniája és Görsvin zongora versenye hangzik el, de lesz itt például még Infusion Trio koncert, vagy a Steve Jazz Trio, tehát tényleg a határ az nagyon jól ki van tágítva, és bárki megtalálja számára a legmegfelelőbb. De mit ajánlana, hogy hogyan kezdje el, aki még nem rutinos Zemplényi Fesztivál látogató?
1: Lapozza végig azért a műsorfüzetünket, ugye most azért már kín van egyfajta leporello, amelyik összefoglalja a műsorokat, de hát lesz egy részletes műsorfüzet, amely nem csak a művekről szól, hanem is szívügyünk, hanem magáról a térségről, a helyiségről, azoknak esetleg történelmi vagy bármilyen nevezetességeiről, érdekességeiről, de összességében érdemes egy napot végignézni, és ott döntést hozni, hogy mit akarunk megnézni, mert lényegében minden nap egy nagyon széles választ van, és ugye az is nagyon fontos elmondani, hogy a par excel a zenei produkciók mellett azért vannak egyértelmű beszélt nyelv logikájából, már pedig ugye azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a régió, akár a Széphalom, a Magyar Nyelv Múzeumára utalok, ugye azért ez egy fontos ápoló régió, amelyik a magyar nyelvnek a kultúráját fontosnak tartja, így azért természetesen van lesz színdarab is, például a Feleségek és Szeretők, de lesz már Mácsai Pál műhely látogatása, vagy mondjad Atikám József Attila est, és ezek mind nem egyszerűen csak valamik, hanem tele van különlegességekkel, váratlanságokkal, illetve egyfajta beavatásmechanizmust kaphatunk ezektől az emberektől, például ugyanúgy, mint Dősze Ádám, amikor eljön hozzánk, és idén is eljön, mindig mi magunk zenészek is meglepődünk azon, amikről ő beszél, és amivel információt ad. De figyelünk arra, hogy fiataloknak is legyen produkciójuk, lesz a Fitos Dezsőjéknek egy Kamaszodók produkciója, ami kimondottan gyerekeknek szól, lesz egy Perpi Jazz, ami szintén gyermekeknek szól, lesz az Elefkázi Liszferenc Kamarazenekar, egy bábos programot csinál a gyerekeknek, és azért ugye az sem marad el, hogy én egy művet elemzem, ami ezúttal Beethoven 5. szimfóniája lesz, ami nem látszólag nem gyerekeknek készül, de valójában mindenkinek, hiszen a legismertebb művek egyike, korosztálytól függetlenül mindenki hallotta ezt, és hát hihetetlen érdekes és furcsa dolgok történnek ebbe a darabba is, és ilyen ismeretterjesztés, azt gondolom, hogy ez nem iskolai jellegű, hanem kimondottan szórakoztató jellegű. De természetesen hódolunk a Rákóczi évfordulóba, amely Borsiba lesz egy koncert, ugye a Rákóczi szülőházában, a határon túl, vagy Bodrogkeresztúron is lesz, és tehát a ünnep már mint 20-a előtt pedig egy Magna Cum Lauda koncert lesz, illetve a BDZ film zenekoncert. Ezek is az egész műfaj sok színűséget mutatják, és csak úgy felsorolás nélkül mondom, hogy 7 kiállítás nyílik ezen a fesztiválra, ami szintén rekordnak számít az elmúlt időszakban, úgyhogy ebből is látszik, hogy mennyire fontos érték a művészek számára az, hogy jelen legyenek egy ilyen fesztiválon, mint a Zemplén Fesztivál.

0: zempléni-fesztivál.hu, nézzenek meg minden fontos információt, hiszen 10 napon keresztül elmerülhetnek az élményekben, 40 helyszínen, 25 településen, több mint 500 fellépő művész közreműködésével. És ami nekem még eszembe jutott, ugye, hogy az idei programban is a helyszínek szinte egyenrangú szereplők, tehát teljesen mindegy, hogy egy templom, egy kastély, egy borászat, vagy egy kiállítótér. Az jutott még eszembe, hogy vajon a repertoár alkalmazkodik a tér akusztikájához és az atmoszférájához, vagy inkább a helyszín alkalmazkodik a művészeti elképzeléshez.
1: Nem, természetesen mi a repertoárt úgy választjuk ki, hogy az alkalmazkodjon a helyszínhez, annak akár hangulatához, akár tradíciójához, akár bármihez, de ez mindenképpen értelemszerűen a művészet szolgálja ebben az esetben is a kultúra értékeit, és szolgálja azt, hogy az emberek adott esetben ráismerjenek valamire, ami adott egy adott helyszínen, vagy egy adott hangulatkán egyértelműen fontosabb annál, mint hogy mi milyen teret képzelünk el valamihez. A meglévő tereket és a meglévő lehetőségeket kell használni, és ezt is tesszük.
0: Tényleg arra kérlek mindenkit, hogy nézze meg a programokat, mert mi csak fel tudjuk hívni a figyelmet rá. Mi az, amiből soha nem engedne, hogyha a Zempléni Fesztiválról van szó, és mi az, amiben mondjuk ma már sokkal bátrabban kísérletezne, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt?
1: Nagyon más volt. Nehéz az embert önmagával szembesíteni, mert adott esetben azért azt sajnos ki kell mondjam, hogy a magyar komoly zenei élet rendkívül konzervatív, és hát bizonyos szempontból irracionális módon igyekszik dolgokat megőrizni, amelyről tudjuk, hogy nem valójában nem az eredeti tradíció, hanem a 19.-20. század mechanizmusainak tradíciója. Attól kezdve, hogy ezt ciklikus darabban nem szabad beletapsolni, ami egy nyilvánvaló félreértés, mert pontosan tudjuk, hogy a 18.-19. században ez maga természetes volt, hogy beletapsoltak az emberek adott esetben tételek között, sőt, még máshol is. Gyakorlatilag az a fajta tetszés mechanizmus, ami ma a rockba vagy a populáris zenében van, ez megvolt ott is, csak más mechanizmusok, más hangszerek és más zenei gondolkodásmódban. Értelemszerűen az ember, ahogy ezt a fesztivált átvette az LFKZ-tól annak idején, ugye egy nagyon nehéz örökség volt, mert ők egyértelműen a nemzetközi csúcs színvonalat igyekeztek megszólítani. Mi 2-3 év küzdelem után rájöttünk, hogy nem ezt kell tenni, ki kell szolgáljuk a régiót, és ki kell szolgáljunk sok embert abból a szempontból, hogy egy kikapcsolódás, egy valóban nyári élmény legyen ez a dolog, amelyben annyit fogyasztanak ebből vagy abból, amit éppen akarnak, és közben jól érzik magukat egy borkostolón, vagy a tájszépségén, vagy bármilyen kulturális érték megtekintésekor. És közben ugye azért az én zenekarom még mindig fiatal emberekből áll, bár már közel állnak a jó páran, 50 felé tartanak, de gondolkodásmódjukba és emberi mi voltukba hihetetlen erősen őrzik a fiatalságot, és ők rengeteget segítenek nekem abban, hogy véletlenül se legyek túl konzervatív, már pedig én az vagyok egyébként. És ebből így jön létre az a mechanizmus, hogy évről évre szabadabbnak érezzük magunkat, évről évre többet merünk megtenni, hogy mit nem engedek meg, az egyértelmű, azt, ami nem érték, amiben nem élem meg az értéket. Ebből a szempontból azért a konzervativizmusom előtt van azért egy nagyon, nagyon erős olyan kép, hogy mindaz, ami egy bármilyen szempontból érték tud lenni, és mondjuk ezt akár mondom komoly zenész kollégáimnak is, az, hogy például a könnyű zene, a populáris zene, a rock zene, bizonyos stílusok olyan hihetetlen népszerűek lettek, az egyértelmű válasz arra, hogy bizonyos korosztály ebben tudja megkapni azt az élményét, amit mondjuk mi Beethovenben vagy akárkiben, vagy Bachban, de ettől ez semmiképpen nem lehet alantasabb, mert ha egy korosztálynak, vagy akármilyen emberek közösségének egy ilyen kultúrát jelent értéket, azt a kultúrát értéknek kell tekintenünk, és abban meg kell találjuk azt, hogy hogyan lehet ezt úgy tálalni, amely mindenki számára ezt az értéket felmutatja, és ebben nem járunk rossz úton, ezt egészen biztosan tudom. Van, akinek nem ez a véleménye erről, de én hiszek ebben, és azt gondolom, hogy így végig gondolva a Zempléni Fesztivál sokszínűsége az biztosított lesz, akkor is, amikor már nem én fogom csinálni.
0: Igen, viszont ugye a fesztivál az kijelenthető, hogy a térség egyik meghatározó kulturális eseménye, és hogy ez menjen és működjön, és így is maradjon, ahhoz pedig mindig támogatók kellenek, amelyek sosem egyszerűek, bár én azt gondolom, hogy itt azért vannak olyan elkötelezett támogatók, akik nem engedik el a kezét ennek a fesztiválnak.
1: Hát eleve akkor, amikor ugye Túrjányi Miklós ugye kiszállt a dologból, és hirtelen az úgy tűnt, hogy vége a világnak, akkor azért engem Sándor József, a régió egyik legendás személyisége, egykori kollégista, és ugye ez egy közismert patriotizmus azért mindenki számára, aki ebből a alma materből ment ki a világba, és ő fölhívott engem rögtön, és megkérdezte, hogy lényegében a beszélgetésünknek, hogy miben tud segíteni. Uh-huh. És ő akkor egy óriási összeget adott nekünk, és azóta is minden évben, ezért ő a lényegében a legfontosabb támogatónk, értelemszerűen az állam is. Most már évek óta tervezhető mértékben támogatta a fesztivált, amelynek persze az értéke sajnos az infláció miatt jelentősen csökken, de ne panaszkodjunk, meg tudjuk csinálni idén a fesztivált, és egy picit sem lesz kevésbé színvonalas, mint korábban. Reményeim szerint még jobb lesz, és az újdonság amúgy is mindig egy plusz élményt fog jelenteni. Én biztatok mindenkit, hogy aki még nem döntötte el, hogy mit csinál ebben a 10 napban, bátran látogasson el a Zempléni Fesztiválra, biztosan jól fogja érezni magát.
0: Ezt én is biztosíthatom, és mi is egyébként tavaly úgy alakítottuk az utazásunkat, hogy beleférjen a Queen Symphonic Show, aztán utána ugye az milyen nagy népszerűségnek örvendett, és azóta ugye az volt a Margit szigeti szabadtéri színpadon is, nem is olyan régen, úgyhogy alakítsák így az utazásukat, látogassanak el, és nézzék meg a zemplénifesztivál.hu oldalt, és válogassanak a programok közül. Én pedig nagyon-nagyon sok sikert kívánok, telt házat, és még nagyon sok erőt a szervezéshez, és az ott léthez, hogy minden flottul menjen majd.
1: Nagyon szépen köszönöm, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Az elmúlt percekben Hollerung Gábort hallhatták, Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes művészt, a Budafoki Doknányi Ernő Szimfonikus Zenekar ügyvezető zeneigazgatóját és a Zempléni Fesztivál művészeti vezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részében. Ismét rengeteg minden történt. Sikerrel szerepeltek Kínában a Debreceni Egyetem kórusai. A Debreceni Egyetem vegyeskara és a Bárdos Leánykar meghívott fellépőként Pekingben a kínai nemzetközi kórusfesztiválon vendégeskedett, ahol impozáns és modern kiváló akusztikájú helyszíneken hatalmas sikerű koncerteket adtak. A két kórus nagy sikerrel szerepelt. A National Center for the Performing Arts 2000 fős hangversenytermében, valamint a Neves Tsinghua Egyetem koncerttermében is. A turné a pekingi sikerek után nem ért véget, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának kórusai Szecsuán tartomány központjában, Chengtungban folytatták az ázsiai koncertsorozatot. És búcsúzik a Szegedi Nemzeti Színháztól Dobszai Péter. Kitüntetésekkel, zajos sikerek, szép emlékeivel és erős barátságokkal gazdagodva búcsúzik Szegedtől Dobszai Péter. A Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatójának távozását az évadzáró társulati ülésen jelentették be. A Junior Prima és Artisius díjas karmester orgonaművész elmondta, szerződése az évad végén lejárt, Barnák László főigazgató pedig nem hosszabbította meg azt. A következő évadtól a zeneigazgatói feladatokat Mátyási Szabolcs zeneszerző veszi át, aki korábban prózai színészként két időszakban volt a Szegedi Színház társulatának a tagja. És amivel folytatjuk a heti hír összefoglaló, Törőcsik Mari életét bemutató szabadtéri fotókiállítás nyílt Újbudán. A Senki és Mindenki című tárlat az Ördögkatlan Fesztivál és Újbuda együttműködésében valósult meg. Ötletgazdája Bérces László, Jászai Mari díjas rendező, az Ördögkatlan egyik alapítója. A kiállításon különleges családi felvételek és a színésznő pályájának ikonikus pillanatai egyaránt helyet kaptak. A tárlat felidézi emlékezetes filmszerepeit is, többek között a Körhintát Sós Imrével, az 1959-es Kölyköt, valamint Mak Károly Szerelem című alkotását Darvas Lilivel. A magánéletéből szintén több meghatározó pillanat jelenik meg, közös fotók láthatók második férjével Bodrogi Gyulával, későbbi társával Már Gyulával és gyermekükkel Már Terészel. És a Salzburgi ünnepi játékokon állították ki Georg Baseritz utolsó szobrát. A szobor tisztelgés a Baseritz által nagyra becsült Igor Stravinsky zeneszerző előtt, emellett szorosan kapcsolódik a Katona története című produkció nagy kritikai sikert aratott díszletéhez, amelyet tavaly mutattak be a Salzburgi ünnepi játékokon a Marionett Színházban. A több mint 3 méter magas bronz szobrot nem sokkal Baseritz halála előtt öntötték ki, és ez az alkotó egyetlen olyan szobra, amely teljes egészében fehér patinát kapott. Különleges helyet foglal el a művész szobrászati életművében, amely első szobrának az 1980-as velencei Biennáli német pavilonjában történt bemutatásával vette kezdetét. A heti hír összefoglaló első része ezzel a végéhez ért, de a folytatásban egy izgalmas témával várom önöket. Dr. Rácz Tibor Ákos lesz a vendégem, a Ferenci Múzeumi Centrum régésze és múzeológusa. Régészeti asszisztens felnőtt képzést indít ugyanis a Ferenci Múzeumi Centrum 2026. októberében, ahol a képzésen a testközelből ismerhetik meg a résztvevők ezt a különleges világot. Ehhez kapcsolódóan pedig augusztus 6-án Szentendrén az egykori római birodalom erődítményének a romjainál egy ásatás titkaiba is betekinthetnek az érdeklődők. Erről fogunk beszélgetni a folytatásban.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Rácz Tibor Ákost, a Ferenci Múzeumi Centrum régészét múzeológusát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok!
1: Régészeti asszisztens felnőttképzést indít a Ferenci Múzeumi Centrum, és ehhez kapcsolódóan pedig egy régészeti nyílt nap is lesz Szentendrén, az egykori római táborban. Ki ne álmodott volna arról már szerintem, hogy több ezer éves tárgyakat emel ki a földből, rég elfeledett épületek maradványai tárhatja fel, hogy olyan leleteket tarthat a kezében, amelyeket évszázadok óta senki sem érintett. A Ferenci Múzeumi Centrum 2026. októberében induló régészeti asszisztens képzésén testközelből ismerhetik meg a résztvevők ezt a különleges világot, és ehhez ugye augusztus 6-án kapcsolódik az első nyílt nap. Sokan gyerekkori álomként tekintenek a régészetre, de szerintem azért, aki már egy picit gondolkodik ezen, az tudja, hogy azért a képzelet az nem ugyanaz, mint az a kalandos kép, mint a valóság, amit a filmekből vagy a regényekből ismerünk. Ez így van, vagy azért van benne misztikum?
2: Köszönöm a felvezetést, és nagyon jó volt a megközelítés, ugyanis a régészetben ténylegesen van kaland és izgalom, és azt szeretnénk, hogy ez a régészeti asszisztens képzés is egy kis ízelítőt nyújtson erről. Tehát a régészet az folyamatos megismerés, folyamatos kérdésfelvetés, és nem csak a fizikai értelemben vett kalandot jelent, tehát hogy elmegyünk egy bizonyos helyszínre, akár erdőbe, akár a szántókra, és ott komoly fizikai munkával tárjuk fel a múltnak az emlékeit, hanem ez egy szellemi kaland is, tehát alapvetően mindig fölteszünk szakmai kérdéseket, amelyeket próbálunk megfejteni. És a legtöbb régész számára ez a szellemi kaland az, ami a legtöbb izgalmat okozza. Bármilyen szinten, bármilyen tudással és bármilyen korban be lehet kapcsolódni a régészeti kutatásba. És a motivációk általában nagyon összetettek szoktak lenni. Tehát van ez a gyerekkori kíváncsiság, igen, hogy szeretnénk megismerni a múltat, szeretnénk kincseket találni, és ez is benne van. Tehát erre is van lehetőség. Tehát rendszeresen találunk úgynevezett kincsleleteket, presztízs tárgyakat. Másik a történeti folyamatok, a komolyabb összefüggéseknek a megismerés. A régészet olyan perspektívával rendelkezik, ami tud reflektálni a jelen aktuális kérdéseire. Tehát ezek a klímaváltozás, a migrációk, ezek évezredek óta velünk vannak, a nagy járványok. Tehát ezek mind teljesen aktuális dolgok, és a régészet ezeket kutatja, egyrészt a mindennapi életet, másrészt ezeket a egymással összefüggő globális folyamatokat. Uh-huh. És előbb-utóbb elérkezik mindenki oda, hogy fölteszi, úgymond az élet nagy kérdéseit magának. És ez különböző korszakban jön be az ember életében. Van, akinek 40 éves korában, van, akinek 50 éves korában, de vannak a múzeum holdudvarában olyan emberek is, akik 70 éves korukban kezdtek érdeklődni az iránt, hogy mit is csinálunk mi terepen, mit is csinálunk mi a kutatószobákban, és azóta folyamatos és intenzív munkakapcsolat alakult ki közöttünk. És évek alatt jelentkezett egy olyan igény, így a múzeum holdudvarában tevékenykedő önkéntesek, érdeklődők körében, hogy indítsunk már egy komoly, összeszedett, jól felépített képzést és felnőtt képzést, ami ennél az informális kapcsolatnál precízebb és összetettebb információkat tud nyújtani a régészetnek a világáról. Hát amit ezzel a felnőtt képzési programmal kínálunk, az az, hogy a régészeti feltárások, terepi felmérések, lelőhelyfelderítések és különböző örökségvédelmi kutatási projektek, múzeumi munkafolyamatok világába vezetjük be a résztvevőket. Nagyon fontos, hogy van egy elméleti tudás, az oktatási programban erre komoly hangsúlyt fektetünk, de sokkal nagyobb a hangsúly a gyakorlati tapasztalaton. Tehát a régészeti munka az nagyon sok esetben tényleg gyakorlati dolog. Meg kell tanulni, megfogni azt az eszközt, azzal elvégezni a munkafolyamatot, és ennek kézzelfogható eredménye van. És ezeket el kell sajátítani, tehát hogy nem lehet az, hogy csak hogy valaki becsöppen, és már mindent tud a régészetről. Hosszú-hosszú idő kell, amíg a számtalan apró kis munkafolyamatból összetevődő nagy egységes egész munkafolyamatot az ember el sajátítja. Tehát gyakorlati készségek fejlesztéséről van szó, és ugye ehhez biztosít keretet a múzeumnak az oktatási programja.
1: Ugye az oktatás, és szerintem ez a képzés is, ahogy ugye említette, is több részből áll. Tehát itt azért azt gondolom, hogy meg kell tanulni szakszerűen dokumentálni, leletet kezelni, terepi munkát végezni, vagy akár utána mondjuk digitális nyilvántartást is készíteni. Vagy ez már egyébként a szakembereknek a feladata, és akik jelentkeznek erre a képzésre, azoknál azért nem lesz ennyire komolyan véve.
2: Akik jelentkeznek és végigviszik ezt a képzést, azokból szakemberek lesznek. Uh-huh. Tehát nyilván ez nem egyetemi oktatás, viszont pontosan amiket említett, ezeket a belső múzeumi munkafolyamatokat fogják megtanulni. Tehát hogyan kell egy részleti dokumentációt készíteni, mik ennek az elemei, hogyan dokumentálunk terepen, mi a terepi dokumentációs protokoll. Tehát nyilván van egy bontási folyamat, de azáltal, hogy a régész kibont egy jelenséget, azáltal el is pusztítja. Nekünk ezt nagyon precízen dokumentálni kell, fotóval, rajzzal, leírással, és mindenféle műszeres technikai eszközzel. És ezeket a munkafolyamatokat fogjuk végigvinni, és nem csak a terepi adatfelvételt, hanem térinformatikai adatfeldolgozásra is van külön kurzusunk, ami arról szól, hogy hogyan alkalmazzuk a gyakorlatban a térképeknek az előállítását, hogyan kell georeferálni, hogyan kell adatbázist építeni, hogyan kell egy fotó 3D-ből egy olyan koordináta helyes látványos modellt előállítani, ami azután ugye kutatható vagy publikálható, hogyan kell adatot kezelni, archiválni múzeumi környezetben. Ugye lehetőség nyílik arra is, hogy aki tényleges elmélyült kutatást szeretne folytatni, az megtanulja az alapvető játékszabályait a régészeti kutatásnak, alapvető módszertanát. Tehát a régészeti kutatási módszertan az egyik alapvető kurzus. Itt tanulhatunk a régészeti kutatás történetéről, mi az, hogy régészeti lelőhely, melyek a régészeti feladatellátásnak az elemei, mi az, hogy stratigráfia, kísérleti régészet, közösségi régészet, és vannak olyan kurzusok, amelyek végigmennek a Kárpát-medence régészetén, különböző népek és kultúráknak az alapvető jellemzőin, a régészeti anyagismerete nagyon fontos, tehát alapvetően régész technikust képzünk, tehát ugye a múzeumi rendszerből nagyon hiányzik az a szakember, aki mind a régész kez alá tud dolgozni, a technikai szakember, aki el tud készíteni egy dokumentációt, be tud csomagolni egy leletet, össze tud állítani egy leletlistát, be tud leltározni, nyilvántartásba tud venni tárgyakat, és ugye ezt próbáljuk ezzel a képzéssel pótolni, ezt a hiányzó szakember állományt.
1: Augusztus 24-ig lehet egyébként jelentkezni erre a képzésre, de egyébként a Ferenci Múzeumi Centrum a femusz.hu oldalán mindent megtalálnak ezzel kapcsolatosan, és ehhez kapcsolódóan pedig lesz egy augusztus 6-ai esemény is, amely ugye egy picit talán közelebb hozza az érdeklődőknek azt, hogy miről is szól ez az egész képzés, és itt nekem közben eszembe jutott, hogy vajon miért pont ez a helyszín, a római tábor, miért pont a római tábor?
2: Nagyon szerencsések vagyunk, hogy Szentendrén, ahol a múzeum központja is van, egy római kasztrum helyezkedik el, amelyet évtizedek óta kutatunk, és az utóbbi időben, az utóbbi pár évben tervásatás formájában zajlik ennek a egyébként nagyon bonyolult helyszínnek a kutatása. Apró lépésekkel, önkéntesekkel, múzeumi kollégákkal dolgozunk ezen, és ez kiváló helyszín arra, hogy régészeti feltárás alapjait itt bárki el tudja sajátítani. Tehát itt nem az van, hogy egy megrendelő számára megelőző feltárás keretei köz, pénzügyi meg időbeli keretei köz nagyon gyorsan kell eredményt produkálni, hanem nyugodt, elmélyült és szép munkát lehet végezni, és nyaranta szoktunk egy pár hetet dolgozni kollégánkkal, ugye Bózsa Anika az ásatás vezető, és arra gondoltunk, hogy ez pont egy ilyen jó kis beavató esemény lenne, hogy az idei feltárásnak az eredményeit megmutatva beszéljünk arról, hogy milyen is a régészet a gyakorlatban. Tehát egyrészt az oktatókkal, kollégákkal lehet itt ismerkedni, tehát akik eljönnek erre a nyílt napra, másrészt ugye bármit meg lehet kérdezni a képzéssel kapcsolatban, illetve lehetőség nyílik arra is, hogy kicsit közelebbről megismerjük a közösséget, akit a múzeum körül szerveződik, és belelássunk a munkafolyamatokba, amelynek révén mi ugye előállítunk történeti régészeti információkat. A régészet az ilyen hatalmas adatnyerő folyamat, és nagyon odafigyelve kell végezni ezeket a pontás és dokumentációs folyamatokat, mert a végén tényleg ilyen mozaikszerűen kirajzolódik egy információcsomag, és sok ilyen kis ásatásból, információcsomagból ugye meg lehet közelíteni a múltnak az eseményeit. Uh-huh. Tehát a régész ugye abban a szerencsés helyzetben van, hogy konkrétan a szem előtt, a kezei alatt van a múlt, tehát hogy nem áttételesen szembesülünk ezzel, hanem egy konfliktus helyszínt, egy csatateret, egy pusztulási réteget, egy épület alapjait ténylegesen föltárunk, és ebből tehát nyilván némi fantáziával, illetve a szakmaszabályai szerint elvégzett rekonstrukciókkal meg lehet mondani, hogy adott korszakban, adott kultúrában, adott időszakban milyen események zajlottak le, milyen emberek éltek ezekkel, hogyan viselkedtek, mit gondoltak, mit tettek, hogy öltözködtek. Ez egy fantasztikus élmény, hát, hogyha az ember egy kicsit így belegondol. És a római erőd Szentendrén ez egy rendkívül gazdag helyszín, tehát minden nap kerül elő, minden ásatási nap kerül elő olyan különleges tárgy, tehát érmék, ruhatartozékok, fegyverleletek, amelyek alapvetőek a római kornak a megismeréséhez. Tehát ez egy ideális helyszín, és remélem, hogy sokan eljönnek, és megismerkedhetünk egymással. Még egy dolgot szeretnék itt mondani, hogy a régészeti kutatásról beszéltem sokat, illetve magáról a képzésről, viszont itt a múzeumban nagyon fontosnak tartjuk a közösségeknek az építését. Tehát én úgy érzem, hogy a mi munkaközösségünk, a régészeti osztály az egy rendkívül jól felépített és egymás tisztelő, becsülő, szerető kollégákból tevődik össze, és ehhez a csapathoz tudott csatlakozni egy külsős múzeumbarát kör, és rendkívül jó közösséget alkot. Ez a közösség alkalmas arra, hogy nagyon hatékonyan dolgozzon régészeti feltárásokon, és emellett ugye baráti kapcsolatok is születnek. És nagyon örülnénk, hogyha ebbe az elég pozitív közegbe tudnának becsatlakozni a jelentkezők is. Tehát, hogy ez nem egy irodai munka, ez nem egy favágó munka, ez nem egy üzem, itt emberek vannak, tehát magában a közösségben is, és a régészeti kutatás is mindig az emberekről szól, tehát egyéni sorsokról, egyéni lakókörülményekről, tragédiákról nagyon sok esetben, és ténylegesen élményekkel teli minden egyes kutatási nap. Hogyha ezt sikerül átvinni, megértetni a résztvevőkkel, akkor mi úgy érzem, hogy sikeresek voltunk.
1: Augusztus 6-án lesz tehát a nyílt nap Szentendrén, az egykori római táborban, és a régészeti asszisztens felnőtt képzésre pedig augusztus 24-ig lehet jelentkezni, és októberben fog indulni ez a képzés. És nekem közben most eszembe jutott, hogy a Ferenci Múzeumi Centrumban jó pár évvel ezelőtt volt is egy olyan kiállítás, ahol, hogyha én jól emlékszem, ahol fémkeresők összeálltak, és a múzeumnak a szakemberei által mentek kutatni, és amit összegyűjtöttek leleteket, abból utána volt egy kiállítás. Én jól emlékszem, hogy volt ilyen?
2: Igen, nagyon jól emlékszem, ez egy pár évvel ezelőtt volt. Ezek a közösségi régészeti projektek keretein belül tevékenykedő önkéntesek segítségével lefolytatott projektek voltak. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy fémkeresőkkel kimegyünk és leleteket szedünk össze a pusztából, hanem egy jól felépített programról, aminek a keretein belül a veszélyeztetett vagy a különösen értékes és fontos lelőhelyeket kutatjuk, adott esetben mentjük meg. Például a Pest megyében körülbelül 10 honfoglaláskori temetőnek a kutatása zajlott le az elmúlt 10 évben, és mindegyik veszélyeztetett volt, tehát szántással vagy rablás, kincskeresés révén, és ezzel az önkéntes csapattal folytattunk tényleges ásatásokat, illetve nagyon sok lelőhelyfelderítő akciónk is volt. Ezek kutatási projektek, és ezeket a kutatási projekteket mutatta be ez a kiállítás.
1: Én azért még egy picit kíváncsi vagyok arra, hogy mentálisan, illetve fizikailag, azt gondolom, hogy azért ez egy picit megterhelő tud lenni, hiszen a terepen lenni, ott ugye vannak időjárási viszontagságok, vannak akár szoros határidők is. Ezeket hogy lehet megélni, vagy az, hogy az az izgalom, hogy keresnek, kutatnak, találnak, az úgy mindezt elfedi?
2: Jó kérdés, mert ez tényleg terepi munka, egy jó része a régészetnek, de azt hangsúlyozni kell, hogy egy lelet élete igazából ott kezdődik, amikor föltártuk és bekerül az intézménybe, mert ezt restaurálni kell, nyilvántartásba kell venni, értékelni kell, kiállításba kell rakni. De ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, aminek az elején ott van maga a régészeti kutatás. És ez valóban lehet nagyon extrém. Mi itt az elmúlt 3 hétben Kiskunacházán tártunk föl egy Árpád-kori templomot, és részben a templom körüli temetőjét. Ugye rendkívüli asszály van Magyarországon. Kőkemény volt a föld, hát szinte csákánnyal kellett bontani, és ez rendkívül megerőltető teher volt. Viszont olyan támogatást kaptunk például a helyiektől, az önkormányzattól, ami mindenért kárpótolt. Tehát minden nap süteményt hoztak ki a nénik nekünk, biztosították az étkezést, a lakhatást, az ásatás ideje alatt. Tehát oké, hogy igénybe vesz fizikailag egy ásatás, de halálra eddig még nem dolgoztattunk senkit. Tehát senki nem kapott még szívinfarktust az ásatásainkon, pedig ugye vannak idősek, vannak gyerekek. Igyekszünk arra törekedni, hogy mindenkinek a saját képességeihez és tudásához illeszkedő feladatot osszunk ki. Tehát nagyon-nagyon sok különböző feladatból tevődik össze egy ásatás. Tehát voltak fiatal srácok, akik azt mondták, ők csákányozni akarnak, hát akkor ők csákányoztak. Voltak, akik sírokat bontottak, voltak, akik, ahogy a filmekben megjelenik a régészet, kis ecsettes pakrival bontogatták a falmaradványokat, került elő egy római sírkő töredék, azt is gyönyörű szépen meg lehetett pucolni. Volt, aki fotózott, volt, aki a méréseket csinálta. Tehát mindent el lehet viselni, és hogy mondjam, alapvetően tehát nem sivatagban ásunk, télen nem ásunk, tehát legalábbis próbáljuk elkerülni. Előfordul egy pár éve pont Szentendrén, ugye az új spárnak az építési helyén egy nagy avartemető helyezkedik el, és ott ugye kénytelenek voltunk téli munkavégzést folytatni, de ott is lehet sátrat biztosítani, hőlégbefúvót, tehát olyan körülményeket kialakítani, amelyek valamennyire komfortossá teszik az életed. Az a helyzet, hogy ezekért az információkért meg kell dolgozni, ezek nem pattannak elő csak úgy a földből, és eléggé elkötelezettnek kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt éveken keresztül következetesen csinálja. Viszont teljesen bele lehet szerelmesedni ebbe a szakmába, hiszen pont a nehézségek, ezek a kihívások azok, amik összekovácsolnak egy közösséget. Tehát amikor együtt kell megoldani valamit, a régészet az mindig csapatmunka, nincsen, hogy én egyedileg elmegyek és megoldok valamit, és az az én eredményem. Tehát ez mindig közös munka, közös eredmény. Ezek nem sokkal jobban tudnak működni egy ilyen közösségek, mint egy, nem tudom, egy irodai munkára összeszerveződő, vagy aztán ilyen anyagi megfontolások miatt szerveződő cég. Mert itt ezen túlmutató dolgok vannak. Tehát itt van egy alapvető kíváncsiság, ami tudom, az emberiségnek a létét, a múltját próbálja valamilyen módon tisztázni. Egy ilyen terepi munkavégzésnek a nehézsége, hát Istenem, ez egy sokadlagos dolog ahhoz képest, hogy milyen élmény megtalálni mondjuk egy különleges leletet.
1: A Ferenci Múzeumi Centrum tehát 2026. októberében indítja a régészeti asszisztens képzését, ahol testközelből ismerhetik meg a résztvevők ezt a különleges világot, amelyről mi is beszélgettünk most az elmúlt percekben, és augusztus 6-án Szentendrén pedig az egykori római birodalom erődítményének a romjainál egy ásatás titkaiba is betekintést nyerhetnek. A femus.hu oldalon minden információt megtalálnak, én pedig kívánom, hogy nagyon sok értékes jelentkező legyen ezen a képzésen, és az augusztus 6-ai ásatáson is. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm, én is minden jót kívánok.
1: Az elmúlt percekben dr. Rácz Tibor Ákost hallhatták, a Ferenci Múzeumi Centrum régészét és múzeológusát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorát hallgatják itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hamarosan friss hírek, információk érkeznek, így a Papagéno Klasszik első órájának a végéhez értünk, de természetesen a következő órában is várom Önöket. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik. Deák Dániellel a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál frissen megszerzett BAFTA kvalifikáló státuszáról beszélgetünk, míg László Zsófia a Szépművészeti Múzeum új éves bérleteiről és a múzeum kiemelkedő gyűjteményéről számol be. És a heti hír összefoglaló második része is jelentkezik. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új ideiglenes döntőbizottságait, illetve Cserhalmi György és Alföldi Róbert szereplésével készül új pszichotriller. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. augusztus 1-i adása a Papagéno szerkesztőségének a nevében is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik. Deák Dániellel a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál frissen megszerzett BAFTA kvalifikáló státuszáról beszélgetünk, míg László Zsófia a Szépművészeti Múzeum új éves bérleteiről és a múzeum kiemelkedő gyűjteményéről számol be. És a heti hírösszefoglaló második része is jelentkezik. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új ideiglenes döntőbizottságait, illetve Cserhalmi György és Alföldi Róbert szereplésével készül új pszichotriller. Néhány percen belül Deák Dániel lesz a vendégem, a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál igazgatója, hiszen újabb rangos nemzetközi elismerést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid Filmfesztivál, a Brit Film és Televíziós Akadémia BAFTA bejelentette, hogy a fesztivál felkerült a BAFTA kvalifikáló fesztiválok listájára. Erről beszélgetünk a folytatásban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Deák Dánielt, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is.
1: A Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál Magyarország legjelentősebb rövidfilmes fesztiválja, amelyet 2013-ban alapítottak Budapesten. A rendezvény elsődleges célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a magyar és a nemzetközi rövidfilmes alkotóknak, valamint találkozási pontot teremtsen a filmes szakma és a közönség számára.

0: vezetése az nem egy egyszemélyes munka, hanem évek óta egy stabil és nagyon lelkes csapattal együtt készítjük ezt, úgyhogy ez az elismerés, ez az ő elismerésük is elsősorban.
1: Akkor nekik is mindenképpen gratulálok. Mit jelent ez a gyakorlatban egy magyar rövidfilmes alkotó számára? Mennyivel nyitja meg könnyebben az utat a nemzetközi filmes karrier felé?
0: Szerintem ezt az elismerést úgy lehet a legjobban megérteni, hogyha összepárosítjuk az Oscar kvalifikációs elismerésünkhöz, vagy státuszunkhoz képes nézzük. Ahogy említetted a bevezetőben is, ezt 2024-ben értük el, és ez egy hatalmas lépés volt annak érdekében, hogy magyar rövidfilmeknek minél nagyobb nemzetközi láthatóságot tudjunk adni. Tehát ez azt jelentette, hogy magyar nyerteseink, a legjobb magyar élőszereplős film és a legjobb magyar animációs film az versenybe szállhat az Oscar díjért, és tulajdonképpen ennek egy következő lépése az, hogy a BAFTA, tehát a Brit Televíziós és Filmes Akadémia is felfigyelt ránk. A BAFTA az az Oscar után és az Európai Filmdíj mellett a második, harmadik legjelentősebb filmes díj a világon, hogyha a fesztiváldíjakat, tehát a különálló fesztiváldíjakat nem számoljuk, ezért óriási jelentősége van annak, hogyha egy fesztivál erre tud delegálni filmeket. Itt ugye elsősorban a brit filmekről van szó, tehát itt azok a filmek tudják megszerezni ezt a jogot, amelyek brit vagy brit vonatkozású filmek is szerepelnek a fesztiválunkon, ami éppen ezért elsősorban közvetett módon segíti inkább a magyar filmeseket. Tehát egyrészt vannak olyanok, amelyek ugye elég sok magyar dolgozik a brit filmszakmában, vagy csinál akár brit-magyar koprodukciós filmet, tehát ők ebből mindenképpen tudnak profitálni. Másrészt pedig azt jelentheti, hogy sokkal nagyobb érdeklődés lehet az iránt, hogy Magyarországra jöjjenek egyrészt bemutatni ezeket a filmeket, másrészt pedig brit szakemberek, producerek, forgalmazók, akár a brit televízióknak a képviselői Magyarországra látogassanak, és ez azt eredményezheti, hogy például megkönnyítik a magyar filmek útjait a brit forgalmazási rendszerbe való bekerülésre. Tehát sokkal nagyobb láthatóságot tudnak kapni így a magyar rövidfilmek, és a magyar szakemberek iránt is nagyobb lehet a kereslet a brit filmiparban, ami Európa legjelentősebb filmipara, tehát hogyha csak azt nézzük, hogy mekkora és milyen filmek készülnek el, így a produkciók volumenjei szempontjából, akkor a brit film az, ami a legjelentősebb számokat produkálja.
1: Igen, hiszen igen, én is erre gondoltam, hogy valószínűleg ez ugye akár új együttműködéseket, vagy kóprodukciókat is létrehozhat, de ha ez így lesz, akkor úgyis beszámolunk róla a hallgatóknak, vagy beszélgetünk újra, amikor ez megtörtént. Ugye ez a BAFTA minősítés azt is jelzi szerintem, hogy a nemzetközi szakma kiemelkedőnek tartja a friss húst és a programot, illetve a filmfesztivált. Szerinted mitől lesz ma egy rövid film nemzetközi szinten is figyelemre méltó?
0: Ugye óriási a verseny egyrészt a rövid filmfesztiválok között is, tehát ha csak arra gondolunk, hogy több ezer filmfesztivál van, olyan filmfesztivál, amelyik rövid filmekkel foglalkozik, vagy rövid filmekkel is foglalkozik, és 31 néhány van, amelyik megkapja a BAFTA minősítést, tehát látjuk, hogy ez egy nagyon komoly szűrőt jelent. És ugyanez igaz a másik oldalon a film, az elkészült filmek számát illetően is, tehát ott nem is fogok tudni ilyen pontos számot mondani, vagy ennyire pontos számot se tudok mondani, de mindenképpen több ezer olyan rövid film, inkább tízezres nagyságrendben készülnek olyan rövid filmek, amik aztán a nemzetközi fesztivál piacon versenyeznek, tehát nagyon nehéz kitűnni, nagyon összetett szakmai munkára van ahhoz szükség, hogy egy rövid film kiemelkedjen ebből a több tízezres nagyságrendből, és hogy pontosan ennek mi a receptje, az nyilván nehezen fogalmazható meg. Igen. Egyrészt kell hozzá eredetiség, tehát kreatív ötlet, kell hozzá egy olyan csapat, amelyik meg tudja ezt a filmet valósítani, tehát ezek az alkotások sosem egy rendező magánszámaként jönnek létre, hanem általában olyan helyzetek eredményeképp, amikor össze tud állni egy író, rendező, producer, operatőr, tehát akkor, hogy össze tudnak fogni ezek az emberek, és azt a célt, amit kreatív szempontból, vagy akár gazdasági szempontból kitűztek maguk elé, azt meg tudják valósítani. És hát persze a szerencsének is van szerepe, tehát hogyha ekkora a verseny, és ilyen nehéz kitűnni, akkor ott azért mindig szükség van arra is, hogy jó időben, jó pillanatban lássák a szakemberek, fesztiválválogatók, a forgalmazók a filmeket, és hogyha ez megtörténik, akkor sokkal nagyobb eséllyel tudnak bekerülni a fesztiválok körforgásába. Tehát ez egy elég összetett folyamat, sok minden nehezen tanulható belőle, de azért nagyon sok minden megtanulható belőle, és nagyon sok mindenben lehet

0: ebben tudatosabban működni. Nekünk ez az egyik feladatunk friss húsnál, hogy erre a tudatosságra megtanítsuk, vagy felhívjuk a figyelmet a magyar filmesek esetében is. És azt kell mondjam, hogy az elmúlt évek tapasztalatai azért azt mutatják, hogy ennek van eredménye, tehát sokkal ügyesebben prezentálják a magyar filmesek a filmterveiket, sokkal jobban használják a nemzetközi kapcsolataikat, építik és használják. Tehát ez egy olyan dolog, amivel lehet fejlődni, és úgy látjuk szerencsére, hogy erre kaphatóak a magyar filmesek.
1: A magyar film ugye az elmúlt években számos nemzetközi sikert ért el, ugyanakkor sok alkotó beszél finanszírozási, gyártási nehézségekről. Te hogyan látod jelenleg a magyar rövidfilmes széna helyzetét?
0: Nagyon érdekes a magyar rövidfilmes szénának a helyzete, mert gyakorlatilag amióta csináljuk a friss húst, ugye az elején említetted, hogy 2013-ban szerveztük meg az első fesztivált, gyakorlatilag azóta mindig arról volt szó, hogy nincsen finanszírozás a magyar rövidfilm mögött, borzasztóan kevéssé segíti a pályázati rendszer azt, hogy fiatal tehetségek be tudjanak szállni a filmkészítésbe, és meg tudják valósítani a terveiket. Ez szerintem valóban így van, és nagyon érdekes, hogy ennek ellenére mégis minden évben elkészül, hát mondjuk 150-200 professzionális módon elkészített rövidfilm, és ebből olyan 30-40 az, amelyik olyan színvonalú is, hogy bármelyiket lehet nemzetközi fesztiválokra is küldeni, tehát minden esély ellenére, vagy minden körülmény ellenére a filmes tehetségek valahogy utat törnek maguknak. Ez egyfelől nagyon jó szerintem, és nagyon-nagyon szép bizonyíték annak, hogy mennyi lelkesedés és kreatív erő van a szakmában, másfelől meg hát mi lenne akkor, hogyha még segítenénk is őket. Tehát akkor vajon mire lehetnének képesek? És hát most talán azzal, hogy elindult a filmreform folyamata, a filmes világban is nagyon komoly átrendeződések, és hát talán nem túlzás azt mondani, hogy rendszerváltás kezdődött el. Szerintem nagyon jó lehetőségek nyílhatnak. Mi a magunk részéről megpróbáljuk a fiatal tehetségek érdekeit ebben is képviselni. Abban a folyamatban, ahol azért mégiscsak a nagyjátékfilmek és a komolyabb, mármint anyagi értelemben komolyabb, nagyobb produkciók érdekei könnyen dominálni tudnak. Nagyon fontos, hogy legyen valakik, akik fölhívják azokra a figyelmet, akik az utánpótlást képviselik, és akik a jövő filmét fogják megcsinálni. Mi ezen vagyunk a magunk részéről.
1: Most, hogy már Oscar és BAFTA kvalifikáló is a friss hús, ez milyen felelősséget jelent számotokra? Felelősséget jelent, vagy azért úgy megálltatok egy pillanatra?
0: Ami ilyen típusú dilemmánk, vagy talán szemléletváltásunk volt, az Oscar jelölésnél jelentkezett, és ott léptünk akkorát előre, hogy most már ez az újabb minősítés vagy elismerés az nem okoz ilyen szempontból nagyon új dilemmákat, vagy erre nem kell ilyen értelemben reagálnunk. Persze egy csomó dologra másképp fogunk figyelni, meg a brit kapcsolatainkat ezáltal jobban fogjuk például ápolni, vagy jobban ápolhatjuk őket, de szóval, hogy az is fontos szerintem közben, hogy az ilyen típusú külső körülmények, még hogyha ezek ilyen nagyon egyrészt hizelgőek, másrészt nagyon fontosak is a szakmai elismertség szempontjából, azt ne változtassák meg, hogy valójában miért csináljuk a fesztivált. Tehát nekünk elsősorban az fontos, hogy ahogy az elején is mondtam, a magyar rövidfilmeknek minél nagyobb láthatóságot adjunk, minél inkább segítsük a tehetségeket abban, hogy egyrészt hogy meg is tudják csinálni a filmjeiket, másrészt, hogy aztán ezt minél nagyobb, meg értőbb közönség számára el is tudják juttatni. Tehát ez az egyik fele, a másik pedig az, hogy minél jobb rövidfilmeket hozzunk Magyarországra, és ezzel a magyar nézőket boldogítsuk, meg az ő ízlésüket formáljuk. Tehát ez a két dolog az, ami nekünk borzasztóan fontos, meg az, hogy harmadikként, hogy egy olyan közösséget építsünk, legyen ez minél nagyobb, akikkel együtt nagyon jó filmet nézni, mert azt gondoljuk, hogy filmet nézni moziban, közösen, ez az a világ egyik legjobb dolga, és hogy bármi is történik, és bármilyen elismertség, vagy körülmények között, vagy költségvetéssel csinálhatjuk ezt, ezek a célok, ezek mindig előtérben maradjanak, és ezek vezéreljenek minket, tehát hogy valójában azt gondolom, hogy nem szabad, hogy ezek nagyon megváltoztassanak, nyilván ezekkel a lehetőségekkel élni kell, amik ezekből adódnak, de hogy nem szabad, hogy ezek vezessenek, és még ez ugyanúgy igaz, szerintem a filmesekre is, is, hogy a film készítőkre is, hogy elsősorban az a fontos, hogy a saját ötleteiket, meg a saját kreatív álmaikat megvalósítsák, és nem a külső körülmények által kell ezeket befolyásolni hagyni.
1: A frisshúsbudapest.com weboldalon már olvasható, és most szó szerint idézem, hogy szinte hihetetlen belegondolni, de jövőre már 15. alkalommal rendezzük meg a friss húst, és erre már ugye lehet jelentkezni. Itt mit terveztek?
0: Nagyon hihetetlen, hogy ez már a 15. friss hús lett, és meglepően kevés magyar filmfesztivál jut el 15 kiadásig, vagy 15 éven keresztül. Nagyon nehéz fenntartani egy ilyen, hát talán mondhatom azt, hogy intézményt a magyar filmes közegben, szóval szeretnénk méltó módon ezt megünnepelni. Ennek a részleteiről még nagyon konkrét dolgokat nem tudok mondani, de az biztos, hogy újdonságokkal fogunk jelentkezni, tehát minden évben egyébként így törekszünk erre, hogy valami újat is mutassunk a megszokott mellett. Most új helyszíneken gondolkodunk, egy-két új formátum vagy műfaj bemutatásán is gondolkodunk, nagyon sok külföldi vendéget szeretnénk elhozni, nyilván ez az elsősorban pénzkérdés, hogy a költségvetésünk az hogyan fog összeállni, de hogyha minden jól megy, akkor minden eddiginél több külföldi vendégünk lehet, és még az sem kizárt, hogy egy kicsit hosszabb is tud lenni a fesztivál, ugye eddig egyhetes volt, de már látjuk azt, hogy kezdjük időben és térben is kinőni a kereteinket, tehát hogy több helyszín, hosszabb idő, valószínűleg ez lesz a fejlődésnek az egyik útja, úgyhogy ezekre mindenképp lehet számítani, de hát amint erről lesznek konkrétumok, azok akkor rögtön be fogunk számolni, és igaz az is, amit mondtál, hogy már lehet jelentkezni a fesztiválra, tehát akinek már van filmje az Asztalfiókban, vagy elkészült, az mindenképpen küldje be, mert nagyon várjuk őket, és nagyon nagy örömmel nézzük már a potenciális jövő évi programot.
1: Tehát akkor még fogunk beszélgetni mindenképpen, én azt gondolom, hiszen fontos dolgok vannak akár a rövid film fesztivál házatáján is, és jövő év az is nagyon-nagyon izgalmas lesz. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk, és további nagyon-nagyon jó munkát kívánok nektek.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Az elmúlt percekben Deák Dánielt hallhatták, a Frisshús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál igazgatóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában eljött az ideje, hogy érkezzen a heti hír összefoglaló második része. Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új ideiglenes döntőbizottságait. Pataki Ágnes Balázs Béla díjas producert, dr. Tóth Csaba producert, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnökét és Zabezsinszki Éva dramaturg, forgatókönyvíró, casting direktort nevezte ki a Nemzeti Filmintézet igazgatósága a pályázatokat elbíráló átmeneti testületekbe. A bizottságok póttagja Zurbó Dorottya, filmrendező, egyetemi oktató. A filmszakmai és televíziós döntőbizottságok tagsága megegyezik, és mindkét testület elnöke dr. Tóth Csaba. Az új döntőbizottságok elsődleges célja, hogy feldolgozzák és elbírálják az elmúlt hónapokban felhalmozódott pályázatokat, és a legszükségesebb sürgős döntések szintjén biztosítsák az átmenetet a folyamatban lévő projektek számára. És Cserhalmi György és Alföldi Róbert szereplésével készül új pszichotriller. A Pokol élővilága címmel rendez pszichotrillert Hartung Attila, a FOMO megosztod és uralkodsz rendezője. A forgatókönyvírója Veres Attila, aki a nagy sikert aratott Itt érzem magam otthon című filmet is játszi. A nagyszabású szereplőgárda ellenére a Pokol élővilága teljesen független produkcióként valósul meg. A film cselekményében Henrik, azaz Nagy Márk vendégként érkezik a Szent Iványi család kastélyába egy ünnepi vacsorára, de valódi szándékai csak a barátnője, a család legfiatalabb lánya, akit Mészöly Anna játszik, ő sejti. Az építőipari oligarha család több generáció óta a legfelsőbb politikai és gazdasági körök meghatározó szereplője, és könnyen lehet, hogy ebben a különös játszmában már több lépéssel Henrik előtt járnak. A hazai színjátszás kiemelkedő alakjainak közreműködésével készülő film november végén érkezik majd a mozikba. És a folytatásban is maradunk a filmek világánál. A Bledi Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában szerepel a Mami Blue. A Zenefi Inkubátor programja támogatásával készült Mami Blue főszereplői Fűr Anikó és Vilmányi Bennett, de láthatjuk a filmben Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát is. A személyes ikletettségű műben egy látását fokozatosan elvesztő nő és épp apává váló fia kapcsolatát követhetjük végig. A Mami Blue hazai bemutatója előtt már beutazta a világot, szerepelt a Karlovy Vári Filmfesztiválon, a világpremierje pedig áprilisban a 16. Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahonnan 3 díjjal tért haza. A Mami Blue Nemzetközi Fesztivál körútjának újabb állomása a 8. Kino Bled, ahol a versenyprogramban vetítik. A film hazánkban a 22. Cinefest versenyprogramjában debütál, és majd ősszel kerül országosan a mozikba. És rendkívüli bizánci aranyleletet találtak a horvátországi Mljet szigeténél. Több mint 40 aranytárgyat, köztük drága kövekkel kidíszített öv garnitúrákat és egy császári képmásos pecsétgyűrűt találtak egy bizánci hajóroncsnál a dél-dalmáciai szigetek közelében. A 7. század végén vagy a 8. század elején elsüllyedt hajó maradványait 2015 óta kutatják. Korát a Héraklehoszé dinasztia 4 uralkodójának a roncsnál megtalált aranypénzei alapján határozták meg. A feltárást végző horvát régészek szerint hasonló gazdagságú leletegyüttest eddig nem dokumentáltak földközi tengeri víz alatti lelőhelyen. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, szintén a filmek világából érkezik a hír, ugyanis mozivászonra kerül a Queen ikonikus budapesti koncertjéről készült film. Először a budapesti klasszikus film maraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, Queen 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, valamint önfeled kokártozása Hungaroringen. A heti hír összefoglaló ezzel a hírrel most a végéhez ért, de a folytatásban még egy beszélgetés érkezik. László Zsóf a művészettörténész lesz a vendégem, a Szép Művészeti Múzeum kommunikációs osztályának a munkatársa. A Szépművészeti Múzeum ugyanis júniustól többféle éves bérletet kínál, hogy a látogatók még kedvezőbb feltételekkel fedezhessék fel az ország leggazdagabb képzőművészeti gyűjteményét. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm László Zsófiát, a Szépművészeti Múzeum kommunikációs osztályának a munkatársát. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm, hogy beszélgetünk, szervusz.
1: A Szépművészeti Múzeum júniustól többféle éves bérletet kínál, hogy a látogatók még kedvező feltételekkel fedezhessék fel az ország leggazdagabb képzőművészeti gyűjteményét. Az új konstrukciók nem csak a gyakori látogatást teszik lehetővé, hanem a közös kulturális élményeket is, a családi múzeum látogatásokat is. Azt hiszem, ezzel kell kezdenünk. Vajon mi inspirálta a Szépművészeti Múzeumot arra, hogy új éves bérletkonstrukciókat vezessen be, és milyen igényekre szeretnétek ezzel reagálni?
2: A Szépmű állandó bérlet, tehát a sima állandó bérletünk, az immár egy másfél-két éve létező nagyon sikeres, ami ugye arról szól, hogy az állandó kiállításainkba egy éven keresztül, 365 napon keresztül bármennyi alkalom vissza lehet térni. De ez ugye egy egyéni bérletkonstrukció volt, tehát ez nagyjából két látogatás áráért tette lehetővé azt, hogy egy éven keresztül akárhányszor visszajön a bérlettulajdonos. Nem csak az állandó kiállításokban egyébként, hanem a grafikai gyűjtemény időről időre megújuló időszaki tárlataiba is érvényes ez a bérlet. Igazából azt vettük észre, hogy az emberek azért a múzeumozás élményét szeretik megosztani, vagy társaságban jönnek gyakran, úgyhogy két olyan bérletkonstrukciót vezettünk be most júniustól, ami kifejezetten erre az igényre válaszol. Ugye az egyik az arról szól, hogy a bérlettulajdonos magával hozhat egy embert még, ez a te meg én, Szépmű állandó bérlet. És ennek az a különlegessége, hogy ennek a másik embernek ennek nem kell minden alkalommal ugyanannak lenni, tehát akár alkalomról alkalomra lehet valaki más, lehet ez az embernek nyilván a barátja, barátnője, édesanyja, kollégája, aki csak akar, vagy aki éppen szívesen csatlakozik hozzá. A másik Szépmű állandó bérlet plusz gyerekek, az pedig azok számára készült, akik szívesen hozzának magukkal múzeum látogatásra gyerekeket is. Itt nyilván elsősorban családokról van szó, tehát ennek két fajtája van. Az egyik fajtája az, amikor egy felnőtt és a hozzátartozó gyerekek jöhetnek el, a másik pedig a két felnőtt és a hozzájuk tartozó gyerekek számára készül. Itt igazából a gyerekek azok 18 év alattiak lehetnek, és legfeljebb 6-an jöhetnek el a felnőttekkel.
1: A te meg én és a plusz gyerekek bérletek ugye kifejezetten a közös élményekre építenek, de mennyire fontos ma a múzeumok számára a közösségépítés, és teszem fel úgy ezt a kérdést, hogy azért sejtjük rá a választ rögtön, de majd hosszabban úgy is elmondod, illetve a generációk közötti kapcsolat erősítése.
2: Hát ezek abszolút kiemelt fontos stratégiai célok számunkra, tehát nyilván ezeknek a bérleteknek a létrehozását többek között ezek a szempontok is inspirálták. Itt egyébként a plusz gyerekek bérletnél kifejezetten gondolunk arra, mert látjuk, hogy ez egy általános gyakorlat, hogy például a gyerekeket nem feltétlenül a szülők tudják múzeumba hozni, hanem a nagyszülők. Úgyhogy ennek van kedvezményes változata is, tehát 62 év feletti nagyszülők számára ez gyakorlatilag féláron elérhető ez a bérlet, és akkor így valóban egy ilyen generációk közötti izgalmas közös élmény lehet a múzeum látogatás, és hát a közösségépítés része pedig az, hogy ugye nagyon sokféle közösség kapcsolódik most is a múzeumhoz, tehát nagyon-nagyon nagy számú önkénteseink, akik egy nagyon jó, szoros közösséget alkotnak, de alapvetően a bérleteseinkre is úgy gondolunk, mint egy olyan törzs közönségre, akik egyre nagyobb számban és egyre gyakrabban látogatják a múzeumot. Az ő igényeikre különösen figyelünk, őket időről időre megkérdezzük arról, hogy például mi segíteni őket abban, hogy még rendszeresebben, vagy még többször tudjanak eljönni hozzánk, és hát természetesen programokat is tervezünk, olyan jellegűeket, ahol ez a közösségi élmény ez még inkább megélhető, vagy akár ez a generációk közötti kapcsolódás, illetve a együtt múzeumozás élménye. Itt egyébként a nyári aktualitásként kiemelném a Szépműhely című sorozatunkat. A nyár folyamán szerdán és pénteken, minden szerdán és pénteken délelőtt elérhető ingyenes program, ami igazából alkotásról szól, közös alkotásról, valamiféle olyan kis kreatív tevékenységről, ami nyilván kapcsolódik a múzeum pillanatnyi kiállításaihoz és ott látható dolgokhoz, de hogy egy kicsit egy ilyen alkotás keretében lehet elmélyíteni az élményeket, és ez minden szerdán délelőtt és péntek délelőtt elérhető folyamán a ház.
1: Minden részletes információt a szépművészeti.hu oldalon egyébként megtalálnak, tehát itt mindennek pontosan utána tudnak nézni. Tehát akkor az új bérletek egyik üzenete, hogy a múzeum ne egyszeri úti cél legyen, hanem visszatérő találkozási pont, és ugye a múzeum gyűjteményében a világ legismertebb mestereinek az alkotásai is megtalálhatóak. De milyen élményt kínálhat ez a rendszeres látogatóknak, úgyhogy ugye újra és újra ugyanazokkal a művekkel találkoznak, illetve mit tud nyújtani annak, aki egy évben többször visszatér?
2: Az, hogy minden egyes alkalommal ugyanazokkal a művekkel találkoznak, ezt azért egy picit árnyalnám, illetve pontosítanám. Ugye a múzeumnak az állandó kiállításai azok 12 000 négyzetméteren helyezkednek el, és több mint 3500 műtárgy található ezekben a kiállításokban, ugye az ókortól napjainkig. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy alkalomra meg lehet próbálni természetesen, hogy valaki ezt végigjárja és megpróbálja befogadni, de ez nem egy alkalomra való. Úgyhogy mi szeretnénk ezzel a bérlettel azt is biztosítani, hogy ez ne legyen egy ilyen rohammenetben lezavart múzeumi élmény, hanem lehessen ez szépen, akár egyenként, gyűjteményenként, hogy egy alkalommal az egyiptomi gyűjteményt egy másikkal a régi képtárnak valamely részét nézzük meg. Ezt egyébként azért is hangsúlyoznám, mert a gyerekeknek is szóló bérletünk, ott a gyerekek egy ilyen múzeumi útlevelet kapnak tulajdonképpen az első látogatás alkalmával, amibe minden egyes meglátogatott állandó gyűjtemény után egy-egy ilyen a gyűjteményhez kapcsolódó pecsétet kaphatnak, tehát tulajdonképpen pecsétet gyűjtenek, és hát amikor minden állandó kiállításunkat megnézték, akkor van tele ez az útlevél. Tehát, hogy szeretnénk azt, hogy ez egy kicsit ilyen elmélyültebb, valóban a tárgyakat befogadva, nézelődve, megpihenve, kicsit játszva, kicsit akár bármiféle egyéb ilyen aktivitásban részvéve, mint ez a szép műhely, hogy ez egy ilyen igazi élmény lehessen. És egyébként van egy csomó olyan plusz szolgáltatásunk is, amikkel lehet színesíteni ezeket az alkalmakat. Tehát például a családok és a gyerekek számára van egy úgynevezett utazóbőrönd nevezetű, hát tulajdonképpen ez egy ilyen családi társasjáték, ami egy valódi fa bőröndben van, amit a gyerekek megkapnak. Ezek különböző tematikában vezetik végig a gyerekeket a kiállításokban, tehát van egyiptomi tematikájú, van állatos tematikájú, van a királyok és királynőkről szóló, vagy a legújabb, aminek az a neve, hogy emberrakás a múzeumban. Ezek olyan játékok, amik igazából akár már megnézett vagy ismert műtárgyakat is más megvilágításba helyezik, és egy ilyen játékos módon másféle befogadást tesznek lehetővé. A felnőttek számára is vannak ilyen látogatást segítő különféle szolgáltatásaink. Egyrészt ugye van minden hónap második péntekén egy úgynevezett múzeummerülés című programunk, aminek az a lényege, hogy ezeken a péntekeken mi 8 óráig vagyunk nyitva, ami ugye azt jelenti, hogy akár egy munka után is be lehet hozzánk ugrani egy másfél órára, és ezeken az alkalmakon tárlatvezetések is vannak, hagyományos és úgynevezett flow vezetések is. Ezek a flow vezetések ezek kifejezetten arról szólnak, hogy itt csak egy-egy műtárgyal ismerkednek egy 45 perces időtartam alatt, és valódi elmélyült megfigyelés az, ami ennek a programnak a célja. Időről időre van alkotóműhely is ezeken az alkalmakon, annak az a címe, hogy műterem, és egyébként pedig nagyon sok olyan anyagunk van, ami az egyéni múzeumlátogatást segíti, tematikus útvonal, tippek, úgynevezett slow guide-ok, amik olyan hanganyagok, amiket egyedül is meghallgathat a látogató, és ugyanazt az elmélyült szemlélődést segíti, mint a vezetés. Illetve vannak ilyen úgynevezett slow art füzeteink is, ezek ilyen versfüzetek vagy esszék, amelyeket olyan íróköltők írtak az elmúlt másfél évben, akik egy ilyen rezidencia program keretében egy fél éven keresztül az egyik kolléganővel egy merülés műhely nevezetű workshopot tartanak. Ez egy 3x2 órás alkalom, szintén ezeken a péntekeken, ezeknek a költőknek, íróknak, illetve a Cser Judit kolléganőmnek a vezetésével. Itt már volt ennek a rezidencia programnak részese Ferenc Mónika, a Fenyvesi Orsolya és Halász Rita is, és ők mindig ezután a három alkalom után írnak egy versfüzetet vagy eszét a múzeum élményeikről, és ezek szintén elérhetőek ezeken a pénteki alkalmakon, tehát ezeket önállóan is használhatják a látogatók, végigjárhatják vele a tereket, leülhetnek, megpihenhetnek, elolvasgathatnak belőle akár csak néhány sort vagy az egészet. Ez megint egy olyasmi, ami egészen más élményét tudja tenni a múzeumnak látogatás, még akkor is, hogyha egyébként már ismerős műtárgyak között van az ember.
1: Szerintem egyébként mindig érdemes a Szépművészeti Múzeumba elmenni, már csak az új kiállításokért, és akkor a régiekért is, vagy amik ugye az állandó kiállítások, és ebben valóban igazad van, mert sokkal jobb egyébként részekként megismerni a múzeumot, és úgy felfedezni, és nem rengeteg információt és rengeteg érzést befogadni magunkba, úgyhogy csak szépen lassan érdemes végigjárni az egész múzeumot. Minden információt a szépművészeti.hu oldalon megtalálnak a Szépművészeti Múzeum weboldalán, és én kívánom, hogy nagyon sikeres legyen ez a kezdeményezés, és hogy minél több bérlet találjon gazdára, és minél többen látogassanak el a Szépművészeti Múzeumba.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget!
1: Az elmúlt percekben László Zsófiát hallhatták, művészettörténészt, a Szépművészeti Múzeum kommunikációs osztályának a munkatársát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. augusztus 1-i adása a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. Én a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhattam.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedést segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek fel- és leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Terész

0: Őrút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Batthyány Géza megrendelésére. A budapesti épület a telek viszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nyugati pályaudvar 1877-ben átadott új épülete a város vezetésének minden elvárását teljesítette, hiszen meg tudta őrizni a közlekedési csomópont központi szerepét, ezzel együtt pedig stílusi jegyeivel a körút képét is gazdagította. A forgalmas pályaudvar megnyitása persze negatív következményekkel is együtt járt, hiszen a főváros legfontosabb kapuja a bűnözőket, főleg tolvajokat és leánykereskedőket is magához vonzotta. Az állomással szemben fekvő szállodának, mely csak West End néven volt ismeretes, tehát nem ok nélkül volt páratlan orosz híre, és nem véletlenül alakultak később azok a nőegyletek sem, melyek a nyugati pályaudvarra érkező, cselédsorba szegődő fiatal, vidéki leányokat fogadták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Ketten meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. Két indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint két utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Vidmar Rezső, művész nevén Gatto Nero, a 20. századi Magyarország legjelentősebb karikaturistái közé tartozott, aki sajátos egyéni stílusa jelenítette meg korának jelentős művészeit, közéleti személyiségeit. A boldog békeidőkben minden este azonos időben rendelt a törzs helyén a művész kávéházban. Asztalához járultak mindazok, akik ebben az egyedülálló műfajban szerették volna megörökítetni arcképüket. Tolnai Klári, Rutkai Éva és Turai Ida mellett olyan külföldi és hazai politikusokról készített fénykép utáni karikatúrát az 1940-es évek első felében, mint Churchill, Göring, Hitler, Horthy, Mussolini vagy Roosevelt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség. Nem kerülhet sor a lakossági energiafogyasztás kötelező korlátozására, mondta a miniszterelnök. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a hétfőre és a hétre várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésekbe kezdeni. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás. 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások az önként vállalt vízhasználati korlátozások és locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Szlovákia kész villamosenergiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt várhatóan leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország. A szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. 2 meghaltak a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a Feol hírportál a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A fesztivál zenei programjait még ma leállítják. Őrizetbe vettek egy magyar férfit Horvátországban, mert megzavarta a spliti repülőtér forgalmát. A gyanú szerint egy drónt reptetett a tiltott légtérben, emiatt ideiglenesen fel kellett függeszteni a gépek felés leszállását. 2 indulójáratot is töröltek, több repülőgép pedig jelentős késéssel közlekedett. Az utasok egy része órákig várakozott a terminálon. Lezuhant egy kis repülő Szlovákiában, Nagyócsa térségében. A gép pilótája, valamint 2 utasa, egy 38 éves férfi és egy gyerek meghalt. A szlovák rendőrség szóvivője közölte, a baleset egy turisztikai célú utazás közben történt. A tragédia okait és körülményeit még vizsgálják. Hétfőn is többnyire napos idő várható, de északkeleten és a középső ország részben lehet néhol záporzivatar. A hajnali 18-23 fokról 36-40 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.